0: Találkozás Jézussal.
1: Mi a különbség egy emberi törvény és az Isten törvénye között? Miről szól a 10 parancsolat? Lehet-e emberi kitaláció a 10 parancsolat? Mert az emberek sokszor mondják, hogy hát ezt emberek találták ki, ők írták le, és ez nem is valós. És a másik, hogy változhatott-e az idők során, vagy változott-e a 10 parancsolat az idők során. A Bibliában, Dániel könyvében találunk arról leírást, hogy hogy néz ki a Föld történelme, és azt mondja, hogy a Biblia, hogy a Föld egy tökéletes állapotból jutott el oda, ahol most van, a bűn hatására. Az előző előadás szólt a bűnről, tehát erről nem beszélek. Isten itt ebben a Dániel könyvében, a második fejezet 32-től 45-ig terjedő részében azt mondja, hogy az aranyfejjel indul a Föld történelme, az emberiség történelme, de rettenetes ábrázattal. Ha ugye magunk életét megnézzük, nem tudom, hogy ki mit gondol róla, én is, hogyha a saját életemet emberi léptékekkel nézem, leperegne a filmem, akkor azt mondanám, hogy ez egy kalandregény. De amikor a 10 parancsolatot megnéztem, akkor azt mondtam, hogy Isten szemével az én életem az egy rémregény. Vivien Faber, aki a romantikus irodalom nők kedvence, ő azt mondta, hogy ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Hát van benne valami. A két rendszert úgy tudjuk összehasonlítani, hogy az emberi rendszer az a demokrácia. Nem tudom, tudja valaki, hogy mi az a demokrácia? Többségúralom? Igen, akkor nem. Népuralom, néphatalom. Hát igen, azt mondja, hogy népuralom, néphatalom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé. Mi demokráciában élünk. Élünk demokráciában? Nem. Jó, megnyugodtam. Ennek az alapja a római jog, és a magántulajdon védelme áll a középpontjában. Én azt mondom, hogy ez a demokrácia, ez egy jogszolgáltatás. Nézzük meg a teokráciát. Mi a teokrácia? Hát itt nagyon képzett emberek vannak, igen. Az Isten az uralkodó, és ez a Bibliában úgy jelent meg, hogy a bírák gyakorolták ezt a hatalmat, az ő feladatuk volt. Alapja a 10 parancsolat, és ennek az alapja pedig az ember védelme. És a 10 parancsolatra én meg azt mondom, hogy igazságszolgáltatás. A kettő nem ugyanaz. Jogszolgáltatásnál megvásárolhatók a bírók, vagy akinek sok pénze van, vagy olyan származása, vagy olyan a, mondjam azt, összekötetése, akkor lehet, hogy el is kerüli a büntetést, miközben az igazságszolgáltatásnál ott az igazságot szolgáltatják, és nem a jogot. Mi a bűn? Nem akarok végigmenni, mert ezen szóltunk, de azt mondja a bűn, hogy bűn pedig a törvénytelenség, egy pontosabb fordítás szerint a törvényszegés. Ezt 1 János 3-4 alatt találjuk meg. Ahhoz, hogy mi a bűn meg tudjuk határozni, kell a törvény, mert hogyha nincsen törvény, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy bűn. Erről volt szó, nincs ami meghatározza, hogy mi az a jó és mi az, ami nem. Hát akkor nézzük meg, hogy mi az a törvény. A törvényt azt megtaláljuk a Mózes második könyvében, a 31. fejezettől a 18-ig. Azt írja, hogy itt az Úr a saját kezével írta fel a két kőtáblára a törvényt. Magát a törvényt egyébként a Mózes második könyvének a 20. fejezetében találjuk meg. Ez azért fontos, mert sehol a Biblia nem ír olyat, hogy az Isten a saját kezével tett volna ilyet, hogy nekünk leírjon valamit. Én el tudom képzelni, láttam olyat, amikor lézerrel gravíroznak vagy vágnak. Ez valami ilyesmi lehetett, amikor az ujjával így belevéste a 10 parancsolatot a két kőtáblába. Hihetetlen élmény lehetett. 10 parancsolat felépítése, két kőtábla, az első kőtáblán van 4 parancsolat. Lehet, hogy egyébként akik különböző egyházakból jöttek, vagy nem ismerik a 10 parancsolatot, azoknak nem ez az összeállítás szerepel, de az eredetiben ez úgy szerepel, hogy az első kőtáblán van a 4 parancsolat, az Istennel kapcsolatos parancsolatok, a második kőtáblán találhatók az a 6 parancsolat, ami az emberrel kapcsolatos. Kérdésem, ki ismeri mindet? Igen, hát én se ismertem, és hogyha megkérdezték volna tőlem, akkor talán én is azt az egyet említettem volna meg, hogy ne ő, esetleg a ne lopj, mert ezek úgy valahogy szerepelnek. De hát akkor ismerkedjünk meg. Én most a hagyománytól eltérően nem az első táblával kezdem, hanem a másodikkal, mert már maga a második tábla az emberrel kapcsolatos parancsolatok megadják azt nekünk, hogy ez nem lett emberi kitaláció. De mielőtt hozzákezdünk, kezdjük meg, hogy ki az, aki volt kisdobos. A fiatalok biztos, hogy nem voltak, de én például voltam kisdobos. Emlékszünk még a kisdobos élet 6 pontjára, törvényére? Nem, igen. A 6 pont volt a kisdobos élet törvénye. Azt mondja, hát ez nem tudom mennyire látszik, az első pontja az, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, tanítóit. A kisdobos szorgalmasan tanul és segíti társait. A kisdobos mindig igazat mond. Át itt már van valami, ami összecseng szintén, az első is összecsenget. A kisdobos tiszta, rendes és pontos. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörő pörös nyakkendőjére. Tehát kezdjük akkor ezzel. Szereti és tiszteli szüleit. És a kisdobos mindig igazat mond. Azt mondja a 10 parancsolat 5. parancsolata, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át tenéked. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Mit találunk mostanában? Van ez a tisztelet? Azt mondja a példabeszédekben a családról, a Biblia, hogy a véneknek ékessége az unokák, ez eddig igaz. Minden nagyszülő szeret dicsekedni az ő unokáival. És a fiaknak ékessége az atyák. Ezt én se tanárként, se másképpen nem látom sose. Szinte sehol. A következő parancsolat azt mondja, ne őj, és a 7. parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Hát Káin már megölt a testvérét Ábel, tehát már az első generációban megjelent a testvérgyilkosság, és onnattól kezdve ez egyre rosszabb, a paráznaságra meg már azt hiszem, nem is kell mit mondani, a mai világunk egészen elkölcstelen lett. Az öngyilkosság vagy öngyilkosság? Igen. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Hát, hogyha itt elnézem a táborlakókat is, meg úgy általában megyek az utcán, ilyenkor persze nagy melegben nyáron, akkor a nők inkább nem felöltöznek, hanem levetkőznek, és ezek bizony elég erős kísértéseket okoznak, és hát az emberekben mindenféle gondolatok megszületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy paráználkodunk szinte nap, mint nap. Azt is mondja a 10 parancsolat, 8. parancsolat, hogy ne lopj. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez már a 9. A ne lopj és a ne tégy hamis tanúbizonyságot, hát nézzük meg. A ne lopjot azért nem részletezem, mert azt szinte mindenki tudja, hogy mi az, hogy lopni, de az a hamis tanúbizonyság és a beszéd súlya fontosabb kérdés. Azt mondja a Biblia Jakab levelében a 3.2 alatt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Milyen érdekes gondolat. Ha valaki a beszédben nem vétkezik, az már tökéletes ember. Azt is mondja utána, hogy a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mi nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Tehát amikor mi a gondolatainkat kimondjuk, onnantól kezdve az már szinte öl. Lehetne mondani, amikor Abszalom elkezdett a város kapujában állva, és mondta, hogy hát, ha én lennék a király, akkor én mennyivel jobban bíráskodnék. Tulajdonképpen innen indult el az is, amikor Sátán azt mondta mennyben, hogy ha én lennék Isten helyében, akkor mennyivel jobban irányítanám ezt az egészet. Hallgatni arany. Példabeszédekben azt látjuk, még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, eszesnek. Van egy olyan mondás is, hogy két fülünk van és egy szánk, tehát inkább kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. Mit gondolunk a tréfáról? Sokan szeretnek viccelődni másokkal, magukkal viszont, hogyha viccelődnének, azt nem szeretik, vagy hogyha ővelük mások viccelődnek. Azt mondja a példabeszédek, mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Nézzük meg a 10. parancsolatot, mert ez a legsúlyosabb része ennek a kőtáblának. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát az első, az konkrétan, az első parancsolat táblán az, hogy tiszteld a szüleidet, a második, onnattól kezdve a következő négy az egy tiltó parancsolat. Miért tiltó? Mert a tiltásokra vagyunk berendezkedve, nem a megengedésekre. És a 10. parancsolat az már gondolati síkon is megtiltja, hogy mi megkívánjuk a másikat. De felvetődik a kérdés az, hogy ki a mi fele barátunk. És hogyha így nézzük ezt a ne kívánt parancsolatot, akkor már egyből láthatjuk, hogy soha nem lesz kényelmes Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Kik a fele barátunk? Lukácsnál találjuk meg a 10. fejezetben. Mindenki a fele barátunk. Hogy ne legyen kétség afelől, hogy kik a fele barátaink. Tehát mindenkit szeressünk, és senkinek ne kívánjuk semmiét. Azt mondja Jakab a levelében, az első pontban, a 15-ben, a kívánság megfogalván bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ez érdekes. És utána azt is mondja, ha kívántok valamit, képesek vagytok arra, hogy nincs néktek, gyilkoltok, irigykedtek, harcoltok és háborúskodtok. Tehát a háborúk elindulnak onnan, hogy nekem nincs valami, megkívántam, és onnan eljutunk egészen a háborúig. Ennyire alapja a kívánság minden rossznak. Azt mondja a római levélben Pál, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjétek néki az ő kívánságaiban. És azt mondja a következő pontban Péter, kerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. Tehát gyökerében írtsuk ki magunkban ezeket a kívánságokat. Ha feltesszük azt a kérdést ezután a kőtábla után, és még nem is ismerjük az elsőt, hogy emberi találmány lehet 10 parancsolat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. De miért? Mert ha emberi találmány lenne, nem tudjuk megadni a miértet. Ugyanis nem tudunk arra választ adni, hogy mi hasznom származik belőle, hogyha ez emberi találmány, mert az ember csak olyat csinál, amiből haszna származik. Akkor van értelme. Ha én sem tudok betartani, akkor mi értelme van egy olyan parancsolatot adni, amiket nem tudok betartani. És a következő, hogy mi értelme van olyan parancsolatot adni, amit én nem tudok ellenőrizni. Én emberi eszközökkel nem látok bele az emberek fejébe, tehát nem tudom azt mondani, hogy ő kívánt-e valamit, vagy nem kívánt valamit. Viszont kérdés az, hogy tudja ellenőrizni az Isten. Erről a Szentírásnak két helyét veszem elő. Az egyik az a első Sámuel könyvében a 16:7. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, miközben az Úr azt nézi, ami a szívben van. És a következő az pedig a Krónikák könyvében van. Az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Beszélt Szabó Laci arról, hogy az Úr tudja, hogy mit szeretnénk, a mennyben olyan házat fog nekünk alkotni. Tehát kijelenthetjük nyugodtan, hogy az emberi találmány nem lehet a 10 parancsolat. Hát, ha csak az utolsó 6 parancsolatot betartanánk, ezen a földön már itt lenne a mennyország. Nézzük meg akkor az első táblát. Azt mondja a kisdobos 6 pontja, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Tehát hűséges gyermek, azt mondja, hogy szorgalmasan tanul és segíti társait, és úgy él, hogy méltó legyen. Nézzük meg az isteni parancsolatokat. Azt mondja a Szentírás, a Biblia, hogy az 1 Korintus 2.14-ben, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti. Milyen érdekes. Amikor arról beszélünk, hogy hát olvasható-e a Szentírás, megérthetjük-e a Szentírást, akkor gondolkodjunk mindig ezen, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten dolgait. Meg sem értheti. Azt mondja az első parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Tehát én a te Istened vagyok, kihoztalak a szolgálat házából. Az Ószövetségnél az izraelitákat, a zsidókat kihozta Egyiptom földjéről. Az Új Szövetségben mit gondolunk, honnan hoz ki minket? A bűn rabságából, a bűn szolgálatából. Felvetődik az, hogy menjünk egy pillanatra vissza, bocsánat. Én a te Istened vagyok. Itt az Úr bemutatkozik, hogy én és a te Istened vagyok. Ez egy személyes kapcsolat. Nem azt mondja, hogy a zsidók istene vagyok, nem azt mondja, hogy a keresztények istene vagyok, hanem azt mondja, hogy te, minden embernek az istene vagyok. És akkor ezek után felvetődik az, hogy van-e zsidók istene, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek. Ezt mondja Pál a római levél 10.12 pontban. Akkor van-e nemzeteknek az istene? Azt mondja erről a Zsoltárok, mert a nemzeteknek minden istene bálvány. Mert az Úr pedig egeket alkotott. Hát, hogyha így nézzük, akkor a magyarok istene az micsoda, amire esküszünk. Mi a probléma ezzel? Ha van magyarok istene, mi azt mondjuk, amire azt mondja a Biblia, hogy ez bálvány, akkor kell lenni románoknak az istene, kell lenni szlovákoknak az istene, kell lenni szerbeknek az istene, és innentől kezdve az fog eldőlni, hogy melyik isten az erősebb, amelyik győz. Azt mondja a másik parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Az előbb már mondta azt, hogy bálványokat ne imádd, itt most újra kibontja azt, hogy mi az, hogy bálvány. Tehát, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és ne tiszteld azokat. A Luther és Calvin szerint, tegnap volt a Luther film, az ember lelke egy nagy bálványgyár. Mindenre tudunk bálványokat gyártani. Nézzük meg, ez mondjuk nem pont keresztény bálvány, de aztán jön itt keresztény bálvány is, és amikor innen elmegyünk tovább, akkor eljutunk odáig, hogy találkozunk már olyan szörnyűségekkel, amit a következő képen fogunk bemutatni. De miért is baj ez a bálványimádás? Azt mondja Pál a római levél 1.23-ban, hogy az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Tehát itt a kérdés ott dől el, hogy a teremtőt imádjuk-e, vagy mink, mint teremtmények, a saját általunk készített teremtményeket imádjuk-e. Ez nagyon nem mindegy. És utána ilyeneket találunk, hogy megjelennek a szentképek ilyen bugyikon, meg topokon, papucsokon, és többek között megjelenik Jézus, akit fel lehet öltöztetgetni ördögnek, angyalnak, bárminek a kereszten. Hát azért ezek már elég szörnyűek, és eljuthatunk odáig, hogy egy ganajtúró bogarat, mint Szent Arany Szkarabeusz tisztelünk és becsülünk, és őhozzá fohászkodunk, és várjuk tőle a megoldást a lelki és fizikai és egyéb gondjainkra. Mi lehet bálvány? Csak kettőt akarok mondani. Filippi levél. Kiknek Istenük az ő hasuk, kik mindig a földiekkel törődnek. Tehát az étkezési, habzsolási szokásaink is bálványok lehetnek, de hogy menjünk egy kicsit az egyház területére is, azt mondja Jeremiás könyvében, ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma ez. Az egyház is lehet bálvány. Minden bálvány, amit előrébb helyezünk Isten elé, az minden bálvány. Azt mondja a harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy szent és rettenetes az ő neve, a 111. Zsoltár 9. pontjában. Isten nevében a legtöbb bűnt követték el, erről az Erik is beszélt az előbb, de ha megnézzük a keresztes háborúk, inkvizíció és vallási terrorizmust, mindent Isten nevében követtek el, Istenre hivatkoztak. Az inkvizíció során több mint 50 millió embert pusztítottak el. Miért? Azt mondja a Biblia, hogy ne ölj. És azt mondja Tituszhoz írt levél, 3 pontban, az eretek embert egy vagy két intés után kerüld. Nem azt mondja, hogy öld meg, az eretek embert egyszerűen kerüld el. Akkor mire volt az inkvizíció? Utolsó parancsolat a negyedik kőtáblára, vagy az első kőtábláról a negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 nap munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Tehát megemlékezzél a szombatnapról, 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Istenednek szombatja. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr szombatnapját, és megszenteli azt. Tehát a 7. napon az Úrnak a szombatnapját megáldja. Ez azt jelenti, hogy egyszer volt egy olyan rész, hogy dolgozzál. Azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mi nálunk a közmondás az már úgy jelenik meg, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. A Szentírásban azért ez pontosabban van. A szombat nem más, mint a teremtés emlékünnepe, és kérdés az, hogy lesz-e szombat esetleg a mennyben, meg kell nézni, lesz szombat a mennyben is. És a szombatról azt mondja Ézsaiás az 58. versében, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván. Tehát szenteljük meg a szombatnapot, foglalkozást sem találván. Sokan, akik különböző egyházakból jöttek, katolikustól reformátusig, azt mondják, hogy hát ez a törvény ez már idejét vesztette, mert hogy mi vasárnapot ünneptünk. Nézzük meg a Bibliát, nyugodtan megnézhetjük az evangéliumokat, megnézhetjük az apostolok cselekedeteit, az Ószövetségtől az Újszövetségig. Ha Jézus ezt elrendelte volna, mert valóban eltörölte volna, akkor ennek nyomának kellene lenni. Nem találunk ilyen nyomokat, és nem találunk olyat sem, hogy az apostolok cselekedték volna azt, hogy vasárnapot ünnepeltek volna, vagy mondták volna, hogy a vasárnapot kell megünnepelni. Tehát a Biblia alapján csak a szombat a valós istentiszteleti nap, és nem a vasárnap. Melyik a nagy parancsolat? Jézus azt mondta, ezt két mondatban foglalta össze. Az első és nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes elmédből. Tehát mindenemmel, minden tudásommal szeressem az Urat, az Istenemet. Ez egyébként összefoglalja az első kőtáblát. A második kőtábla sem kisebb ettől, azt is egy mondatban összefoglalja, szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Hát, hogyha magunkat szeretjük, akkor mi magunknak akarunk rosszat? Nem. Ha így szeretünk mindenkit, mint ahogy magunkat szeretjük, akkor akarunk rosszat? Nem. Gyönyörűséges föld lenne, ha ez így lenne. Azt is mondta, ez már elhangzott itt az előbb, megerősítette Jézus a törvényt. Bizony meg. Azt mondja, nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt Máté 7.21-ben olvashatjuk. De utána olvasunk egy ilyet is, hogy a mennyei atya akarata az a Jézus akarata is, mert én és az atya egy vagyunk. Ezt a János 10.30 alatt olvashatjuk. Eltörölte Jézus a törvényt, ez elhangzott már. Nem gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5.17. Tehát, hogy betöltsem. Elhangzott, hogy a pohár akkor van betöltve, a tele van. Jézus összefoglalva a törvényről azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezt Máté 19.17-ben mondta. Jánosnál az úgy mondja, ha engem szerettek, ez egy nagyon gyönyörű kérés, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Egységet képezve a 10 parancsolat változott az idők során. Hát Jakab leírja, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az az egésznek megrontásában bűnös. Tehát az egésznek a megrontásában bűnös, hogyha csak egynek is véd. Tehát egységes. Egy másik ponton azt írja, az írás fel nem bontható. Végül egy vers Vörös Sándortól, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Kisdobos élet 6 pontja azt mondja, hogy úgy él, hogy méltó legyen a úttörők vörös nyakkendőjére. Kérdésem az, hányan voltak úttörők? Hűha, méltók voltak rá? Megérdemelték? Nem tudom, hogy igen-e. Betartható-e a 10 parancsolat? Erre Máténál azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennel minden lehetséges. Máté 19.26. És a következő rész már arról fog szólni, hogy miért vagyunk a bűnfogságában, és hogyan lehet megszabadulni a bűnfogságától. Köszönöm a figyelmet!

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Ige morzsa.
1: Drága testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket ezen az újabb alkalmon, amikor Jézus Krisztusnak egy újabb példázatával, a szőlő munkásokról szóló példázat tanúságaival foglalkozunk. A szőlő munkásokról szóló példázat egy olyan példázat a Jézus Krisztusnak, amely hatalmas tanítást nyújt nem csak a korabeli népnek, hanem minden korban élő keresztény ember számára. Először szeretném, hogyha a szőlőmunkásokról szóló példázatot közösen együtt olvasnánk el. Elolvassuk az egész példázatot Máté Evangélium 20. részéből, először az első 7 verset, majd utána pedig a 8-tól a 16. terjedő verset. Lassan olvasom, figyelmesen, és egész idő alatt ezzel a példázattal szeretnék foglalkozni. Hasonlatos a mennyeknek országa a gazdához, aki korán reggel, vagy jó reggel, korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 10 pénzben, elküldte őket az ő szőlőjébe, és kiment 3 óra tájban, látta, hogy mások is tétlenül állnak a piacon. Mielőtt tovább olvasnám, kedves testvéreim, először arra kérlek benneteket, számoljuk meg, hogy a gazda hányszor ment ki munkásokat keresni. Eddig láttuk azt, hogy korán reggel kiment, majd utána láttuk, hogy 3 órakor kiment, most olvasom az igét tovább, és mondanékik, menjetek el ti a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Erre a szóra, hogy ami igazságos, megadom néktek, nagyon kérlek benneteket, hogy figyeljünk oda. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimentvén, kicsoda a gazda, hogy munkásokat keressen. 11 óra tájban is kiment, talált másokat, akik tétlenül láttak, és mondta nekik, miért álltok itt egész nap tétlenül? Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Figyeljük meg, hogy lássunk meg egy dolgot. Összesen akkor hányszor ment ki munkásokat keresni? 5-ször. 5-ször. Jó reggel, vagy kora reggel, 3 órakor, 6 órakor, 9 órakor és 11 órakor. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez napóra idő. Kiment jó reggel, tehát azt jelenti, hogy napfelkelte tájon, 6 óra tájon, kiment napnak 3. órájában, délelőtt 9 órakor, utána 6 óra az pontosan délben volt, utána kiment még 3 órakor, és végül kiment 11 órakor. És mivel ismerjük a példázatot, ezek a 11 órások hány óra hosszát dolgoztak? Mindössze egyet. És figyeljük meg, hogy a reggel megfogadott munkásokban megegyezett 10 pénzben, azonban a 3, 6, 9 és 11 óra munkásokkal pedig annyit mondott, ami igazságos, megkapjátok. Semmit nem ígért nekik. Majd utána itt van az elszámolás, a példázatot előzményeit szeretném ugyanakkor hozni is, hogy lássuk meg, hogy mi minden előzte meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, vagyis mikor mondta el ezt a példázatot. A beszélgetés a gazdagi fiúval. A történetet nagyon röviden idézem, mert lássuk, hogy mi minden volt előtte, ami kiváltotta, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot elmondja. Oda ment hozzá a gazdag ifjú, és azt mondja, hogy mit kell cselekednem, hogy örök életet nyerjek. Hát úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk kérdése. mit vár el Isten tőlem, hogy örök életet kapjak tőle? Azt mondta, hogy tartsd meg a parancsolatokat, és azt mondja, hogy megtartotta a ifjúságomtól fogva, akkor azt mondta Jézus Krisztus neki, hogy menj el, és add el a vagyonodat, és kövess engem. És akkor megszomorodva elment. Mi a tanítása ennek a történetnek? Ennek a tanítása az, hogy Jézus Krisztus azért mondta, hogy add el minden vagyonodat, és kövess engem, mert a vagyonhoz nőve a szíve. És elment, és soha többé nem jelentkezik. Ez az egyik történet. A másik történet, a tanítványok kérdése, ki üdvözül akkor? Ez egy általános kérdés, ami megjelenik minden komoly hívő ember szívébe, hogy ki üdvözül akkor? És Jézus Krisztus erre világosan megadja a választ, embereknél ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Kedves testvéreim, saját cselekedeteinkkel együtt soha nem jutunk a mennybe. A cselekedeteknek megvan a maga szerepe, de mi nem tudjuk kiérdemelni az üdvösséget, hanem mindannyian kegyelemből kapjuk meg. Példázat a szőlőmunkásokról, ahogy említettem, hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot a szőlőmunkásokról? A Bibliában azt találjuk, hogy a Jordánon túl, azonban ott is írástudók és farizeusok keresték fel, kiknek mondja el, az ő saját tanítványainak adja a tanítást, és kedves testvéreim, példázatai egy részét a nagy sokaságnak mondta el, Jézus Krisztus a 40 példázatnak más részét 12 tanítványnak mondta el, de vannak olyan példázatok, amelyet Jézus Krisztus 4 tanítványnak mondott el, Péter, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak. Itt a tanítványoknak mondta el, mindegyik példázat egyaránt vonatkozik rám is, ránk is, minden emberre. Hogy miért tette Jézus Krisztus ezt, hogy néha csak a tanítványoknak mondta el, néha a 4 tanítványnak mondta el, példázat tartalma szabja meg és határozza meg. Mikor mondta el Jézus Krisztus a szőlőmunkásokról szóló példázatot, földi szolgálatának vége felé, nem sokkal a szenvedés hete előtt. A következő, a szőlő a világ minden népe. Mert hova mentek el a munkások? A szőlőben dolgozni. És a következő, a munkások a szolgálattevők, ebben a példázatban kiemelkedően a zsidó népre utal, és utána maga a gazda pedig Isten. Mikor látjuk ezeket az alapdolgokat, akkor azt is szeretném látni, hogy hogyan bánik Isten mivelünk emberekkel, hogy a példázatban ezt találjuk feljegyezve. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Ezt már egyik példázat tanulásakor tanultuk, hogy Istennek egy, két vagy sok országa van. Kettő van, Isten dicső és kegyelmi országa, és mivel ez földi esemény, ezből világosan látjuk, hogy az ő kegyelmi országáról beszél, ahogy a keresztények gondolkodnak általában az örök életről és az üdvösségről, ezt szeretném ebből a példázatból látni, de először a keresztény ember gondolkodásmódját. Általában a keresztény ember adok-kapok gondolkodásmódon viszonyul Istenhez. Elmondom, hogy mire utalok. Istenem, ha én ezt és ezt megteszem, akkor én ezt és ezt várom el tőled. Ha én élek a Biblia tanítása szerint, akkor tartom a kezemet, hogy nekem örök életet adjál. Tanítja-e ezt a Biblia valahol? Egyáltalán nem. Az más, hogy én hálából élek a Biblia tanítása szerint. Azonban mindannyian kegyelemből kapjuk az örök életet, mert senki sem tudja eltörölni közülünk, mi magunk, a múltban elkövetett bűneinket, sem a jelenlegi bűneinket, például amit ma cselekedtünk meg, csak a mai napról beszélek. Isten tudja megbocsátani, ha mi megvalljuk és elhagyjuk. Istennél nincs az adok-kapok gondolkodás, csak kapok, de semmit nem adok. Akik azt mondják, hogy Jézus mindent megtett helyettem, én csak tartom a kezemet, és Isten adja az örök életet, ez sem Isten szerinti gondolkodás. Ez az igazságos, amit Jézus Krisztus a példázatban kijelent, és mit jelentett ki? Ami igazságos, azt megkapjátok. Ami igazságos, azt megkapjátok. Olvassuk tovább a 8-tól a 16-ig terjedő verseket. Eljött az este. A példázatnak az első fele a munkások megfogadásáról beszél, a példázat második fele pedig annak megadásáról, amit megígért Jézus Krisztus, megígért a gazda. Mikor pedig beesteledett, mondta a szöllőnek, ura a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És kedves testvérem, megfigyeltük-e, a béradás milyen sorrendbe megy? A megfogadás sorrendjében, vagy pont fordítva? Pont fordítva, azt mondja, hogy és jöttek a 11 órásak, fejenként 10-10 pénzt vettek, jöttek azután az elsők, mert egyet kaptak a 6 órások, a 9 órások és a 3 órások is, és jöttek azok a munkások, akiket Jézus Krisztus példázata szerint, jöttek elsők, akiket reggel fogadott meg, azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Nem annyiba egyeztek meg? Akkor miért vártak többet? Kedves testvéreim, erre majd később térek ki, amint fölvették, zúgolódni kezdtek a házigazda ellen. Ki a házigazda? Maga Isten. Mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvé mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Testvéreim, először nagyon alapszinten szeretném megközelíteni Jézus Krisztusnak példázatának ezt a szakaszát. Vannak emberek, akik fiatalkorukban szentelik oda életüket Istennek. Vannak emberek, akik életük középkorában. Vannak emberek, akik már alkonyatkor. Hadd mondjam el, ebben a pillanatban eszembe jutott egy személy, akit megkereszteltem, legidősebb 96 éves volt. És a keresztség után néhány hétre meghalt. Ami igazságos, megkapjátok. Például én 15 és fél éves voltam, amikor megkeresztelkedtem. A számadás napján van-e értéke annak, hogy ki mikor keresztelkedett meg? Semmi értéke nincs. Ugyan olyan feltételek mellett kapja meg az örök életet, aki 15 éves korában, mint aki 96 éves korában keresztelkedett meg. Mi a probléma, testvéreim? Azonban, testvéreim, figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus reggel megfogadottnak azt mondta, hogy 10 pénzt kapsz. A 9-kor délben, 3-kor is, délután 5-kor azt mondta, mi igazságos, megkapjátok. Kedves testvéreim, mindegyik elfogadta a hívást. Mondhatjuk azt, hogy mindegyik megkeresztelkedett, ha lefordítsuk keresztény nyelvezetre, akkor mi a probléma? Ezzel szeretnék hátralevő részében foglalkozni Isten segítségével. A szőlőmunkásokról szóló példázatot elemezzük először a 11 órásokat. A 11 órások szíve hálával volt telve munkaadójuk iránt. Azt az egy órát, amit dolgoztak, vagy pedig akár a délelőtt 9 órakor, vagy délben, vagy délután 3 órakor, vagy délután 5 órakor megfogadottak. Szíve hálával volt telve, hogy dolgozhatnak az Úr szőlőskertjében. Kedves testvéreim, egy-egy hívő embernek a lelki állapota, az indító rugója szabja meg azt, hogy milyen jutalmat kap. Nem az Isten szolgálban eltöltött évek. És most nyomba vessük fel a kérdést. Én, mint keresztény ember, akik itt vagyunk közösen együtt, és tanulmányozzuk ezt a példázatot, hálásak vagyunk-e Istennek azért, hogy az Úr szőlős kertjében dolgozhatok? Ez az egyik dolog. A másik, méltatlannak érezték magukat a nagy jutalomért. Várjuk, követeljük, vagy hálásak vagyunk Istennek azért, hogy elhívott az Úr szülős kertjében. A lelkület nem az elvégzett munka mennyisége, nem az évek, amelyeket eltöltöttünk az igazságban, hanem a lelkület, a szeretet lelkülete, a felebaráti szeretet lelkülete, az Isten tisztelete, az Isten igazságának a megérése. Mert kedves testvéreim, ha csak tudom, hogy mi az igazság, de nem élek összhangba az igazságban, szolgálatom akkor ugyanolyan, mint a reggel megfogadott munkásokért. Tovább, ha nézünk még egy dolgot, a reggel vagy a 11 órakor megfogadott munkások lelkületével szolgálok-e Istennek? Ez szabja meg a jutalmat. Ez szabja meg a jutalom minőségét, vagy akár a jutalom mennyiségét. Lássuk tovább azt, hogy mi mindent találunk még ebben a példázatban. A rabbik tanítása az volt, hogy Isten kegyelmét ki kell érdemelni. Igaz ez? Tanítja ezt valahol a Szentírás, hogy az örök életet ki kell érdemelni? Ezt nem tanítja Isten a Szentírásban sehol. Mert figyeljük meg, hogy minden lelkületű munkást Jézus Krisztus elhív a szolgálatra. Kedves testvéreim, ez a példázat olyan gazdag tanításban, hogy én tudom azt, hogy az egy órányi idő nem elegendő arra, hogy mindent megtárgyaljunk. De kedves testvéreim, ma is az van, hogy az örök életet ki kell érdemelni. Például, amikor gyermekkoromban katolikus hittanra jártam, arra tanítottak, hogy gyónnom kell, áldoznom kell. Ha még misét is végighallgatok, meg szent helyekre, meg búcsúra elmegyek, akkor biztos örök életet nyerek. Hol tanítja ezt a Szentírás? Nem az egyház által előírt elvek betartása a döntő, hanem az Isten szava szerinti élet az, ami meghatározza azt, hogy milyen jutalomba részesülünk. Képzeljük el azt, hogy még a tanítványok is így gondolkodtak, hogy az örök életet ki kell érdemelni. Mert emlékeztek arra, amit ma is említettem, oda jön a gazdagi fiú Jézus Krisztushoz, és azt kérdezi, Uram, mit kell, hogy cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? És Jézus zsidó gondolkodással válaszol, és azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Elefel megmondta, hogy megtartotta ifjúságomtól fogva. De mi volt a lelke mélyén? Külsőleg ott volt a formaljas vallásosság, de az, amit senki nem tud, csak egyedül Isten, mivel van teli az agyunk? Milyen lelkülettel végezzük a szolgálatot? Mert kedves testvérem, ha szeretjük az Istent, akkor szeretetből fakad a mi szolgálatunk is. És akkor nem a saját véleményünk szerint szolgálunk Istennek, hanem Isten tanítása szerint szolgálunk Istennek. Nem mi magyarázzuk bele a Bibliába azt, amit szeretnénk, hogy Isten mondja a Bibliából. Például ma beszélgettem egy emberrel. Csak egy példát, hogy lássátok, hogy mi az, hogy belemagyarázni a Bibliába. Többek között azt mondja nekem az ember, hogy a Bibliában az van megírva, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami szájon bemegy, hanem ami a szájon kijön. És kérdezem tőle, ön mit ért ez alatt? Azt mondja, hogy mindent meg szabad enni. Hol írja? Ott írja a Bibliában, csak nem tudom megkeresni. Megkerestem Máté evangélium 15. részét, és elolvastam, hogy Jézus Krisztus milyen összefüggésben mondja el azt. És végül az egész beszédet úgy zárja le, nem a mosdatlan kézzel való evés fertőzteti meg az embert. Hát kedves testvéreim, nem szabad kiragadni a Bibliából, és a saját véleményünk szerint belemagyarázni azt, amit Jézus Krisztus nem mond. Sajnos a keresztény emberek, a keresztény világ nagy része ezt teszi. És ezért Jézus Krisztus idejében a tanítványok is ez alatt, a befolyás alatt voltak. Figyeljük meg, hogy az Isten bánásmódját mutatja be ez a példázat velünk emberekkel, ahogy azt, hogy milyen lelkülettel szolgálunk Istennek. Kedves testvéreim, ha formaságból, vagy látszatért, vagy azért teszem, hogy a másoknak jó véleménye legyen rólam, Isten nem tudja elfogadni a mi szolgálatunkat. Kiváltságnak tartjuk-e az Isten szolgálatot? Előjognak tartjuk-e? Vagy tehernek? Ez szabja meg a jutalmat. Ha én boldog vagyok azért, ha mi boldogok vagyunk azért, hogy Isten elhívott a szolgálatot, és mi elfogadtuk a hívását. És hálából tesszük mindazt, amit teszünk, hogy engedelmeskedünk Istennek, akkor Isten elfogadja a szolgálatot. De hogyha mi elfogadtuk a hívást, de a saját elképzelésünk szerint szolgálunk Istennek, elfogadja akkor a mi szolgálat. Itt szeretném, kedves testvérem, hogy az, amit Jézus Krisztusan mesteri, isteni bölcsességgel belefoglalt ebbe a példázatba, hogy ezt megértsük és meg is valósítsuk. Méltatlanok vagyunk az örök életre, vagy követelhetjük az örök életet a szolgálatunkért Istentől. Méltatlannak érezzük-e magunkat az örök életre? Hát Jézus Krisztustól a jutalom nem érdem szerint van, és nem érdem szerint. Érdemeink szerint örök életet várunk a Istentől. Nézzük meg! A 3, 6, 9 és 11 órásoknak Jézus azt mondja, ami igazságos, azt megkapjátok. Ha Krisztus lakik szívünkben, akkor nem a jutalomért szolgálunk Istennek, hanem őszinte szívvel. Ez a keresztény Isten szolgálat alappillére. Vajon Krisztus lakozik-e szívemben? Olyan őszintén, olyan szeretettel, olyan meghitt kapcsolatot építek-e Jézussal, hogy ő megváltoztat és megtisztít engemet csúnya szavaimtól és rossz szokásaimtól. Kedves testvéreim, nekem nagyon csodálatos, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolatot Pál apostol is, Jézus Krisztus is a házastársak közötti kapcsolattal példázza. Csak néhány szót hozok a Bibliából. Efézus Belekhez írott levélben, az 5. részben, ha jól emlékszem, a 11. verstől kezdve azt mondja, hogy ti asszonyok mindenben engedelmeskedjetek a férjeteknek, miképpen az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. De tovább azt mondja, de ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat és életét adta érte. Vesszük észre, hogy mit mivel kapcsol össze? A férj viszonyát a feleséghez, ezzel példázza Jézus Krisztus viszonyát az ő egyházához. A feleség viszonya a férj iránt bemutatja az egyház viszonyát Krisztus iránt. És amikor mind végig elmondja ezeket a dolgokat, akkor a 32. versben azt mondja, hogy ám én Krisztusról és az egyházról beszélek. Na most kedves testvéreim, van-e boldogság egy olyan házasságban, ahol a házastársak közül az egyik képmutató? A házasságban. Nincs. Vagy egyet mond, és más csinál. Hát ahogy itt nincs boldogság a házasságban, az Isten iránti viszonyban sem lehetek se képmutató, se formaias, se látszatkeresztény, mert ezt Isten nem fogadja el. Nem lehet boldog kapcsolat közöttem és Jézus Krisztus között, ha én nem vagyok őszinte hozzá. Ha az én lelkületemben nincs az, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, hogy a Krisztus szeretete késztet bennünket Isten szolgálatra. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a történet, amit most elmondok, nem tartozik ide, és semmit nem mond el, de én nekem sokat jelent. Egyik anyuka mesélte el, varónő volt, a lányának mindig szép ruhákat vart, szoknyákat, stb. Normál hosszasággal. A lány is tudott varni, és másnap már föl volt varva, rövid szoknya lett belőle, de fölhajtotta. Sokat veszekedett az anyuka meg a lánya emiatt. Egy nap az anyuka arra lesz figyelmes, hogy a lánya minden ruháját, szoknyát visszahajtott, visszaigazított a normális hosszúságra. Azt mondta az anyuka, egyszer összeszedtem bátorságomat, és azt kérdeztem a lányomtól, hogy mondd már meg, mi történt, hát annyit veszekedtem veled, és nem fogadtál szót. Anyuka, meg kell mondanom, megismerkedtem egy fiúval. És ez a fiú azt mondta nekem, csak úgy jár velem, ha normálisan öltözködök. Miért változott meg a lány? Mert megismerkedett egy fiúval, aki feltételt szabott. Ha mi megismerkedtünk a lelki férjel, Jézussal, aki a Szentírásban megadta a feltételeket, mikor fejezzük ki Jézus iránt a mi szeretetünket? Ha mindent elfogadunk és úgy élünk, vagy csak ami nekünk tetszik? Mikor fejezzük ki Isten iránti szeretetünket? Akkor fejezzük ki Jézus Krisztus iránti szeretetünket, ha mindent úgy valósítunk meg, ahogy Isten mond. Isten és embertársaink iránt érzett szeretet legyen a hajtórugó. Soha ne legyünk képmutatók, mert a képmutatók nem jutnak be Isten országába. Nézzük tovább, milyen reagálás volt, hogyan viszonyultak, mi volt a probléma a reggel megfogadott munkásokkal. Véleményük szerint munkálkodásuk és áldozataik miatt nagyobb elismerés érdemelnének, mint mások. Mivel ezt az igényüket nem vették figyelembe, megsértődtek. Figyeljük csak meg, mi a probléma a reggel megfogadott munkásokkal? Én sokkal többet érdemlek, mint te. Ez a probléma. Én sokkal jobb vagyok, mint te. Ha így gondolkodunk, soha nem jutunk a mennybe. Nekünk itt kell megváltoznunk. Soha mi ne próbáljuk magunkat a másik emberhez mérni. Mert ha emberrel hasonlítjuk össze magunkat, akkor mindig mi leszünk a jobbak. Ez törvényszerűség. Mindig Jézussal hasonlítsuk össze magunkat. Mert ha Jézus Krisztussal hasonlítjuk össze magunkat, akkor mindig lesz sok minden, amit helyre kell hozni az életünkbe. És kedves testvéreim, néha-néha emberek elmondták nekem lelkészi szolgálatom idején, tudja Faragó, én úgy szeretem Istent, hogy kész vagyok meghalni érte. Na de ezt a másikat látni nem bírom. Igaz ez? Hol mutatom be én, hol mutatod be te, azt, hogy mennyire szeretjük az Istent. Hogyan viszonyulunk? Hogyan viszonyulok a szomszédhoz? Hogyan viszonyulok, hogyha valaki rámutat az én hibáimra és bűneimre? Megköszönöm-e azt, hogyha valaki azt mondja, hogy nézd barátom, testvérem, ezt nem jól tetted. Megharagszok rá? Hátat fordítok neki? Vagy megköszönöm? Tudjátok, hogy mi határozza ezt meg? Ki lakik a szívünkben? Mert ha Krisztus lakik a szívünkben, akkor megköszönjük. De ha megharagszunk azért, és képesek vagyunk nem is beszélni vele, még köszönni sem, vagy foghegyről, akkor kilakik a szívemben. Ezt szeretném, hogy megértsük azt. Nézzük tovább a reggel megfogadottakat. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyóak, nem bíznak Istenbe, és irigyeik a testvérek. Van-e itt olyan jellemtulajdonság, ami ránk is vonatkozik? Ha úgy érezzük, hogy van, akkor imádkozzunk Istenhez, és tegyük helyre a dolgokat. Amilyen szeretettel, amilyen tisztelettel vagyunk embertársaink iránt, pontosan olyan tisztelettel vagyunk Isten iránt is. Ha mi fokhegyjel beszélünk valakivel, azt jelenti, hogy fokhegyen beszélünk Istennel is. Nem lehet Istent másként szeretni, és az embertársamat másként szeretni. János első levele, 4. rész, 19-20. Versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk, az pedig embertársunk, hogyan szerethetjük az Istent, akit nem látunk. Ami Isten iránti szeretetünk fokmérője, az ember iránti viszonyulásunkban domborodik ki. Még egy mondatot szeretnék itt hozni, ezzel azt bizonyítják, nincs közösségük Istennel, a fentiekkel. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyóak, nem bíznak Istenben is, irigyek testvéreikre, ezzel azt bizonyítják, hogy nincs közösségük Istennel. Ez a probléma a reggel megfogadott munkásokkal és az ő lelkületükkel. Szeretnék néhány dolgot felsorolni a reggel megfogadott munkások gondolkodásmódjáról. Szolgálatukért többet várnak a többiektől. Én jobb vagyok, és nekem több jár. Dicsekedve fognak munkához, majd mi bizonyítjuk, majd én megmutatom. Egyszer egy ember nekem azt mondta, hogy Faragó, ha én elhatározom, hogy Krisztus követője leszek, akkor bebizonyítom az egész közösségnek, hogy hogy kell élni. Ez nem működik. Nekem nem előttetek kell bizonyítanom. Ti nektek látnotok kell, hogy én milyen keresztény vagyok. Tovább nézve a következő felsorolást, önmegtagadás és önfeláldozás nélkül dolgoztak. Magukban bíztak. És nem Istenben. Kedves testvéreim, az igazi Isten szolgálat abból áll, hogy az Isten szolgálat oltárán én elégjek. Ez a biblikus. Ha az én szolgálatom látszat szolgálat, akkor Isten akár 50 évig, vagy 100 évig szolgálok Istennek, nem tud engemet az örök életre elfogadni. Egész életükben Krisztus szolgálynak mondták magukat. Vannak emberek, akik a rangjukkal dicsekszenek. Én igazgató vagyok. Én ennek a tudománynak doktora vagyok. De vannak emberek, akik sohasem említik meg, hogy kicsodák. Sohasem beszélnek iskolai végzettségükről. Lássák meg az emberek, aki ember. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus kincszenvedésének, vagyis szenvedés történetében van egy mozzanat. Pilátus, amikor nem tudja lecsillapítani a népet, mert az állandóan azt kiabálja, hogy feszítsd meg, akkor végül Pilátus úgy dönt, hogy kivezeti Jézust, és akkor elmondja azt a világhírű mondatot, amely zenészeket ihletett, költőket ihletett, írókat ihletett, mindössze néhány szóból tevődik össze. Imhol az ember, ecce homo, ime az ember. És ehhez szeretnék, kedves testvéreim, egy görög bölcs mondását elmondani. Athénben, délben, tudjátok, hogy mi a viharlámpa, ti még ismeritek a viharlámpát. Délben meggyújtott viharlámpával megy az utcán. És kérdezik az emberek tőle, hogy hát dél van, minek a viharlámpa, miért ég a viharlámpa? Tudjátok, mi volt a válasza? Embert keresek. Embert keresek. Kedves testvéreim, ma nagyon sok vallásos lény létezik, de kevés ember. Ime az ember, ime Jézus Krisztus. És nekünk Jézus Krisztus legyen valóban a példaképünk. Többet gondolnak a jutalomra a reggel megfogadottak, mint a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetnek. Melyikre gondolok többet? Ebben a mondatban benne van mind a kettő. Többet gondoltak a jutalomra, mint a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetek. Más szóval, mi, akik szolgálni akarunk és szolgálunk a mindenható Istennek, kiváltságnak tartjuk-e azt, hogy szolgálhatunk neki, vagy tehernek. Jézus Krisztus ezeket a dolgokat hozta a példázatokban. Tovább néhány gondolatot szeretnék még hozni. Isten semmi sem sérti jobban, mint ez a kicsinyes, énközpontú lelkület, amit eddig felsoroltunk. Nem tud együtt dolgozni önző emberekkel, nem tud együtt dolgozni önző emberekkel, mert érzéktelenek lelkének munkája iránt. Kivel kell nekem együtt dolgoznom? Az Istenség harmadik személyével, a Szentlélekkel. Ahogy látjuk, Isten nem tud mit tenni, ha mi kicsinyes, sértődő, magabízó emberek vagyunk. Isten tudta, hogy a zsidók önigazultak. Segíteni akart rajtuk. Ma is nagyon sok önigazult keresztény ember van. Szolgálatukért jobb jutalmat vártak, mint a pogányoktól. Majd még következő mondatban még sokkal többet találunk. Semmi sem okozott a zsidóknak nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak ugyanolyan joguk van az örök élethez, mint nekik. Emlékeztetni szeretnélek benneteket, drága testvérem, arra, ami le van írva apostolok cselekedetének 10. és 11. fejezetében. 10. fejezetében le van írva az, hogy Péter apostol egy látomást kap, egy lepedő, amelyben edény van, az edény leeresztve az égből, és abban az edényben mindenféle csúszómászó állat van, és azt mondja az égi hang, hogy öljed és egyél. És Péter azt mondja, hogy sohasem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. Az égi hang azt mondja, amit megtisztítottam, nem mond tisztátalannak. Jönnek a Kornélius szolgái, elmegy hozzájuk, és mit mond? Ti tudjátok, hogy zsidó embernek tilalmas, pogány emberhez menni és vele együtt enni. De nekem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondja közönségesnek és tisztátalan embernek. Miről beszél Péter? Kiket tartottak a zsidók tisztátalanoknak? A pogányokat. Sőt, amikor meghallották a keresztény egyház vezetői Jeruzsálembe, 11. fejezet arról szól, hogy felhívják Pétert és felelősségre vonják azért, hogy mertél elmenni pogányokhoz, hisz azok tisztátalanok. És amikor elmondta a látomást, és elmondta, hogy a pogány család, Kornélius családja, amikor elfogadta az igazságot, ugyanúgy részesült a Szentlélek kiárasztásba, mint mi zsidók kezdetben, mondja Péter, akkor lenyugodtak a kedélyek. Semmi sem okozott a zsidóknak nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak ugyanolyan joguk van az örök élethez, mint nekik. Mindannyiunknak egyforma jogunk van? Egyértelmű, hogy igen. Nézzük meg tovább a dolgokat. Tudta Isten gyermekeire, átokként nehezedik az önigazultság. Ezért segíteni akart rajtuk. Tehetek-e valamit üdvösségemért? Nem. Csak akkor kérem Isten segítségét, amikor már képtelen vagyok. Milyen lelkülettel vagyok én Isten iránt? Jézus ezektől a veszélyektől akarta megóvni a zsidókat és bennünket is. Sohasem a formaiasság, sohasem a képmutatás legyen az. Isten gyermekei a Krisztusért végzett munkában vágynak elkopni. Ez az a lelkület, amitre Isten szólít bennünket. Sok első azért lesz utolsó, mert ezzel fejezi be Jézus Krisztus a példázatot, mert ez a lelkület hiányzik a Krisztusért végzett szolgálatból. Micsoda? Az, hogy ne a másik legyen a példaképünk, hanem egyedül Jézus Krisztus. Isten más mértékkel méri a jellemet, mint mi. Mi a látszat szerint mérjük, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Ezért amilyenek kívül mutatjuk magunknak, ugyanolyak legyünk belülről is. Sajnos a reggel megfogadott munkások nem ilyenek voltak. Isten tudja azt, hányszor állunk ellent a kísértésnek. Csak egy nap 24 órában. Isten tudja azt, hogy milyen vívódásunk van magunkban. Mi mindennel küzdünk magunkban. Ezt mi egymásról nem tudjuk. Csak mi magunk tudjuk ezeket a dolgokat megvalósítani. Milyenek vagyunk a négy fal között? Akár egyedül élek, akár valakivel élek, vagy a gyerekeimmel, vagy a feleségemmel, vagy a férjemmel. Milyen vagyok ott, ahol senki nem lát, csak egyedül a mindenható Isten. Milyen bűnöket követünk el gondolatban. Kedves testvérem, ezt azért tettem ide, mert ez egy olyan terület, amiről mi nem szeretünk beszélni. Elmondom, hogy miért. Ha valamit meg akarok tenni, akkor van fék. Mit szólnak az emberek? Ha én rosszat akarok tenni, és megtudják, akkor az emberek megváltoztatják a jó véleményüket rólam. Van fék. Ha valamit kimondok, szintén van fék. Mert az emberek megint meghallják, és mit szólnak, hogyha én ezt mondtam? De van-e fék a gondolatoknál? Semmilyen fék. Miért? Mert az emberek közül senki nem tudja azt, hogy én vagy mi mit gondolunk. Senki nem tudja. És itt nincs fék. És a sátán ezt a területet rendkívül kihasználja. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Szívnek teljességéből szól a száj. Most akkor szeretnék, kedves testvérem, egy olyan dologra kitérni, amiről talán soha eddig nem ejtettem szót. Mi van előbb? Mi van előbb? A gondolat vagy a szó? Szívnek teljességéből szól a száj. Jézus világosan. Mi a szív? Az elme. Először meggondoljuk, és akkor utána mondjuk ki. Van ilyen meghatározás, amikor védeni akarjuk magunkat, mert rosszat mondtunk valakiről, vagy valamiről, hogy meggondolatlanul szóltam. Vagy keményen visszaszólok. Meggondolatlanul szóltam. Testvérem, ez nem áll. Lehet, hogy egy nappal, lehet, hogy egy héttel, lehet, hogy egy évvel gondolkodtál arról az emberről, hogy annak ezt meg kellene mondani, és egy hónap vagy egy év távlatából sátán bedője, no most ezt mondd ki. Ezért figyeljük meg, milyen bűnöket követünk el, hol, gondolatban. És kedves testvéreim, amit Jézus Krisztus mond, én melegen ajánlom, hogy arra figyeljünk fel. Elmondta-e Jézus Krisztus a következő mondatot, vagy nem mondta el, csak én mondom. Ezt majd, mikor elmondom, várom tőletek a választ. Az a férfi, aki gondolatban kívánsággal tekint egy asszonyra, immár paráználkodott az ő szívében. Elmondta ezt Jézus. Elmondta. Te azt jelenti, hogy a gondolatban elkövetett bűn Isten előtt ugyanolyan bűn, mint a tett. Ezért idézem Jakab leveléből, ha a forrás tiszta, akkor a víz is tiszta. És én arra kérlek benneteket, testvéreim, erre figyeljünk fel. Egy vívjuk a csatát. Nem régen egy ember, mikor erről beszéltem neki, azt mondta, hogy de hát hogy vívjam a csatát a gondolataimmal? Na, nagyon egyszerű. De hogy? Isten tud segíteni az én gondolataimban győzni? Természetes. Most olyan területről beszélünk, amilyen területről mi nem szeretünk beszélni. De testvéreim, ez a bűnnek a gyökere, mert itt dől el minden. Itt dől el minden. Amikor a sátán bedobja a mi elménkbe valami rosszat, vagy bűnös gondolatot, akkor ne forgassuk azt, ne latolgassuk, hanem nyomba fohászkodjunk Istenhez, és mondjuk el, én kétféleképpen is elmondom, testvérem, ezt én is vívom, amikor a sátán, mert engemet is kísért a sátán, épp úgy, mint a titeket. Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy sátán távozz tőlem. Vagy kérlek téged, Jézusom, távolítsd el a sátánt és ezt a gondolatot tőlem. Tudjátok, hogy mi történik? Mintha borotvával volna elvágva. Kérlek benneteket, vívjuk ezt a csatát, mert csak utána változik meg a mi jellemünk. Szolgálatunk teljes szívből fakad-e, amit teszünk? Ezek a kérdések a mi kérdéseink. Izrael vezetőinek bűnei nem hasonlíthatók az átlagos ember bűneihez. Tudjátok-e, hogy miért? Vagy a mai keresztény egyház vezetőinek bűne nem hasonlítható egy általános hívő ember bűneihez? Azért, mert Izrael egyháza vezetői és a keresztény egyháznak vezetői felelősek azért, hogy az embereket tisztán tanítják, ahogy írva van, vagy ahogy a népnek szája íze szerint kedves. Ezért sokkal nagyobb a bűne annak, aki tanít, és nem úgy tanítja, ahogy írva van, de sokkal nagyobb az áldása annak, aki úgy tanítja, ahogy írva van, és ezek által emberek őszintén kezdenek szolgálni a mindenható Istennek. A zsidó nép abban a hitben ringatta magát, hogy a menny kegyeltje. De hűtlenségükkel magukra hívták a menny haragját, és elszakadtak Istentől. Jézus Krisztus életének végéről szeretnék hozni egy dolgot. Elvetette-e a zsidó nép Istent előbb, vagy Isten vetette el előbb a zsidó népet, és a zsidó nép utána vetette el Istent? Lehet, hogy túl nagyon komplikáltam, most újra kezdem. A zsidó nép vetette el először Istent, és utána Isten vetette el a zsidó népet, vagy Isten vetette el először a zsidó népet, és utána vetette el a zsidó nép Istent? Először a zsidó nép vetette el. Emlékeztek, hogy mit mond, amikor arról volt, hogy meg legyen-e feszítve, vagy ne? Az ő vére rajtunk és a mi gyermekeinken, a régi fordítás szerint magzatainkon. Nyugodtan mi ártatlanok vagyunk, és kiabálták, feszítsd meg, feszítsd meg.

Pál a kérdést. Elvetette Isten az ő népét? Távol legyen, mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Akkor ki kit vetett el? A zsidó nép elvetette Istent. Miért írja Pál apostol azt, hogy Isten nem vetette el a zsidó népet? Azért, mert a zsidók ugyanúgy személyesen dönthetnek az igazság elfogadása és Krisztus elfogadása mellett a mai napig, mint ahogy te is én. Mondattal szeretném zárni, és nagyon-nagyon kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ezt az elvet vigyük magunkkal. Isten sohasem szakítja meg veled vagy velem a kapcsolatot. Ha megszakadt közöttünk a kapcsolat, azt mindig én szakítom meg. És segítsen a Jóisten, hogy mi soha ne szakítsuk meg a kapcsolatot bűneinkkel, szófogadatlanságunkkal, közömbösségünkkel, hanem legyünk hűségesek Istenhez. Isten is hűséges lesz hozzánk. Izrael módszeresen rabolta Istent, mert hol az egyik, hol a másik pogány Istent imádta. Ez rablás volt a zsidó nép számáról. Kedves testvérem, Isten segítsen meg bennünket, hogy tanuljuk meg a szőlőmunkások példázatából azt, hogy mi reggel megfogadott munkások lelkületével szolgálunk Istennek, vagy a később megfogadott munkások lelkületével. Segítsen, hogy a 11 órások lelkülete legyen a mi lelkületünk is az Isten szolgálatban.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és a kedves hallgatóinkat. Önök a Láthatár című műsorát hallhatják ma és nézhetik. Mindannyian hordozzunk magunkban egy képet önmagunkról. Egy belső hangot, amely értékel, bátorít, de néha még kritizál is, és nem idegen tőlünk az az érzés sem, amikor igyekszünk, próbálunk megfelelni, de bennünk megmarad egy gondolat, egy érzés, mégpedig az annak a gondolata, hogy mintha nem lennék elég jó, nem vagyok elég jó. Mai műsorunkban megvizsgáljuk, hogyan alakul ki az önképünk, mi a különbség az önbizalom és az Istenben gyökerező identitás között, és hogyan találhatunk valódi, stabil értéket nem a teljesítményünkben, hanem Krisztusban. És vendégem ebben a műsorban I.S. Robert János lelkipásztor, pszichológus, akivel együtt próbálunk közelebb jutni ennek a nagy kérdésnek a válaszához. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, örülök, hogy ismét beszélgethetünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőket, rádióhallgatókat.
0: Kezdjük a beszélgetést egy bizonyos perspektívából, mégpedig a hívő ember perspektívájából, és az ő szemléletéből feltéve a következő kérdést. Az Isten hívő ember miért küzd azzal a gondolattal, hogy ő nem elég jó?
1: Ez így egy nagyon összetett kérdés, és majd a következőkben jobban ki fogjuk bontani. Azért is összetett, mert egyszerre teológiai, és nagyon személyes is. Azért is teológiai, mert hívő emberként az élet nagy kérdéseire a válaszokat megszoktuk, hogy a Szentíráshoz fordulva próbáljuk megkeresni. És gyakran megtörténik az, hogy a Szentírás szavait félreértelmezve, ahelyett, hogy az embernek a lelki békét, a felszabadulást meghozná Isten, nem tudja megadni, mert mi egy bizonyos szűrőn keresztül olvastuk, néztük az ő ígéjét. Úgyhogy az egyik oka lehet az, hogy nem értjük meg mindig, amit Isten üzenni akar nekünk. A személyes része pedig a kérdésnek az, hogy a mindennapokban ugye megpróbáljuk és igyekszünk megélni a mi hitünket. És valahogy összhangba kell hozni azt, amit tudunk, azt, amit hiszünk, azzal, amit nap mint nap meg kell élni. És bár a Szentírás meglátjuk azt, hogy késztet bennünket arra, és tanít bennünket arra, hogy hogyan éljük meg a hitünket nap mint nap, ezt általában gyakorlással lehet megtanulni, megszokni. És amíg a hitünk, még hogyha valódi biblikus alapokon is áll, de nem válik a hétköznapi életünk megszokott rendjévé, addig ezek a gondolatok megpróbálhatnak bennünket. Na most fontos lenne leszögezni egy dolgot, és pedig a nem vagyok elég jó nem mindig a hitetlenségnek a jele, hanem lehet nagyon sokszor az őszinte lelkiismeretnek a jele, annak a jele, hogy az ember szeretne közelebb kerülni Istenhez, szeretne úgy élni, hogy ne bántsa meg Istent. Sokszor valóban lehet az őszinte istenkeresésünknek az egyik jele. Hogyha Zsoltárok könyvét is megnézzük, nagyon sokszor azt látjuk, hogy Zsoltáros elkeseredik. Sokszor nem ír dolgokat. Miért megy esetleg rosszul a sorra a hívő embernek, másokhoz viszonyítva. És feltesz a kérdés, hogy hívő emberként hogyan fordulhatnak meg ilyen gondolatok a fejében. De ezek emberi gyengeségek. Az Isten keresésének a lépéseiben ez is benne vannak. Hogy még egy olyan szinten vagyok, ahol Isten nem tud valóban szólni hozzám. Úgyhogy nem kell mindig a legrosszabbra gondolni akkor, hogyha esetleg ezek a gondolatok megfordulnak a fejünkben, mert látjuk, hogy a Szentírás nagy hőseinek az életében néha megfordultak. Viszont a hívő embernek és annak az embernek az életében, aki valóban Istent keresi és meg is találja, annak ezekre a kérdésekre majd válaszok kerülnek. Na most még szükség nekünk azt is megfigyelni, hogy mit jelent ez, hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó, hogy Istenhez jöjjek, nem vagyok elég jó, hogy megváltsam önmagam. Két nagyon különböző megvilágítás a kérdésnek. Hogyha azt arra kérdek rá, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy megváltsam magam, persze erre a válasz az, hogy soha nem vagyok elég jó ahhoz. De hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy Istenhez jöjjek, akkor a Szentírás nekünk azt mondja Máté 11.28-ban, hogy jöjjetek hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem azok, akik rendbe hoztátok az életeteket. Tehát nekünk azt kell megérteni, hogy Istenhez jönni bármikor lehet. És amikor ez a kérdés lehet, hogy túl gyakran kísér bennünket, hogy elég jó vagyok-e, akkor tegyem fel magamnak a kérdést, hogy mihez vagyok, vagy nem vagyok elég jó. Mert itt mi sokszor át szeretnénk ugrani egy lépést. Az út az Úr Jézuson keresztül vezet. Hozzá jöhetünk bárhogy. És akkor ő az ő ereje által képesít bennünket arra, hogy haladjunk előre, fejlődjünk, ami jellemünk csiszolódjon. Ha át akarom ugrani ezt a lépést, egyből a jellememet akarom csiszolni, de a saját erőm által, akkor valóban egy egész életen át kínoszhat ez a kérdés, hogy nem vagyok elég jó. És a válasz erre az, hogy tényleg nem vagyok elég jó, mert arra, amit meg akarok valósítani, arra képtelen vagyok egyedül. Úgyhogy nekünk így bevezetőként ez fontos tisztázni, hogy ha meg is fogalmazódik ez a kérdés bennünk, helyezzük helyes perspektívába. És hogyha átfogalmazzuk a kérdést, akkor nagyon sokszor a válasz szinte magától értetődik. Valóban, nem vagyok elég jó, hogy megváltsam önmagam, de vagyok elég jó ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjek? És a Biblia válasz erre egyértelmű, hogy bárhogy és bármikor jöhetünk Istenhez.
0: Még a műsor elején vagyunk, ezért letisztázhatunk néhány másik fogalmi gondolatot is. Az önbizalmat hogyan különböztetnéd meg az Istenben gyökerező identitástól? Mit jelent az egyik, mit jelent a másik, miben más az alapjuk, ha egyáltalán más?
1: Igen, tehát az önbizalom alapja többnyire az, hogy mit tudok, mit értem el, milyen tapasztalataim vannak, vagyis a lényeg az, hogy önmagamból indul ki. Hogyha az Istennel, az Istenben való, vagy benne gyökerező identitásról beszélünk, akkor azonnal erről a személyes síkról, és az egyéni síkról pontosabban a perspektíva átkerül egy kapcsolati síkra. Itt most már nem csak az a fontos, hogy én ki vagyok, mit valósítottam meg, mennyire látom képesnek magamat arra, hogy előre haladjak az életben, hanem itt már ezeket a kérdéseket az Istennel való kapcsolatból próbálom meghatározni. Tehát, hogyha szeretnénk egy kiindulási pontot megtalálni, akkor így tudnánk röviden megfogalmazni, hogyha csak önbizalomról beszélünk, az magunkból indul ki, egyedül vagyok, azt, amit magamról látok. Hogyha az Istenben gyökerező identitásról beszélünk, akkor ott az én és az Isten kapcsolatából indulok ki. Ez a legnagyobb különbség ugye a kettő között.
0: És hogyan nyilvánul meg az egyik és a másik abban az esetben, hogyha kudarc ér bennünket az életben?
1: Igen, ez már a gyakorlati része a kérdésnek. Hogyha magamból indulok ki, és kudarc ér, akkor ugye, mint minden kudarcot meg kell magyaráznom. Ha magamból indulok ki, akkor a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy nálam valami gond van. Nem vagyok elég jó, nem vagyok képes, nem tudom megtenni. És nagyon sokszor egyetlen egy negatív tapasztalat elég ahhoz, hogy az ember nem merjen többet semmit megpróbálni. Hogyha az Istennel való kapcsolatból indulok ki, akkor rájövök arra, hogy egy kudarc, egy sikertelenség, egy probléma, egy megpróbáltatás, amellyel szembe kell néznem, nem határozza meg teljesen azt, hogy én ki vagyok, és esetleg mit tudok a jövőben megvalósítani. Hanem rájövök arra, hogy persze kielemezve, hogy mi is történt, mi volt a kudarcnak az oka. Rájövök arra, hogy lehet esetleg valamit javítani, és mindenképp bennem marad az, hogy nem ez a kudarc mondja ki rólam az utolsó szót, hanem én visszaszaladok ahhoz, akivel szoros kapcsolatom van, és ez valahogy erőt ad, hogy tovább tudjak menni. Na most megérthetem azt, hogy elbukhatok, tévedhetek, mert ember vagyok. A Biblia nagy hősei is tévedtek, elbuktak, de attól lettek hősök, hogy az első adandó alkalommal, ahogy rájöttek, hogy mi történt, visszaszaladtak Istenhez. Igazából nem voltak ők ember fölötti emberek, szuperemberek. Az erősségük abban állt, hogy nem csak az önbizalmukba vetették a reménységüket, amikor az előttük levő útat próbálták bejárni, hanem volt, akihez visszaszaladjanak. És ez különleges megtartó erő volt nekik.
0: Az előfordul a világban, hogy valaki nagyon magabiztosnak látszik, azonban ő belül bizonytalan ember legyen?
1: Igen, nagyon is. Több okból is. Az egyik az, hogy ebben az életben különböző szerepeket játszunk el. És ez nem feltétlenül rossz dolog, az életnek a velejárója. Mikor hazaérünk, eljátszodjuk a férjet, feleséget, gyermeket, családapát, épp a mi szerepünk van. Elmegyünk az iskolába, eljátszuk a diákot, tanárt, épp amilyen mi a feladatunk. És nagyon sokszor egy-egy szerephez társítunk egy-egy állarcot is. És a gond ott történik, amikor elveszítjük a hitelességünket azért, hogy azt tudjam bemutatni valamelyik szerepben, amit én elképzelek, hogy ott mutatnom kellene. És akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy bemutatom, felteszem az állatot, amikor elérkezek egy bizonyos szerepkörbe, de hogy belül mi van, azt csak én tudom, vagy sokszor még én sem. Mert hogyha a valódi önismerethez, önismeretről beszélünk, hívő embernek szüksége van, hogy nem csak saját maga vizsgálja meg önmagát, hanem szüksége van, hogy az Istennel való kapcsolatából vizsgálja meg önmagát. Pontosabban arra is szüksége van, hogy megértse az Isten nézőpontját és véleményét mindarról, ami vele történik. És igen, ezért nagyon könnyen megtörténhet az, hogy próbáljuk bemutatni, hogy minden rendben van, de ott belül lehetnek gondok. Azért, mert a stabilitás nem csak az adja meg, hogy hiszek magamban, hanem az, hogy tudom, hogy kihez tartozom. Na most beszélhetnénk egy pár szót a rezilienciáról, vagy a lelki rugalmasságról. Na most ez az egyének az a képessége, hogy bármilyen negatív hatás alatt, stressz, traumák, nehéz élethelyzetek után visszanyerje az ő eredeti állapotát, lelki-testi jólétét, és alkalmazkodni tudjon a változásokhoz. Na most különböző kutatások azt bizonyítják, hogy azok a legreziliensebb emberek, akiknek jók a kapcsolataik. Tehát sokszor nem azt tart meg engem, hogy milyen erőforrásokat sikerült összegyűjtenem személyes téren, hanem az, hogy van, akibe kapaszkodnom. Na most a hívő embernek az erőssége, hogyha nincs is fizikai teremtett lény körülöttem, akiben belekapaszkodhatnék, én tudom azt, hogy belekapaszkodhatok Istenbe. És ez az a pont, amikor eljuthatunk oda, hogy nem csak egy látszatot adunk, hogy rendben vagyunk, jól vagyunk, magabiztosak vagyunk, hanem ez az, ami megtart bennünket, hogy az Istennel való kapcsolat hiszem, hogy megtart. Na most, az Istenben gyökerező identitás az nem mindig látványos magabiztosság. Mert mi sokszor összekeverjük azt, hogy ha valami nagyon látványos, ha valaki esetleg hangosan vallja is, hogy mindenre képes vagyok, hogy minden sikerül. Az Istenben gyökerező identitásnak ez nem feltétlenül a jele, vagy legtöbbször nem jele, hanem az a jele, hogy van egy mélyebb lelki szilárdság. Hogyha nehézségek is jönnek, akkor én tudom, hogy nem kell bizonyítanom az értékemet. Nem kell minden helyzetben bebizonyítanom, hogy képes vagyok, hanem ott van nekem Isten, aki mellettem áll, hogyha én eldöntöttem, hogy az ő útján járok, akkor biztos lehetek az ő ígéretében, hogy itt van velem, és nem az én megvalósításom fog megtartani, vagy előrevinni, hanem az, hogy ő fogja az én kezemet. És nagyon sokszor hívő emberként is ez az a dolog, amit meg kell tanulnunk. Mert sokszor önmagunkra helyezünk egy plusz nehézséget, egy plusz terhet, hogy nekem hívőként nem szabad elcsüggednem. De mi is emberek vagyunk. Ugye amikor Jobb megtudja, hogy mindent elveszít, azt mondja a Szentírás, hogy megszaggatja a ruháját, hamut tört a fejére, és azt mondja, hogy sőt a másik fejezetben még azt is mondja, hogy bárcsak ne születtem volna meg. És van a jól ismert íger része, amelyik azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el. És mi általában itt megállunk. De még van egy bibliavers az első fejezetben, amelyik úgy azt mondja, hogy ezzel Jobb nem követett el semmi illetlenséget Isten előtt, nem követett el bűnt Isten előtt. Tehát az, hogy beismerem, hogy gyenge vagyok, hogy most a problémák megtörnek, hogy néha folynak a könnyeim, ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok hívő ember. És ezt a plusz terhet kell elvennem, levennem magamról, hogy nekem nem kell egyedül ennyire erősnek lennem. Mert nem is lehetek ennyire erős egyedül. Viszont, ha belekapaszkodok Istenben, és elismerem, hogy én gyenge vagyok, de az ő erőssége megtart, akkor ha néha esetleg el is csüggedek, vagy megbotlok, nehézségeim vannak, akkor is tudom, hogy tovább tudok menni. És lehet nem látszik rajtam, hogy megabiztos vagyok, mert megtörtek a próbák. De el tudom mondani azt, amit Jobb is elmondott, hogy tudom, hogy az én megváltom él. És tudom, hogy tovább tudok menni vele.
0: Amikor az önértékelésünk azon alapszik, hogy hogyan jeleznek vissza az emberek rólunk, vagy hogy milyen teljesítményt nyújtunk, és annak mekkora az értéke, ez egy gondot okozhat számunkra az életben? Vagy nem feltétlenül abban, hogy most az emberekkel való kapcsolatunk változik, hanem igazából a mi fejünkben az önkép, az csak ezekhez a dolgokhoz kapcsolódik, a visszajelzésekhez és a teljesítményhez. Ez baj, hogyha így nyilvánul meg az életünkben?
1: Történhet két dolog, amelyik befolyásolhatja negatívan. Az egyik az, hogy szinte lehetetlen megtörténnie annak, hogy soha ne hibázzunk, vagy utólag is visszagondolva sokszor másképp tenni bizonyos dolgokat. Na most, megtörténik az, hogy bizonyos emberek egyszer-kétszer látnak bennünket, és lehet, hogy nem pont akkor, amikor éppen a toppon vagyunk. Nem pont akkor, amikor a legjobbat tudjuk nyújtani. Na most, ez torzíthatja azt, amit ők látnak, majd pedig visszajeleznek rólunk, mert ők egy helyzetet láttak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor a bibliai hősöket is szemléljük, nem tudunk levonni sokszor jellemtulajdonságokat egy-egy történet alapján. Van olyan bibliai szereplő, akinek az életének egy rövid pillanata van megragadva. Na most én abból nem tudom meghatározni, hogy neki, tegyük fel, milyen személyiség típusa volt. Mert az egy egyedi helyzet. Sokszor vannak úgy, hogy akik látják, amit teszünk, egy egyedi helyzetben látnak bennünket. Ezért torzíthatja azt a képet, amit visszaküldenek. Hogyha csak arra alapozok, akkor elcsúszhat az, ahogyan önmagamat látom. És a másik dolog, hogy nem biztos, hogy a külső visszajelzések is mindig megbízhatóak. Azt is csak emberek adják, akik lehet különböző szűrőkön néznek vagy bennünket, vagy különböző élethelyzeteket, amelyekben benne vagyunk. Sokszor lehet, hogy nincs semmi gondjuk velünk, de mondjuk egy olyan élethelyzetben vagyunk, amelyet ők egy bizonyos szemüvegen keresztül néznek. Én belecsöppenek, és mivel egy adott helyzetben vagyok, levonnak egy általános következtetést. Ez lehet a két nagy probléma, amikor csak arra hagyatkozunk, és az értékünket az alapján próbáljuk meghatározni, hogy mit mondanak rólunk mások. Viszont a hívő ember számára még van egy nagyon fontos dolog, és pedig az, neki törekednie kell arra, hogy rájöjjön, hogy Isten mit mond róla. Egyrészt azért, mert Isten sokkal objektívebb képet ad rólunk, sokkal hitelesebbet. A második dolog, a Szentírásból tudjuk, hogy Isten a javunkat akarja. Isten olyan visszajelzést ad, és hogyha tükröt is tart elénk, és még hogyha kellemetlen is az, amit látunk ott, mi biztosak lehetünk abban, hogy ezt azért teszi, nemhogy még jobban elcsüggedjünk, hanem azért, hogy bennünket segítsen fejlődni és tovább menni. Na most akkor automatikusan feltevődik a kérdés, hogy akkor hogyan tudhatjuk meg, hogy Isten hogy lát bennünket. Hát az egyik legjobb példa, amit itt tartunk a kezünkben, a Szentírás. Érdekes és különleges az, hogy bár a Szentírást nagyon rég írták, mai ember számára még mindig szolgálhat személyre szabott üzenettel. Tehát kinyitjuk, és az, amit ott elolvasunk, az szól ma hozzá, mint hogyha Isten nekem mondta volna. Ezért ez az egyik legobjektívebb visszajelzés arról, hogy hogyan lát engem Isten. És ő tudja legjobban. Mert hogyha egy alkotásról, egy gépről, bármiről szeretnénk egy diagnosztikát kapni, hát a legpontosabban akkor tudjuk, hogyha az építőnek, a gyártónak az utasításait követve tesszük ezt meg. Minket Isten teremtett, ezért ő tudja, hogy mi válik javunkra, hogyan működünk, ezért a Szentírás különösen fontos, hogy megtudjuk, hogy Isten mit mond rólunk. És ami nagyon fontos még, a Szentírás tanácsa is, más ihletett írások tanácsa is az, hogy kérjünk, ha lehet útmutatást más hívő emberektől, akiknek kipróbált, megpróbált hitük van, akikről tudjuk, hogy fontos nekik is az Istennel való kapcsolat. És Pál apostol is arról beszél, hogy mi mindannyian, még hogyha különbözőek is vagyunk, egy egységes egészet alkotunk gyülekezetként. És szükségünk van arra, hogy a hívő közösség tagjai egymásnak visszajelzéseket adjunk. És hogy ne tévedjünk, a Szentírás arra is megadja az utasítást, hogy ezt hogyan tehetjük meg. Őszinte visszajelzést kell adni, de ami nagyon fontos, a Szentírás hozzáteszi, Pál apostol különös módon kiemeli, hogy a szeretetnek a légkörében kell ezeket a visszajelzéseket adni. És ha így adunk visszajelzéseket egymásnak, akkor ez még egy megerősítése annak, amit esetleg a Szentírásban is megláthatunk, és akkor tudni fogjuk, hogy nem a kudarcaink határoznak meg bennünket, hanem az, amit Isten mond rólunk, amit Isten kér tőlünk, az adja meg az irányt, ahova nekünk mennünk kell.
0: Két pszichológiai kérdést teszek fel a következőkben, mert halad az időnk, úgyhogy egybefonom őket. Beszéltünk arról, hogy hogyan lát Isten bennünket, de az én kérdésem a következőkben az, hogy hogyan alakul az ki, ahogyan mi önmagunkat látjuk, tehát hogyan alakul ki az önkép az emberi élet során, minek a hatására ez egy folyamat, vagy mit jelent pontosan ez, hogy kialakul egy önkép saját magunkról, illetve hogyan tudjuk azt, hogy amit magunkról gondolunk, az nem egy torzítás, hanem a valóság.
1: Fontos két fogalmat letisztázni. Az egyik az én kép. Az én kép azt jelenti, hogy mit tudok saját magamról, hogyan látom saját magamat. Tulajdonságok, képességek, szerepek, az információ, amivel rendelkezem magamról. Az önértékelés pedig azt fejezi ki, hogy ehhez az én képhez, amit magamról kialakítottam, hogyan viszonyulok. Meg vagyok elégedve vele, tetszik, amit látok magamról, vagy pedig nem. Ez adja majd meg az önértékelésemet. Na most, az én képnek a kialakulása az egy folyamat. Nem gomnyomása történik, és már a legkoraibb pillanatoktól, évektől ez kialakul. Ahogyan a szülő visszajelez a gyermeknek, a gyermekben ez kialakul, hogy hogyan látja önmagát. Megtanulja azt, hogy fontos vagyok, vagy csak zavarom a felnőttek munkáját, vagy számít egyáltalán az, amit mondok, vagy csak akkor vagyok jó, ha jól teljesítek, ha nem, akkor azt mondják rólam, hogy rossz vagyok, és akkor már én sem tudom, hogy akkor most jó vagyok, vagy rossz vagyok, mert egyszer így mondják, egyszer úgy. És egy gyermeket ez összezavarhat. Hogyha mi nem a tettet minősítjük, hanem mindig őt minősítjük a tettek alapján. Na most, több tényező egyszerre hat. A kapcsolataink, kapott visszajelzéseink, sikerek, kudarcok, hogyan hasonlítom össze magam másokkal, és az, hogy hogyan értelmezem ezeket a tapasztalatokat, amelyen átmegyek. És itt jutunk el a kérdés második részéhez, hogy sokszor torzított képünk van arról, ami történik velünk, azért, mert bizonyos szűrőkön keresztül nézzük magunkat, vagy sokszor mások néznek bennünket egy bizonyos szűrőn keresztül. Ezért nagyon jó egy pár kérdést feltenni. És pedig az, milyen érvek szólnak mellette vagy ellene? Tehát pontosabb amellett vagy az ellen, amit én magamról gondolok. Vagy lehet-e egyetlen tapasztalatból messze menő következtetéseket levonni? És egy pár ilyen szélsőséges gondolkodásmód, amely torzíthatja azt, hogy a magamat látom és másokat. Az egyik a szélsőséges fehér-fekete gondolkodásmód. Vagy jó vagyok, vagy rossz. Nem embernek látom magam, aki néha elesik, néha tovább tud menni, és akinek szüksége van Istenre, hogy tovább menjen, hanem ilyen nagyon szélsőségekben látom önmagamat. Túl általánosítások. Hogy egy-egy hiba meghatározza a teljes személyiséget. Most ezt nagyon sokszor a másokkal való kapcsolatban különbözőképpen tesszük meg. Sokszor megtesszük azt, hogyha a másik hibázik, akkor levonjuk a következtetést, hogy azért, mert ő ilyen. Ha én elkövetem ugyanazt a hibát, akkor próbálom menteni magam, hogy azért történt meg, mert a körülmények így játszottak össze, és nem csak az én hibám. Látjuk már ez is egyfajta torzítás, hogy magamat próbáljuk egyféleképpen látni, másokat próbálunk másféleképpen látni. A merev gondolkodásmód, amikor azt próbálom megértetni önmagammal, vagy magamnak bemagyarázni, hogy nem hibázhatok. Minden tökéletesen kell sikerüljön. Mindenki más jó kell legyen hozzám. És a Szentírás is azt mondja, hogy nem tökéletes a világ, amelyben élünk. nem kapunk mindig vissza jó visszajelzéseket. A címkézés. Valakin meglátunk, egy egyedi helyzetben látjuk őt, és ráteszünk egy címkét, hogy ő ilyen, annélkül, hogy tudnánk, hogy más körülményekben esetleg hogy jár el. Gondolatolvasás. Hogy én biztos vagyok abban, hogy a másik vajon mit gondolt rólam egy adott helyzetben. Alacsony frusztráció tűrés, hogy olyan nehezen viseljük el, hogyha nehézségek vannak az életben. Pedig ez a Szentírásnak a tanítása, hogy nehézségek lesznek. A hívő ember azt kellene tudja, hogy Isten megtartja őt a nehézségekben is. Nem menti meg őt mindig ugye a nehézségektől. Ugye az igazságot keressük önmagunkról is és másokról is. Keresztényként az igazság keresésében szerepe van az őszinte önvizsgálatnak, józan visszajelzéseknek, annak, hogy Isten fényében lássam önmagamat, és végső soron ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus magáról mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogyha igazságot keresünk, vagy igazat szeretnénk látni magunk vagy mások felől, ezt csak a vele való szoros kapcsolaton keresztül láthatjuk. Hogyha szorosan megfogom az ő kezét, akkor leszek képes arra, hogy lássam magamat úgy, ahogyan látnom kell, valódi képemet, és úgy lássam a másikat is, mint Istennek a teremtménye, vagy mint az én testvérem.
0: Mit értsünk az alatt a gyakorlatban, amikor valaki azt mondja, hogy az én identitásom az a Krisztusban van? Ez egy hitbeli kijelentésként értelmezhető, vagy mint egy megélt valóság?
1: Igazából mindkettő. Különleges ez a kijelentés. Mert csak akkor helyes és egészséges, hogyha Istenben van a mi identitásunk. Hogyha más emberben van a mi identitásunk, akkor már vagy függő, dependens személyiségtípusról beszélünk, vagy társfüggőségről. Hogyha szükségem van másra, hogy más határozza meg, hogy én ki vagyok, akkor gyakorlatilag elvesztettem önmagamat. Szükségem van a másik visszajelzésére, nem tudok magamról se jót, se rosszat mondani, csak a másik szeméből. És ez nem egy egészséges helyzet. Viszont, ha Krisztusban van az én identitásom, akkor igazából nem elvesztettem önmagamat, hanem megtaláltam önmagamat. Ez a különleges benne, hogy ha engem elrejt önmagában, akkor nem veszítem el azt, aki én vagyok. Nem válok egy robottá. Hanem a Szentírás azt mondja, hogy megtapasztalom, meglátom, megkóstolom, érzem, hogy jó velem Isten, hogy jó nekem az, amit ő akar, és akkor rájövök, hogy nekem ott a helyem. És rájövök, hogy nekem azért van szükség visszajelzésre Krisztustól, mert gyakorlatilag akkor lehetek önmagam. Akkor lehetek valóban szabad, és akkor van lehetőségem arra, hogy helyes képet alakítsak önmagamról. Na most, ugye beszéltünk arról, hogy hitbeli kijelentés, vagy megélt valóság. Róma 10:17 azt mondja, hogy a hit hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Vagyis a Szentírás visszajelzése alapján, Isten visszajelzése alapján hitáltal megerősödök, de a hit akkor válik valóban megtartó erővé, hogyha a gyakorlatban is megvalósul. Na most ez a hit tart meg bennünket a mindennapok zavarában. Hogy az, amit tudok magamról, az látom, hogy a mindennapokban az valósággá válik. Hogy amikor Isten azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok nektek, akkor erősödik meg a hitem, amikor én megpróbálok belekapaszkodni ebbe az ígéretbe, és a nehézségek közepette pedig azt látom, hogy valóban megerősödök és nyugalmat kapok. Tehát, hogyha én próbálok belekapaszkodni a hitbe, akkor a hitből fakadó tapasztalat megerősít engem, de nem csak engem, hanem a hitemet. És ezért mondtam azt, hogy mindkettő. Megélt valóság, de egy hit is, amelyik segít ahhoz, hogy megélt valósággá váljon az életünkben.
0: Az alázatnak hol van a helye ebben a képletben, ami ezt az identitást, a Krisztusban gyökerező identitást okozza?
1: Ez lehetne majd egy másik műsornak is a témája, az alázata a hívő ember szemszögéből. Mert azt kell megértenünk, hogy a hívő ember számára az alázat az nem megalázottság. Nem az, hogy, se nem az, hogy magamat megalázom, se nem az, hogy megengedem, hogy más megalázon engem. Az alázat az az állapot, amikor meghajolok Isten mindenhatósága előtt. És ebben az állapotomban, ahogy én meghajolok az előtt, és bevallom, hogy Isten nekem a minden, ebben az állapotomban Isten felemel engem. Na most, a hívő ember egészséges önértékelésének van két alappillére. És ehhez szükség van az alázatra, hogy alázattal közeledjek Isten igéhez, hogy ezeket meg tudjam érteni. Az egyik alappillér, amit Róma 3.23 is mond, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Hogy elismerem azt, hogy tényleg én egy bűnös ember vagyok, és önmagamban nincs értékem. Hogy én önmagamban nem tudok felmutatni valami olyant, ami azt bizonyítaná, hogy én vagyok valaki. De ha csak ez lenne a fejemben, még hogyha a bibliai alapokon is áll, gond lenne. Mert van egy másik pillére a hívő ember önértékelésének. És az egyik legjobb biblia vers erre János 3.16. Hogy úgy szeretett engem Isten, hogy az ő életét adta értem. Vagyis egy időben én nagyon gyenge vagyok egyedül. Nincs érdemem. De másrészt annyira értékes voltam Isten szemében, hogy ő felajánlotta értem az Úr Jézust. Na most a hívő emberben, hogyha ez a két alappillér, ez a két igazság egyensúlyban van, akkor lehetőségem van, hogy az önértékelésem ne essen szélsőségekbe. Ne nézzek le mást, azért, mert én hívő vagyok, és ő még nem tud bizonyos dolgokat, de ne is essek kétségbe azért, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy megváltsam önmagam. Ahhoz nem is vagyok. De ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjek, ahhoz elégséges nekem ez a két alapillérre épített önértékelés. Egyedül nincs erőm, de Krisztus különösen szeret engem, és az ő ereje által lehetőségem van helyesen látni önmagamat, és lehetőségem van az ő érdeme által az üdvösségre.
0: Hogyha szóba hozunk még két új fogalmat, a bűntudatot és a szégyent, akkor ezeknek külön-külön mi a kapcsolata, vagy a hatása igazából az önértékelésre és a Krisztusba gyökerezett identitásra?
1: A bűntudat gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember tudja, hogy tett valamit rosszul. Na most, a szégyen az az érzés, amelyik belőlünk előjön akkor, amikor valami rosszat tettünk. Fontos meghatározni azt, hogy ugye a szégyen az egyik következménye volt a bűnbeesésnek. Ádám és Éva elbukásának a történetében jelenik meg először a szégyen. Hogy még Isten előtt is szégyelték önmagukat. Na de most, ha magunkra nézünk, akkor szégyen megjelenhet valódi bűntudat nélkül is. Vagyis nem bánt engem az, amit tettem, nem szeretném helyrehozni, csak az zavar, hogy nehogy más megtudja. És akkor hogy állok én meg mások előtt beismerve ezt a gyengeségemet? Tehát a kettő járhat kéz a kézben. A szégyen lehet a bűntudatnak a következménye, lehet egészséges bűntudatnak is a következménye. De lehet patológiás is. Lehet gond akkor, amikor megjelenik valódi bűntudat nélkül. Amikor nem zavar engem az, amit tettem. És hogyha még egyszer megtehetném, megtenném. Csak az zavar, hogy mi van, hogyha esetleg mások rájönnek erre. Amikor fontosabb nekem az állarc, amit látnak mások, mint az önazonosság. Hogy legyek valóban az, mint amit vallok, és az érték. Na most a bűntudatról is fontos megkülönböztetni két dolgot. Van egészséges bűntudat. Mert a hívő ember tudja, hogy létezik bűn, létezik olyan dolog, ami Isten akaratával nem megegyezik. De ez a fajta bűntudat engem Krisztushoz vezet. Amikor rájövök, hogy valami rossz történt, és ez általában a Szentléleknek a meggyőző munkájához kapcsolódik, ez a fajta egészséges bűntudat, ez Istenhez vezet engem. De van patológiás bűntudat, amely különleges kapcsolatban áll a szégyennel is, ahogy mit már említettük. Amikor sokszor nincs egy objektív oka annak, hogy miért érzem gyengének, rossznak, bűnösnek magam. Amikor sokszor azért érzek bűntudatot, mert nem tudom elfogadni, hogy Isten megbocsátott. Mert nem tudom azt megérteni, hogy valaki, akihez tartozok, hogy valaki, aki megígérte, hogy megbocsát nekem, hogy a múltam hibáit félreteszi, az valóban el is törölte. Na most itt röviden megemlíthetnénk annyit, hogy ez nagyon jól látszik a gyermek-szülő kapcsolatában. Gyermek tesz valamit, ami lehet, hogy nem jó, lehet nem szándékosan, eltör valamit, történik valami. Ha más azt mondja, hogy semmi gond, ő attól még szorong. Ha a szülő azt mondja, hogy semmi gond, akkor megnyugszik. Mert valaki olyan mondja neki, akivel neki kapcsolata van, akiben bízik. És sokszor azért jelenik meg a patológiás bűntudat, még a hívő ember életében is, mert a hit nem vált valósággal az ő életében. Nincs egy valós Istennel való szoros kapcsolata. Hiába olvas a Szentírásban, hogy Isten megbocsát, mert ezzel az Istennel, aki megbocsát, nincs egy személyes kapcsolata. Nem ismeri őt, és ezért nem lehet biztos abban, hogy őt megbocsátja. Tehát ezért nagyon fontos, maga a bűntudat a Szentlélek meggyőző ereje által vezethet bennünket Istenhez. De ha nincs kapcsolatom Istennel, akkor ez az önvád, ami bennem folyamatosan megfogalmazódik, ez azért történik, mert nem tudom elhinni, hogy Isten megbocsátott nekem.
0: Hogyha meg kellene fogalmazni egy üzenetet a nézők és hallgatók számára, akik még mindig azt gondolják magukról, mindezt a sok értékes gondolatot hallva, hogy még ők nem tudják elhinni magukról, hogy elég jók lehetnek Isten számára ahhoz, hogy az identitásuk Istenbe gyökerezzen, Krisztusba gyökerezzen, akkor mi lenne az üzenetet számukra?
1: Röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy kezdjünk el kevesebbet nézni a saját gyengeségeinkre, és többet Krisztus erejére. Úgy vagyunk, mint Elizeus és Géházi, amikor Géházi Elizeusnak a szolgája elkeseredik, körbeveszik őket az ellenséges seregek, és ő csak annyit lát, hogy hányan vannak ellenük. És akkor a proféta imádkozik, és azt kéri Istentől, hogy nyisd meg az ő szemeit, hogy lássa, hogy többen vannak mellettünk, mint ellenünk. És akkor Géházinak megnyílnak a szemei, és meglátja a mennyei seregeket, akik ott táboroznak körülöttük, hogy sokkal többen vannak, mint az ő ellenségük. Na most, ezt tudnám ajánlani, és még azt is tudnám ajánlani, hogy ezért imádkozni fogok, hogy a kedves televíziónézők, rádióhallgatóknak a szemük megnyíljon. Hogy kezdjünk helyesebben látni többet Krisztus erejéből, és kevesebbet a mi gyengeségünkből. Ha csak magunkra nézünk, a gyengeségünkre, lehetetlen, hogy ne csüggedjünk el. Mert az, amit látunk önmagunkban, az soha nem lesz elég jó. Kezdjünk el többet nézni Krisztusra, mert ott, ahol én nem vagyok elégséges, ott Krisztusnak a kegyelme elégséges. Ez a Szentírásnak a tanítása. És ne azt kérdezzük folyton, hogy elég jó vagyok-e, hanem tegyük fel magunknak, ha lehet minden nap azt a kérdést, hogy Krisztus kegyelme elégséges-e nekem. És ha elkezdek ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogyha elkezdek többet Krisztusra nézni, akkor hiszem azt, hogy elkezdem önmagamat is egészségesebben látni. Ami azt jelenti, hogyha valami javítani való van, azt is bevallom őszintén. De tudom, hogy ebben a küzdelemben, ennek a legyőzésében vívott küzdelemben nem egyedül vagyok, hanem Krisztus áll mellettem. Tehát így tudnánk gyakorlatilag megfogalmazni, hogy nézzünk kevesebbet a magunk gyengeségére, és többet Krisztus erejére.
0: Személyesen te hogy látod ezt a mai témánkat? A gyakorlatban előfordul gyakran, hogy hívő emberek, Isten hívő emberek alacsony önértékeléssel, vagy ne legyenek meggyökereződve identitásban, Krisztusban, tehát így éljenek, és valahogy pszichológiai szemszögből is, mert lelkipásztori hivatás, de pszichológiai tanulmányaid is vannak. Ez a szemüveg, amin keresztül te látod az embereket, mire enged téged következtetni, hogy fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzunk?
1: Különösen fontos, mert ahogy az elején említettük, egy hibás énkép, hibás önértékelés, sokszor alacsony önértékelés, vagy néha túl magas önértékelés származhat a Szentírás helytelen értelmezéséből is. Ezért nekünk is a Szentíráshoz alázattal kell közeledni, hogy megértsük valóban azt, amit Isten akar mondani. A másik dolog, amit meg kell említenünk, az, hogy mi nem egy légüres térben élünk, mi nem tudunk félrevonulni, ahol félretesszük a Föld és a világegyetem dolgait, mi egy nagy küzdelemben élünk. És mi ezen a szemüvegen kell keresztül mindent nézzünk. És addig, amíg Sátán el tudja hitetni velünk azt, hogy ezzel a témával nem kell foglalkozni, addig ő ezen az oldalon tud bennünket támadni, és azt látjuk, és azt látom a lelkipásztori gyakorlatban is, hogy Sátán itt támad. Hogy a hívő embernek ne legyen egészséges énképe és önértékelése. Ezért fontos nekünk, de nem csak olyan értelemben, hogy megerősítsük önmagunkat, hanem ezért fontos a Szentírás fényében keresni erre a válaszokat, mert egy olyan küzdelemben élünk, amelyben Sátánnak a célja az, hogy valamilyen szélsőségbe esünk. Neki mindegy, csak épp a jó úton ne menjünk. Neki az is jó, hogyha elkeseredünk, mert magunkat túl gyengének látjuk, és ebben a gyengességben már nincs erőnk Krisztusra nézni, de az is jó, hogyha a hívő élet nem az alázatot hozza elő belőlünk,

0: vagyok, akkor egy egészségtelen kép, egy torz kép tönkre fogja tenni az embertársaimmal való kapcsolataimat is.
1: Nagyon örülök, hogy ezt a témát ma megalapozhattuk, íme most ebben az utolsó kérdésben és ennek a válaszában még jobban megrögződött bennünk az, hogy fontos az önbecsülésről gondolkodnunk, az önértékelésről, önképről, arról, hogy milyen kapcsolatunk van Istennel, és hol találjuk mi magunkat mindezek képletében a gondolatainkban. Hálás vagyok, hogy itt voltál, hogy újból elbeszélgethettünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még. Köszönöm, hogy segítettél rajtunk
0: köszönöm
1: ebben
0: a
1: a témában.
0: Meghívást, és amikor lehetőség lesz, még boncolgatni fogjuk ezt meg, vagy más témát is.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ilyes Robert János lelkipásztor, pszichológus volt a beszélgetőtársam ma, és vele együtt egy érdekes témát nézhettünk át, nagyíthattunk fel, amiről úgy gondolom, hogy ha mi is a mindennapokban még átgondolnánk, akkor lehet, hogy egy mélyebb kapcsolatra jutnánk Istennel, és ezen felül egy békésebb életet tudunk élni a mindennapokban. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, megnéztek bennünket. Szeretettel meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be a Láthatár adásában, hiszen lesznek még hasonló tematikák, és nagyon jó vendég meghívottak. Mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: 45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.
1: Bibliai ABC.
2: Örülök annak, hogy egy újabb igazságot vehetünk fontolóra a mai napon. Egy nem mindennapi témakör áll előttünk, annál is inkább nem mindennapi, mert a proféciával a keresztény ember nagyon keveset foglalkozik, különösen az időre szóló proféciával. Mivel megemlítettem ezt a kifejezést, hogy profécia, mit is jelent ez? Magyar nyelven két szóval határozzuk meg, az egyik a jövendőlés, a másik a profécia, és mind a kettő ugyanazt jelenti. A profécia vagy jövendőlés könnyebb megérteni, mert a jövendőlés jövőbe beszélés, kijelentés előre, ami majd lesz. Tehát a profécia profétál, Isten kijelenti hűséges gyermekeink keresztül azt, ami lesz. A Bibliában több mint 1000 ilyen jövendőléssel találkozunk. Vannak helyhez kötött, vannak személyekre vonatkozó, országokra vonatkozó jövendőlések, azonban van a Bibliában számos időre szóló jövendőlés is. Egy ilyen időre szóló jövendőlést fogunk ma tanulni, mégpedig a leghosszabb proféciai ráncolatot, amely hosszú-hosszú időt ölel fel, és látni fogjuk azt, hogy a profécia tanulmányozása mennyire megerősíti a hitünket, mert a proféciában amit Isten kijelentett, az pontosan úgy teljesedett be. Ezért is egy helyen a Szentírás arról beszél, hogy Isten tudja pontosan a jövőt. Előle nincs eltitkolva sem a közeli, sem a távoli jövő. A leghosszabb bibliai proféciát Dániel proféta könyvének a 8. részében, a 14. versben találjuk, amely így hangzik. És mondanékem, tehát Dánielnek, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Mit mondott az angyal Dánielnek? 2300 estéig és reggelig, és utána kiderül a szent hely igazsága. Először is vessük fel a kérdést, miért érdekel bennünket ez a jövendőlés? Azért, mert a 17. versben ezt olvassuk. És odajöve, ahol én állék, és amint jöve, megrettentem, és orcámra estem, és mondanékem. Értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. A 2300 estéről és reggelről szóló látomás az utolsó időre szól. Ezért érdekel bennünket. Majd a továbbiakban, ugyanebben a részben, a 8. rész 26. versében ezt olvassuk, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Két nagyon fontos dolgot olvastunk ebből a versből. Elmondja azt, hogy az estéről és reggelről, tehát a 2300 estéről és reggelről szóló látomás az igazság. Ez a látomás egy nagyon fontos igazságot tár elénk, a másik pedig sok napra való. Tehát egy hosszú-hosszú proféciai láncolat. Hogy ezt mindjárt lássuk is a Szentírásból, és meg is győződjünk erről, itt azt mondja, hogy a jövendőlés, hogy 2300 este és reggel, vagyis 2300 nap. Most vessük fel a kérdést, hogy a jövendőlésekben, vagy a proféciákban, az időre szóló proféciákban egy nap az mennyit jelent? Ha fellapozzuk Ezékiel próféta könyvének 4. részében a 6. verset, ezt olvassuk, és itt magyarázza meg Isten szava, hogy egy proféciai nap az mennyi idő, és ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét 40 napig. És mostan a lényeg, a magyarázat, itt szó van 40 napról. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam neked. Tehát Isten szava elmondja nekünk, hogy a proféciában egy nap az egy esztendő. És itt mit is olvastunk? 2300 nap egyenlő 2300 esztendővel. Mert egy proféciai nap egyenlő egy esztendővel. Ez a Bibliában a leghosszabb proféciai láncolat. 2300 év el fog telni, mondja ez a jövendőlés, és utána ezzel fejeződik be, azután kiderül a szent hely igazsága. El kell mondanom önöknek azt, hogy ez a szent hely igazsága, vagy az, hogy kiderül a szentek szentje, vagy megtisztítatik a szentek szentje, ez egy nagyon zárt bibliai fogalom, és ezért sok mindent ma át kell gondolnunk, át kell tanulmányoznunk a Szentírásból, azért is, mert különben is a profécia a Bibliának a legnehezebb része, és ezért sok mindent szeretnék megemlíteni, hogy minél világosabb legyen, és látni fogjuk azt, hogy miért is tanulmányozzuk, miért kell ezt tanulmányoznunk, és miért kell tisztán látnunk, értenünk, és természetesen hinnünk is ezt a jövendőlést. Mert itt azt mondja, 2300 év elteltével a szentek szentje meg lesz tisztítva, kiderül a szent hely igazsága. Sok minden áll itt, ahogy említettem, azt is kell tudnunk, hogy mikor kezdődik, mert csak akkor tudjuk meg, hogy mikor fejeződik be. Azonban mielőtt erre térünk, Dániel próféta, amikor megértette azt, hogy 2300 év múlva történik majd ez az esemény, egyszerűen kétségbe esett. Miért? Mert Izrael népe és jó maga Dániel is a babiloni fogságban voltak, és a babiloni fogságba való elmenése előtt már Jeremiás próféta által Isten közölte azt a néppel, és ez Dániel próféta is jól tudta, hogy Izrael népe el fog menni 70 évig, ott lesz a babiloni fogságba, mert elhurcolják őket, de 70 év után kiszabadul. És most Dánielnek jön az angyal, és azt mondja, hogy 2300 év múlik el, és akkor történik valami nagyon fontos, megtisztítatik a szentek szentje. Kétségbe esett Dániel, és imádkozott Istenhez. És a 9. rész, első 20 versében első 19 versében találjuk Dániel prófétának az imáját, könyörgését, és bűnvallomást tesz Istennek, és kéri, hogy segítse meg, hogy ne maradjanak olyan sokáig a fogságba. Majd utána, amíg még ő imádkozott, 21. versben olvassuk, Dániel 19.21-ben, és még az imádságot mondom, mikor az a férfiú Gábriel, akit elébb a látomásban láttam, sebességgel repült, és megilletett engemet az estéri áldozat idején. Az az angyal, az a Gábriel, akit ő látomásban látott, és az a Gábriel angyal volt, akik elmondta neki, hogy 2300 év kell, hogy elteljen, és utána lesz megtisztítva a Szentek Szentje, eljött az imádságra, mint választ hozott Istentől, és azt olvassuk tovább a 22. versben, és értésemre adta, és szólt nekem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. Eljöttem megmagyarázni neked azt, amit te nem értesz. És eljött, és részletesen magyarázni kezdte azt. És a 23. vers, a te esedezésed kezdetén, egy szózat támad, és én eljöttem, hogy megjelentsem. Mert te kedves vagy, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Azt a látomást, amelyben én azelőtt megjelentem, én most azért jöttem el, hogy neked megmagyarázzam mindazt, ami a látomáshoz kötődik. És most tessenek elképzelni, hogy az angyal, Gábriel milyen csodálatos egyszerűséggel magyarázza ezt a hosszú-hosszú proféciát, amely 2300 évig tart. Így kezdi el Dániel próféta könyvének 9. részében, a 24. versben. 77 szabatot a te népedre és szent városodra. 77. Most itt újból számolnunk kell, 70x7 szabatot a te népedre. Itt látjuk azt, hogy egy hétben 7 nap van, tehát 70x7 az 490 nap, vagyis 490 esztendő, azt olvastuk, 77 szabatot, levágatott a 2300 évből 70x7, vagyis 490 esztendő levágatott a te népedre, a te néped számára. Vagyis Isten közli Dániel prófétával, hogy 490 esztendőt adott Isten a zsidó népnek, hogy teljes szívvel hozzátérjen. Ha ezt a kegyelmi időt a zsidó nép arra használja, amiért Isten adta, akkor a zsidó nép Isten országának örököse lesz. Természetesen velünk is így van. Isten azért adja az életidőt számunkra, nekünk nem ad 490 esztendőt. Nekünk ad lehet 50, 60, 70, vagy ahogy a Bibliában olvassuk, legfeljebb 80 esztendőt, nagyon kevesen élik túl azt az időpontot, és ezt az életet Isten mindenkinek azért hagyja, és azért adja, hogy ezt az időt arra használjuk fel, hogy Istennel megbékéljünk, és elkészüljünk országa számára. Itt lehet látjuk azt, hogy 490 esztendő le lett vágva a zsidó nép számára. Nagyon érdemes mélyen foglalkozni ezzel az igazsággal, mert itt olyan igazságokat találunk, amelyet sehol az egész Szentírásban. Majd amikor odaérünk, akkor tapasztalatot is elmondok ezzel kapcsolatban. Azonban ez szép, és látjuk, hogy ez az időpont, ez a 490 esztendő a 2300 évből le lett vágva, el lett különítve a zsidó nép számára. De bennünket mindenek előtt az érdekel, hogy mióta kell számítanunk úgy a 2300 évet, mint a 490 esztendőt. 25. versben Isten válaszol erre a kérdésünkre. Tudd meg azért, és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét van, és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időben. Itt megvan adva a kiinduló pont, és néhány fontos tényező, amely segít számos dolgot megértenünk, ami ez alatt a 490 év alatt fog történni. A kiinduló ponttal kapcsolatban a Bibliában Isten azt mondja, a Jeruzsálem újjáépítésétől való szózat kiadásától, keltezésétől. Attól kell számítanunk a 2300 évet és a 490 esztendőt. Mikor lett kiadva a Jeruzsálem újjáépítéseinek a rendelete? Három ízben adták ki, azonban az Artaxerxes Longimanus által kiadott rendelet az pontosan arra vonatkozik, ahogy itt olvassuk, hogy a Jeruzsálem újjá kell építeni. Ez a rendelet pedig Jézus Krisztus előtt, vagy a mi időszámításunk előtt 457-ben lett kiadva. Artaxerxes Longimanus kiadta a rendeletet, hogy a Jeruzsálem városát újra kell építeni, rendbe kell hozni, és a zsidók visszaköltözhetnek majd, elfoglalhatják a helyüket az ősi városba. Itt azt látjuk, hogy a kiinduló pont 457-ben volt Krisztus előtt. Az előbb azt olvastuk a Szentírásból, hogy 7 hét és 62 hét van a messiásig, vagyis a messiás fejedelem felkenetéséig. Miért osztotta Gábriel arkangyal két részre ezt az időpontot? Mert 77-ről van szó, 7 hét, meg 62 hét, az 69 hét, és még maradt egy hét, amelyet majd később fogunk olvasni a Szentírásból. Az első 7 hét, megint 49, 49 évig építették a zsidók Jeruzsálemet újra. Tehát Isten elmondja azt, hogy 49 éven keresztül, tehát 7-7, 49 éven keresztül fogják helyreállítani az egész várost. Ez egy hosszú idő. Azonban attól kezdve még el fog múlni 62 hét, és akkor fog a Jeruzsálem felkenetése Jézus Krisztus felkenetése megtörténni. Tehát Jeruzsálem újjáépítésétől Jézus Krisztus felkenetéséig el fog múlni még 62 hét. Azonban mikor is lett Jézus Krisztus felkenve? Vajon a születésekor, vagy 12 éves korában, vagy mikor? Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy amikor Jézus Krisztus 30 éves volt, akkor lement a Jordán folyóra és megkeresztelte őt keresztelő János. És amikor kijött a keresztsége után a vízből, letérdelt a Jordán partján, és Szentlélek áradt galambképében szállt Jézus Krisztusra, és akkor szólalt meg az Atya és mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Itt látjuk, kedveseim, azt, hogy a Szentlélek kiárasztásakor, amikor a galamb rászállt, galamb képében a Szentlélek Jézus Krisztusra áradt, ez volt a felkenetése Jézus Krisztusnak. Vagyis, olvassuk el ezt apostolok cselekedetének 10. részéből, és a 10. résznek a 38. versében visszahivatkozik a Szentírás erre az eseményre, és itt a következőket találjuk. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széjjel járt, jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. A vers első felében beszél arról, hogy a názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szentlélekkel. Tehát a messiás felkenetése az a keressége után volt, és a keresség után, amikor kijött a vízből és letérdelt a Jordán partján, Szentlélek kiáradt rá, Tehát ez mutatta a prófécia előre, vagy mutatja, hogy a messiás fejedelem felkenetéséig, tehát Jézus Krisztus kerességéig el kell, hogy múljon még 62 hét. Ugye mivel van itt időszámításunk előtt, és időszámításunk után, vagy Krisztus előtt és Krisztus után, így hogyha nyomon követjük a számokat, akkor 457-től kell számolnunk a 2300 éves proféciát is, meg a 490 éves proféciát is, amely kizárólag a zsidó nép számára adatott, és látnunk kell azt, hogy ez az idő a mi időszámításunk szerint 27-ben járt le, vagyis ebből a jövendőlésből tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus 27-ben, a mi időszámításunk szerint 27-ben keresztelkedett meg. Nem egyszer kérdeztek már emberek, hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus 27-ben keresztelkedett meg, és ő pedig 30 éves volt. Ez világosan utal arra, hogy nem tudjuk Jézus Krisztus születésének, még az évét sem, nehogy tudnánk a dátumát, hogy mikor született. Jézus Krisztus ezen profécia alapján és minden hittudor véleménye szerint valahol a mi időszámításunk előtt 4 és 9 között született. Tehát nem tudjuk Jézus Krisztus születésének az évét, azonban tudjuk pontosan azt, hogy Jézus Krisztus körülbelül mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett, és a profécia szerint tudjuk azt, hogy a keressége az 27-ben történt meg a mi időszámításunk szerint. Azonban még hátra maradt egy hét. Erre az egy hétre vonatkozóan is nagyon pontos eligazítást ad Gábriel angyal a Szentírásban, amelyet Dániel próféta az ő könyvébe leírt. Mielőtt erre térnék, szeretnék megemlíteni egy tapasztalatot. Egyik alkalommal egy közismert egyház lelkészével beszélgettem, és beszélgetés közben felmerült a kérdés, amely így hangzott. Kérdeztem tőle. Legyen szíves, mondja meg, mennyi idő telt el Jézus Krisztus kerességétől haláláig? Meglepődött a lelkész a kérdésen, és azt mondta, hogy az ő véleménye szerint senki sem tudja azt, hogy Jézus Krisztus kerességétől haláláig mennyi idő telt el. És akkor fellapoztam a Szentírást, és olvastam neki azt, amit most is szeretnék olvasni, mert a Bibliában csak ezen a helyen található, ilyen precíz pontossággal meghatározva az, hogy Jézus Krisztus kerességétől a haláláig pontosan mennyi idő fog eltelni. Itt Dániel próféta könyvének a 9. rész 27. versében olvasom. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hétnek felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Isten olyan egyszerűen elmondja, ebben a kijelentésben is angyala által, maradt még egy hét, egy hétben 7 nap van, egy-egy proféciai nap egy közönséges esztendőt jelent. Ami azt jelenti, hogy még megmaradt a 490 évből egy hét, vagyis 7 év. És azt mondja, hogy a 7 évnek a felén Jézus Krisztus véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Tehát azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a hétnek a felén, hétnek a fele pedig 3,5, tehát a kerességétől a haláláig 3,5 év fog eltelni, mert amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor valami nem mindennapi esemény, pont abban a pillanatban, amikor Jézus kimondta a Golgotai kereszten azt, hogy meglett, elvégeztetett, abban a pillanatban valami történt a jeruzsálemi templomban, amelyet Máté evangélista jegyzett fel a 27. rész 50 és 51. versében. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadta a lelkét, és imi a templom kárpitja, fölé talaláig ketté hasada, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedeztek. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus kiadta lelkét a kereszten, befejezte életét, a templom kárpitja ketté hasadt. Hogy milyen templom kárpitjáról van szó, majd a mai tanulmányunknak a továbbiakban, a további részében majd megbeszéljük, és hiszem, hogy mikor befejezzük a mai tanulmányunkat, akkor ez is sokkal közelebb kerül hozzánk. Lényeges az, hogy Jézus Krisztus a kerességétől a haláláig, a profécia szerint és az evangéliumok szerint is, Jézus Krisztus 3,5 évig munkálkodott itt a Földön, és amikor elmúlt a 3 év és 6 hónap, akkor Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, ahogy azt itt mintegy 600 évvel a megtörtént események előtt Isten angyala Gábriel Dánielnek elmondta, közölte. De még megmaradt 3,5 év. Jézus Krisztus kerességétől még 3,5 éven át, ami végsősorban 34-ben járt le a mi időszámításunk szerint, ez alatt a 3,5 év alatt a tanítványok nem mentek hirdetni az evangéliumot senki másnak, csak a zsidóknak. Ezt a 3,5 évet a tanítványok csak a zsidóknak, ez idő alatt csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. Azonban, amikor István megkövezése megtörtént 34-ben, akkor az apostolok mentek és hirdették az evangéliumot a Földön minden nemzetségnek. Itt látunk egy dolgot, és most egy kis számadást kell végeznünk, tehát a 2300 évből 490 esztendő, amelyet Isten a zsidó nép megtérésére hagyott, sajnos hadd mondjam el zárójelben, hogy a zsidó nép az Istentől adott kegyelmi időt nem arra használta fel, amiért Isten adta, mint ahogy sajnos ma is az emberek nagy része nem arra használja fel, hogy ebben az életben elkészüljön az örök életre. De attól kezdve, amikor lejárt a 490 esztendő 34-ben a mi időszámításunk szerint, attól kezdve a pogányoknak hirdették az apostolok az evangéliumot, vagyis még egy nagyon fontos dolog, 34-ben a zsidó nép megszűnt Isten választott népe lenni, és ugyanolyan feltételek mellett üdvözülhetnek a zsidók 34-től kezdve errefelé, mint amilyen feltétel mellett üdvösségre juthat bárki emberfia, aki élt, vagy él, vagy élni fog ezen a földön. Most tehát, a 2300 évből, ha elveszük a 490 esztendőt, akkor marad 1810 esztendő. És az 1810 esztendőhöz hozzáadjuk a már a mi időszámításunk szerint elmúlt 34-et, akkor pontosan megkapjuk azt, hogy a 2300 év 1844-ben jár le. Lehet, hogy meglepődnek, hogy egész ennyire közel eljut ez a proféciai idő hozzánk? Igen. Említettük azt, 457-ben adták ki a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendeletet, és a 2300 évet a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásától kell számolnunk, és most megkaptuk végérvényesen azt, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben jár le. De most vissza kell térnünk akkor az eredeti, vagyis az a jövendőléshez, és még egyszer olvassuk. Dániel proféta könyvének 8. részéből a 14. versben. És mondanékem, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szente igazsága. Vagyis, mit is jelent valójában ez a kijelentés, hogy a 2300 éves profécia lejártával elkezdődik a menyei szentek szentjének a megtisztítása. De most ez a gordiusi csomó számunkra. Ez egy lehetséges sokunk számára teljesen ismeretlen fogalom. Mi az, hogy a menyei szentek szentjének a megtisztítása? El kell mondanom önöknek azt, hogy magáról, a mennyei szentek szentjének a megtisztításáról a következő alkalommal fogunk majd tanulni, de ma szeretnénk megérteni és áttanulni a Szentírásból egy ide vonatkozó nagyon fontos témakört, az pedig, hogy miből is áll maga a szentélyi szolgálat, és valóságban ez a fogalom, hogy szentély a valóságban mit is jelent. Tudnélik, amikor Isten kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, a 10 parancsolat mellett a zsidó népnek ott a Sínai hegynél még adott egyfajta törvényrendet, ez pedig az úgynevezett szertartási vagy ceremoniális törvény. És ez a ceremoniális törvény előírta a zsidó ünnepeket, előírta azt, hogy meg milyen ünnepeket kell a zsidóknak ünnepelni, majd előírta azt, hogy hogyan kell felépíteniük a szent sátrat. Mi az, hogy szent sátor? Mielőtt erről bármit is szólnánk, lapozzuk fel Mózes második könyvét, és második könyvének a 25. részét, és a 25. részből a 40. vers, ez a fejezetben az utolsó vers, egy nagyon rövid, de nagyon fontos kijelentés. Így hangzik: vigyázz, mondja Isten Mózesnek, vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. Hát mit jelenthet ez? Vigyázz, hogy arra a formára készítsd el, ahogy én neked a hegyen megmutattam. Miről van szó? Kedveseim, itt arról van szó, hogy amikor Mózes fent volt a Sínai hegyen, amellett, hogy Isten sok mindenre tanította, és a 10 parancsolatot is elmondta, és odaadta neki 2 kőtáblán, Isten megmutatta Mózesnek a Sínai hegyen a mennyei templomot. Mert a mennyben van templom, ott, ahol Jézus Krisztus szolgál. A hiszek egyre szeretnék emlékeztetni mindannyiunkat, üle az atyának jobbjára, és onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Jézus Krisztus, ahogy már tanultuk, még az első, második előadásnál, ő az egyetlen közben járunk, egyetlen főpapunk a mennyei szentek szentjében, ugye most újból használom ezt a szót, fogalmat, hogy szentek szentje, azonban lassan rá fogunk jönni arra, hogy mit is jelent ez a kifejezés. Na most maradjunk annál. Mózes fent volt a hegyen, és Isten megmutatta neki a mennyei templomot. És mikor búcsúzott Isten Mózestől, akkor ezt a nagyon fontos figyelmeztetést mondta neki, amit olvastunk. Vigyázz, hogy arra a mintára, ahogy én neked megmutattam a mennyei templomot, a mennyei templomnak hasonmását készítsd el itt a földön, és a te testvéredet Áront nevezem ki, hogy legyen főpap abban a templomban, abban a sátorban. Azért nevezzük szent sátornak, mert sátorlapokból volt összeállítva, azt is Isten pontosan megadta, még a méretét is megadta. Mi ezekkel ma nem foglalkozhatunk. Azonban magával a sátorral és a benne folyó szolgálattal szeretnénk megismerkedni, hogy a következő alkalommal nyomon követhessük Jézus Krisztust a mennyei templomban, és az ő szolgálatát, de ezt csak úgy vagyunk képesek megérteni, ha a mennyei templom mintájára megépített földi szent sátort ismerjük, és a benne folyó szolgálatot is ismerjük. Ezért mindjárt szeretném elmondani azt, hogy a földi szent sátor az lényegében 3 részből állt. A sátor maga 2 részből. Egy függöny választotta szét. Képzeljünk magunk elé egy sátrat. És a sátor összesen 8 méter hosszú. Mégiscsak azért mondok egy bizonyos méretet, hogy oda tudjuk képzelni. A sátornak van bejárata, és az első rész az 6 méter hosszú, a hátralevő 2 méter pedig egy függönnyel van elválasztva, és a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy az első részt a sátornak az első részét, azt a Biblia szentélynek nevezi, a függöny mögött levő részt pedig szentek szentjének nevezi. A sátor tehát két részből áll, az első része a szentély, a második része a szentek szentje. A sátor körüli udvarrészt, vagyis területet a Biblia pitvarnak nevezi. Nézzük meg, mi van feljegyezve ezzel kapcsolatban a Bibliában, hogy lássuk meg a pitvart, a szentét és a szentek szentjét. Mózes második könyvének a 38. részében fel van tüntetve az, hogy milyen tárgyak voltak a pitvarban, a szentében és a szentek szentjében. Azért jó ezeket megismernünk, mert a szentély mennyei templom mintájára van megépítve, és ha ismerjük itt a földön a berendezést, akkor Jézus Krisztust is sokkal inkább nyomon tudjuk követni, amikor a következő alkalommal az ő mennyei szolgálatával kapcsolatban tanulmányozunk. A Mózes második könyve 38. részéből először az első verset olvasom. És megcsinálta azután az egészen égő áldozat oltárt, sitimfából 5 sink hossza, 5 sink szélessége, 4 szögletű és 3 sink magas. Majd a 8. vers. Megcsinálta a mosdómedencét is, és annak lábait is részből, a szolgálattavi asszonyok tükreiből, akik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgáltak. A Bibliában Isten közli velünk azt, hogy a szentély előtt levő pitvarban, térségben két tárgyal találkozunk. Az egyik az égő áldozati oltár, a másik pedig a mosdómedence. Ezt most csak azért sorolom fel, hogy megismerkedjünk, mi minden volt elhelyezve ebben a térségben, és majd később látjuk, hogy magában a Szent Sátorban is. Tehát a pitvarban két tárgy volt, amint a pitvar kapuján, vagy nyílásán inkább így fejezhetjük ki, belépett az ember, nyomban szembe találta magát az égáldozati oltárral, azon túl a Szent Sátorba való bejárat előtt pedig ott találkozunk a mosdómedencével. Két tárgy volt tehát a pitvarban. A szentélyben levő tárgyakról pedig a Mózes második könyvének a 40. részében a 22-től a 27-ig terjedő verseket, amikor olvassuk, akkor látjuk azt, hogy néhány tárgyal találkozunk, pontosabban hárommal. A 22. verset olvasom. Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kívül. Tehát tessenek figyelni, a függönyön kívül. Tehát a függönnyel a sátor két részre lett osztva, említettük már. Az első részét a Szentírás szentélynek nevezi, a függönyön való belső részt pedig szentek szentjének. Tehát itt a szentélyben ott volt az asztal, az úgynevezett kenyerek asztala. Minden héten cserélték a kenyereket ezen az asztalon, 12 ilyen lapos kenyeret készítettek Izrael 12 nemzetsége szerint. 24. vers. És a gyertyatartót helyezteti a gyülekezet sátorába az asztal ellenében a hajléknak déli oldalára. Hétágú gyertyatartót vittek be, készítettek el, és helyeztek be szintén a szentélynek. Tehát amikor bementek, akkor az egyik oldalon, vagyis az egyik oldalon ott volt a kenyerek asztala, tehát jobb kéz felől, bal kéz felé pedig ott volt a hétágú gyertyatartó. Azonban a 26. versben még egy harmadik tárgyal is találkozunk, ezt olvassuk. Az aranyoltárt pedig helyezteti a gyülekezet sátorába, a függöny elébe. Három tárgy, mi csak a felszínes részét tudjuk ma megbeszélni ebben az időben, mert több nem fér bele, és ezért sorolom ezt egymás után, mert amikor az ember nem látja maga előtt, akkor sokkal nehezebben is tudja helyre rakni a dolgokat, ezért amikor végigmegyünk, akkor újból elsorolom ezeket a tárgyakat, hogy könnyebben szem előtt tartsuk az egész szent sátrat. Tehát a szentélyben jobb kéz felé volt a kenyerek asztala, bal kéz felé a hétágú gyertyatartó, és a függöny elől, de függönyön kívül, tehát előtte ott volt a füstölgő oltár. Ha pedig most belépünk a szentek szentjébe, a legbelső részbe, akkor azt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének a 25. részében, például a 10. versben ezt olvassuk. 25 rész, 10. vers. És csinálják egy ládát sittimfából, harmadfél sínk hosszút, másfél sínk széleset és másfél sínk magasat. Egy ládát. Egyszerűen egy ládát készítettek, és a ládára az volt jellemző, hogy az be volt borítva arannyal. Így olvassuk például a 17 és a 18. versben. Csinálj fedelet is tiszta aranyból, harmadfél sínk hosszút és másfél sínk széleset. Csinálj két kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére. Itt találkozunk tehát azzal, hogy egy arany fedelet. Tiszta aranyból készült a fedél, a két végén pedig ki volt kovácsolva egy-egy kérub, amely a fedélre fordulva nézett, és így jelképezett valamit, amit majd később mondok el. Tehát itt van a láda, beborítva arannyal kívül és belől, és egy aranyfedél van a tetején, majd utána Isten megparancsolta azt, hogy ebbe a ládába bele kell tenni a két kőtáblát, vagyis az Isten 10 parancsolatát. Tehát a két kőtábla lesz oda helyezve, és ezt vigye be a függönynek a belső részébe, vagyis a Szentek Szentjébe. Tehát a Szentek Szentjébe csak egy tárgy volt. Ezt úgy nevezzük, hogy bizonyságládája, vagy szövetségládája, vagy fridládája. Ebbe a ládába volt helyezve az Isten 10 parancsolata. Most próbáljuk röviden elismételni azt, amit eddig átgondoltunk, áttanultunk. Három részből állt, volt a pitvar, a Szent Sátor két részből, az első része szenté, a függönyön belül való része pedig Szentek Szentje. A pitvarban két tárgyal találkozunk, ott volt az égő áldozati oltár és a mosdómedence. A Szent Sátorban, amikor belépett a pap vagy a főpap, akkor három tárgyal találkozott, jobb kéz felől ott volt a kenyerek asztala, bal kéz felől ott volt a hétágú gyertyatartó, a függöny előtt, pedig még a Szent Sátornak az első részében a füstölgő oltár. A Szentek Szentjében egyetlen egy tárgy volt, ez a bizonyságládája, két angyal, két kérub volt aranyból készítve a láda fedelén, és a ládába pedig a 10 parancsolat lett elhelyezve. Amikor megismerkedtünk ezekkel a tárgyakkal, akkor szeretném nagyon röviden összefoglalni ezeknek a tárgyaknak, vagyis az ezeken történő dolgoknak a jelképét és valóságát. Az égő áldozati oltár és a rajta elégetett állatok, bárányok főleg, jelképezték Jézus Krisztus golgotai halálát. Az áldozati oltár, Jézus Krisztus, mint élő áldozat, halt meg értünk felfeszítve a golgotai kereszten. Ezzel már érzékelteti velünk Isten, hogy ez az egész szolgálat, ami itt folyt, ez jelképes szolgálat volt. A valóságos szolgálat az a mennyben folyik, de erről majd a következő alkalommal. A mosdómedence jelképezi az Istennel kötött szövetséget, a kerességet, majd a Szent Sátorba, amikor belépünk, jobbról a kenyerek asztala, azon Izrael 12 nemzetsége szerint egy-egy kenyér volt, tehát 12 kenyér. Jézus Krisztus földi szolgálat alatt elmondta azt, hogy én vagyok az életnek kenyere, tehát ezek a kenyerek is Jézus Krisztust jelképezték. Bal felől a hétágú gyertyatartó, Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága, tehát a gyertyatartó is Jézus Krisztust jelképezte. A füstölgő oltár pedig a füst a szentek imádságát jelképezte, ezt mondja a Szentírás. Majd a Szentek Szentjében levő egyetlen tárgy, az pedig a bizonyságládája, előrevetítette és jelképezte Isten királyi székét, Isten trónusát. És azzal, hogy Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy a bizonyságládájába vagy a fridládába tegye bele a két kőtáblát, ezzel Isten azt akarta tudomásunkra hozni, hogy az ő királyságának, az ő trónszékének alappillére a 10 parancsolat. Tehát ezért örök, Ezért változhatatlan az Isten 10 parancsolata, amint azt láttuk. Most miután megismerkedtünk ezzel a témakörrel, vagyis láttuk, megismerkedtünk magával a Szentének a berendezésével, most ismerkedjünk meg azzal, hogy hogyan folyt ebben a Szentélyben a szolgálat, ami jelképes volt, mert ahogy a sátor a mennyei templom mintájára lett megépítve, úgy a benne folyó szolgálat is jelképes szolgálat, amely a mennyei templomban folyó szolgálatot vetítette előre, hogy mi könnyebben megértsük a megváltás tervét. A Szent Sátorban a szolgálat két részre osztható, a mindennapi szolgálat és az évenkénti szolgálat, vagyis a mindennapi áldozat és az esztendőnként hozott áldozat. Isten elmondta Mózes könyvében, ezt megtaláljuk, különösen a Mózes 3. könyvében részletesen leírja azt, hogy reggel és este egy-egy bárányt kellett minden nap feláldoznia a zsidóknak, hogy ezek az áldozatok, ezek a bárányáldozatok, most utalok a reggeli és az esti áldozatra, ez Jézus Krisztus golgotai áldozatát vetítette előre. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, és másnap újból odament a Jordán folyó partjára, és amikor keresztelő János meglátta, akkor így kiáltott fel, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Itt kezdjük érteni lassacskán azt, hogy miért nevezte keresztelő János Jézus Krisztust Isten bárányának. Azért, mert mint egy 1500 éven keresztül kisebb-nagyobb megszakításokkal, amikor Izrael népe hű volt Istenéhez, akkor minden nap, reggel és este egy-egy bárányt áldoztak fel. Ez állandóan folyt, és mikor, mivel a Szent Sátor, amikor Izrael népe vándorolt a pusztába, a táborhely közepén volt, és amikor reggel látták felemelkedni a füstöt az oltáról, akkor minden zsidó arra emlékezett, hogy Isten megígérte, eljön majd Jézus Krisztus, mint Isten báránya, aki meg fog halni minden embernek a bűnéért, hogy megváltást biztosítsa számukra. Azonban emellett, a mindennapi áldozat mellett voltak a bűnért való áldozat. Isten arra tanította a zsidókat, hogy ha valaki vétkezett, akkor áldozatot kell bemutatni. Eljött a zsidó, hozta a bárányt, odament a paphoz, pap jelenlétében rátette a bárány fejére a kezét, rávallotta az ő bűnét vagy bűneit, fogta a kést maga a bűnös, leölte a bárányt, amivel kifejezte hitét, hogy az ő bűneiért az Isten bárányának, Jézus Krisztusnak kell majd meghalni. Majd utána a pap vette a bárány vérét, és ezzel a vérrel bement a Szent Sátorba. Az imént említettük azt, hogy a függöny elé volt helyezve a füstölgő oltár, ahol állandóan égett vagy parázs volt, és abból a bárány véréből, a hintett a vérből a füstölgő oltárra, majd tömjén tett hozzá, füst keletkezett, és a füst felemelkedett, és mivel tetőszerkezetű volt a sátor, a függöny pedig vízszintes, így a sátorban, a szentélyből, tehát a füstölgő oltárról felemelkedett a füst, és a füst átment a szentek szentjébe. Ez egy jelképes szolgálat, ahogy említettem, és a jelképes szolgálat tehát azt foglalja magába, hogy a bűnösről a bűn rá lett valva a bárányra, bárány meghalt, meg lett ölve, és a bárány vérével a pap bevitte a bűnös bűnét a szentélybe, a füstölgő oltárra, a füstölgő oltáról pedig átment a szentek szentjébe. És így jött az egyik, a másik, a századik, az ezredik zsidó, és az ő bűnük jelképesen mind átkerült a földi Szent Sátornak szentek szentjébe, vagyis a legbelső részébe. Így folytak az áldozatok, és az, ami bennünket még érdekel, hogy volt a zsidóknak egy ünnepük, amely az úgy nevezik, hogy engesztelési ünnep, vagy pedig a megtisztulás ünnepe. Így is nevezik zsidóul, hogy Jom Kippur, tehát a szabadulás ünnepe. Ez alkalommal a főpapnak kellett egy különleges előkészületet végezni, mert el kell mondanom azt, hogy a papok naponta, meg a főpap is naponta bemehetett a szentélybe, tehát az első részbe, amikor bevitte a vért. De a szentek szentjébe soha senki nem mehetett be, csak évente egyszer a főpap, de akkor is különleges előkészületet kellett neki végeznie. Például itt szeretném felolvasni Mózes harmadik könyvének a 16. részéből a 3. és a 4. verset. Ezzel menjen be Áron a szent helyre, egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul és

kecskebakot. És sors elválasztással kellett ketté választani, vagyis meghatározni. Így mondja a Szentírásban, a 8. versben, és vessed sorson Áron a két bakra, egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért. Vagyis az egyik kecskebak jelképezte Jézus Krisztust, a másik kecskebak jelképezte a sátánt. És a főpapnak a Krisztust jelképező kecskebakot meg kellett ölni, be kellett mutatni az égő áldozati oltáron az ő húsát, a testét, a vérrel pedig bement most már nem a szentélybe és nem a füstölgő oltárra, hanem bement egészen a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa, hogy jelképesen magára vegye a már oda bekerült, a bárányok vére által bekerült bűnöket jelképesen magára vegye, majd kihozza onnan. Azonban mielőtt még erről szót ejtenénk, itt azt olvastuk, hogy gyolcs köntös, gyolcs süveg, gyolcs ruha kellett, hogy legyen rajta, és a ruha peremén pedig ott volt felváltva gránátalma és csengetyű. Lehet, hogy gondolják önök, hogy hát ennyire aprólékosan mit érdekel bennünket azt, hogy a zsidó pap hogy volt felöltözve, amikor évente egyszer bement a szentek szentjé. Hát ez első pillanatra így is tűnik. Azonban, ahogy valahányszor már eddig hangsúlyoztam, és újból szeretnék nyomatékot tenni, ha ezt megértsük, amiről most tanulunk, ha ez világossá lesz számunkra, akkor következő alkalommal sokkal könnyebben nyomon tudjuk követni Jézus Krisztus mennyei szolgálatát. Ezért foglalkozunk ilyen sokat a zsidó szentély szolgálatával. Hadd mondjam el önöknek, hogy amikor én teológiára kerültem, mi részletesen tanulmányoztuk, egy évi tantárgyunk volt többek között Mózes 5 könyve. És én, mint valamikori gyakorló katolikus, úgy gondoltam, hogy én nekem nem kell, és nem lényeges számomra ismerni Mózes könyveit annyira részletesen, és egy tőlem 2 évvel előbb levő barátomat megkérdeztem, hogy mondd, miért kell nekem annyira részletesen tanulmányoznom Mózes könyveit? Nekem az nem kell. És akkor megnyugtatott, és azt mondta, csak nagyon is figyelj oda, és nagyon tanulmányozd, mert ha nem ismered Mózes 5 könyvét, akkor nem tudod megérteni római levelet, Galata beliekhez írott levelet, még kevésbé fogod megérteni zsidókhoz írt levelet, és János mennyei jelenések könyvét. De én hozzáteszem most, az egész újszövetségi szentírást képtelen az ember jelentősen megérteni, ha nem ismeri a Mózes 5 könyvét. Ezért kell tehát foglalkoznunk annyira részletesen, és most visszatérek, gránátalma és csengetyű volt a ruha pereméjére varva. Miért? Azért, mert amikor a főpap bement a szentek szentjébe, magával vitte a Jézus Krisztus jelképező kecskebaknak a vérét, hogy engesztelést végezzen az egész zsidó népért, vagyis hogy megtisztítsa a földi szentek szentjét, és kihozza onnan a bevallott bűnöket, akkor a sátor körül ott voltak az emberek, s híri csend volt, hogy hallják, hogy a főpap él, ahogy járkált a csengetyű csengése hallatszott a sátor falán keresztül. És ebből tudták azt, hogy a főpap él. És miért lényeges? Ha a főpap nem rendezte el minden bűnét Istennel, akkor agyon sújtotta, mert Isten színe elé lépett. És így tehát a főpap bement, az Istentől adott utasítás szerint elvégezte a szentek szentjének a megtisztítását, ráhintett a Jézus Krisztust jelképező kecskebak véréből a bizonyság ládájára, ezzel jelképesen magára vette az ott levő bűnöket, kijött a szentélyből, a szentek szentélyen és a pitvaron keresztül, és a pitvar bejáratához oda volt állítva a másik kecskebak, a sátánt jelképező kecskebak. És amikor kijött a főpap, rátette a kezét a sátánt jelképező kecskebak fejére, és rávallotta Izrael népének a bűnét, és egy ember, aki azzal volt megbízva,

hogy ezt a kecskebakot elvezesse a pusztába, el is vezette, és ott a pusztában éhen kellett, hogy pusztuljon ez a kecskebak, a sátánt jelképező kecskebak. Az, amit most néhány perc alatt tanulunk a Szentírásból, magába foglalja az egész megváltás tervét. Itt értsük meg legjobban, legtisztábban, legvilágosabban azt, hogy azoknak a bűne, akik Jézus Krisztuson keresztül rendezik bűneiket Istennel és győzedelmeskednek, azoknak a bűne végső soron sátán fejére fog szállni, és azoknak bűnéért sátán fog szenvedni. És itt értjük meg sátánnak a kísértés célját is, hogy ő azért akar minden embert rászedni arra, hogy legyen felületes keresztény embert, hogy ne vegye komolyan az üdvösséget, hogy ne gondoljon mélyen bele az élet céljába és az élet rendeltetésébe, és hogy az emberek, ha csak lehet, ne válasszák a Krisztus követésének útját, mert akkor ők fognak szenvedni a bűnükért. Ha pedig mi megszívleljük Jézus Krisztus tanácsát, és ha elhatározzuk azt, hogy Jézus Krisztus szava szerint élünk, akkor pedig ő neki kell, a sátánnak kell szenvedni a mi bűneinkért. Azonban mielőtt még ezzel kapcsolatban néhány dolgot szemlélnénk, szeretnék feltenni egy kérdést. A kérdés így hangzik. Vajon a főpap ki tudta-e hozni minden zsidónak a bűnét a szentek szentjéből? Mit gondolnak? Igen vagy nem? Tehát amikor bement, hogy engesztelést szerezzen a főpap a szentek szentjébe, és amikor elvégezte az Istentől adott utasítást, akkor magára vehette a főpap minden zsidónak a bűnét, és kihozhatta-e minden zsidónak a bűnét, és ráhelyezhette a sátánt jelképező kecskebak fejére, ismétlem, minden zsidónak a bűnét. Mit gondolnak? Igen vagy nem? Itt egy nagyon fontos igazság áll előttünk. A pontos biblikus válasz az, hogy nem. Mert a főpap csak azoknak a bűnét hozhatta ki a szentek szentjéből, akik az Isten utasítása szerint bűneikért áldozatot mutattak be, bárányt, és a bárány vérével bekerült az ő bűnük a szentek szentjébe. Azok a zsidók, akik nem vittek bűneikért bárányt áldozatul, azoknak a bűne nem is került be a szentek szentjébe, és a főpap nem is hozhatta ki, és nem is tehette a sátánt jelképező kecskebak fejére. És mi is ebből lényegében a tanúság? A tanúság az, hogyha mi nem Jézus Krisztusnak valljuk be bűneinket, hanem például embereknek, egyházi méltóságoknak, és rajtuk keresztül keressük a bűnbocsánatot és a bűnrendezést, akkor az ugyanaz, mint az előbbi kép. Tehát ne embereken keresztül keressük a bűnünk rendezését, hanem Jézus Krisztuson, az Isten bárányán keresztül, mert csak az ő vére az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. Tessék megfigyelni, milyen csodálatos szavak ezek János közönséges első levelében. Így találjuk feljegyezve az első levél első rész 9. versében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát ki az, aki megtisztíthat bennünket? Jézus. És a 7. vers. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Mi az, ami megtisztít? Le tudjuk imádkozni a mi bűneinket? Nem. Jézus Krisztus az, ami megtisztít. És amikor itt láttuk, hogy Jézus Krisztust jelképező főpap, amikor bement a Jézus Krisztust jelképező bárány vérével, kecskebak vérével, és meghintette a szentek szentjében az oltár, tehát pontosabban a bizonyságládát, akkor ő magára vette azokat a bűnöket, és kihozta, és megszabadulhattak jelképesen az ő bűneiktől a zsidók, és azoknak a bűnét a sátán jelképező kecskebak fejére helyezte, aki szenvedett, aki elpusztult, aki örökre elveszett. A megváltás tervének ez a szakasza csodálatos,
hogy végül Sátán is meg lesz semmisítve. Egyedül Jézus Krisztus az Isten bárányának vére által tisztulhatunk meg bűneinktől. Adja a jó Isten, hogy ezt elhiggyük, ezt megszívleljük, és rajta keresztül rendezzük a mi bűneinket.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az

0: találkozás Jézussal.
1: Mi a különbség egy emberi törvény és az Isten törvénye között? Miről szól a 10 parancsolat? Lehet-e emberi kitaláció a 10 parancsolat? Mert az emberek sokszor mondják, hogy hát ezt emberek találták ki, ők írták le, és ez nem is valós. És a másik, hogy változhatott-e az idők során, vagy változott-e a 10 parancsolat az idők során. A Bibliában, Dániel könyvében találunk arról leírást, hogy hogy néz ki a Föld történelme, és azt mondja, hogy a Biblia, hogy a Föld egy tökéletes állapotból jutott el oda, ahol most van, a bűn hatására. Az előző előadás szólt a bűnről, tehát erről nem beszélek. Isten itt ebben a Dániel könyvében, a második fejezet 32-től 45-ig terjedő részében azt mondja, hogy az aranyfejjel indul a Föld történelme, az emberiség történelme, de rettenetes ábrázattal. Ha ugye a magunk életét megnézzük, nem tudom, hogy ki mit gondol róla, én is, hogyha a saját életemet emberi léptékekkel nézem, leperegne a filmem, akkor azt mondanám, hogy ez egy kalandregény. De amikor a 10 parancsolatot megnéztem, akkor azt mondtam, hogy Isten szemével az én életem az egy rémregény. Vivien Fabel, aki a romantikus irodalom nők kedvence, ő azt mondta, hogy ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Hát van benne valami. A két rendszert úgy tudjuk összehasonlítani, hogy az emberi rendszer az a demokrácia. Nem tudom, tudja valaki, hogy mi az a demokrácia? Többségi uralom? Igen, akkor nem. Népuralom, néphatalom. Hát igen, azt mondja, hogy népuralom, néphatalom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé. Mi demokráciában élünk. Élünk demokráciában? Nem. Jó. Megnyugodtam. Ennek az alapja a római jog, és a magántulajdon védelme áll a középpontjában. Én azt mondom, hogy ez a demokrácia, ez egy jogszolgáltatás. Nézzük meg a teokráciát. Mi a teokrácia? Hát itt nagyon képzett emberek vannak, igen. Az Isten az uralkodó, és ez a Bibliában úgy jelent meg, hogy a bírák gyakorolták ezt a hatalmat, az ő feladatuk volt. Alapja a 10 parancsolat, és ennek az alapja pedig az ember védelme. És a 10 parancsolatra én meg azt mondom, hogy igazságszolgáltatás. A kettő nem ugyanaz. Jogszolgáltatásnál megvásárolhatók a bírók, vagy akinek sok pénze van, vagy olyan származása, vagy olyan a, mondjam azt, közszekötetése, akkor lehet, hogy el is kerüli a büntetést, miközben az igazságszolgáltatásnál ott az igazságot szolgáltatják, és nem a jogot. Mi a bűn? Nem akarok végigmenni, mert ezen szóltunk, de azt mondja a bűn, hogy bűn pedig a törvénytelenség, egy pontosabb fordítás szerint a törvényszegés. Ezt 1 János 3-4 alatt találjuk meg. Ahhoz, hogy mi a bűn meg tudjuk határozni, kell a törvény, mert hogyha nincsen törvény, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy bűn. Erről volt szó, nincs ami meghatározza, hogy mi az a jó és mi az, ami nem. Hát akkor nézzük meg, hogy mi az a törvény. A törvényt azt megtaláljuk a Mózes második könyvében, a 31. fejezettől a 18-ig. Azt írja, hogy itt az Úr a saját kezével írta fel a két kőtáblára a törvényt. Magát a törvényt egyébként a Mózes második könyvének a 20. fejezetében találjuk meg. Ez azért fontos, mert sehol a Biblia nem ír olyat, hogy az Isten a saját kezével tett volna ilyet, hogy nekünk leírjon valamit. Én el tudom képzelni, láttam olyat, amikor lézerrel gravíroznak vagy vágnak. Ez valami ilyesmi lehetett, amikor az ujjával így belevéste a 10 parancsolatot a két kőtáblába. Hihetetlen élmény lehetett. 10 parancsolat felépítése, 2 kőtábla, az első kőtáblán van 4 parancsolat. Lehet, hogy egyébként akik különböző egyházakból jöttek, vagy nem ismerik a 10 parancsolatot, azoknak nem ez az összeállítás szerepel, de az eredetiben ez úgy szerepel, hogy az első kőtáblán van a 4 parancsolat, az Istennel kapcsolatos parancsolatok, a második kőtáblán találhatók az a 6 parancsolat, ami az emberrel kapcsolatos. Kérdésem, ki ismeri mindet? Igen, hát én se ismertem, és hogyha megkérdezték volna tőlem, akkor talán én is azt az egyet említettem volna meg, hogy ne ő, esetleg a ne lopj, mert ezek úgy valahogy szerepelnek. De hát akkor ismerkedjünk meg. Én most a hagyománytól eltérően nem az első táblával kezdem, hanem a másodikkal, mert már maga a második tábla az emberrel kapcsolatos parancsolatok megadják azt nekünk, hogy ez nem lett emberi kitaláció. De mielőtt hozzákezdünk, kezdjük meg, hogy ki az, aki volt kisdobos. A fiatalok biztos, hogy nem voltak, de én például voltam kisdobos. Emlékszünk még a kisdobos élet 6 pontjára, törvényére? Nem, igen. A 6 pont volt a kisdobos élet törvénye. Azt mondja, hát ez nem tudom mennyire látszik, az első pontja az, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, tanítóit. A kisdobos szorgalmasan tanul és segíti társait. A kisdobos mindig igazat mond. Hát itt már van valami, ami összecseng, szintén az első is összecsenget. A kisdobos tiszta, rendes és pontos. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörő pörös nyakkendőjére. Tehát kezdjük akkor ezzel. Szereti és tiszteli szüleit. És a kisdobos mindig igazat mond. Azt mondja a 10 parancsolat 5. parancsolata, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át tenéked. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Mit találunk mostanában? Van ez a tisztelet? Azt mondja a példabeszédekben a családról, a Biblia, hogy a véneknek ékessége az unokák, ez eddig igaz. Minden nagyszülő szeret dicsekedni az ő unokáival. És a fiaknak ékessége az atyák. Ezt én se tanárként, se másképpen nem látom sose. Szinte sehol. A következő parancsolat azt mondja, ne őj, és a 7. parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Hát Káin már megölt a testvérét Ábel, tehát már az első generációban megjelent a testvérgyilkosság, és onnantól kezdve ez egyre rosszabb, a paráznaságra meg már azt hiszem, nem is kell mit mondani, a mai világunk egészen elkölstelen lett. Az öngyilkosság vagy öngyilkosság? Igen. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Hát, hogyha itt elnézem a táborlakókat is, meg úgy általában megyek az utcán, ilyenkor persze nagy melegben nyáron, akkor a nők inkább nem felöltöznek, hanem levetkőznek, és ezek bizony elég erős kísértéseket okoznak, és hát az emberekben mindenféle gondolatok megszületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy paráználkodunk szinte nap, mint nap. Azt is mondja a 10 parancsolat, 8. parancsolat, hogy ne lopj. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez már a 9. A ne lopj és a ne tégy hamis tanúbizonyságot, hát nézzük meg. A ne lopjot azért nem részletezem, mert azt szinte mindenki tudja, hogy mi az, hogy lopni, de az a hamis tanúbizonyság és a beszéd súlya fontosabb kérdés. Azt mondja a Biblia Jakab levelében a 3.2 alatt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Milyen érdekes gondolat. Ha valaki a beszédben nem vétkezik, az már tökéletes ember. Azt is mondja utána, hogy a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Tehát amikor mi a gondolatainkat kimondjuk, onnantól kezdve az már szinte öl. Lehetne mondani, amikor Abszalom elkezdett a város kapujában állva, és mondta, hogy hát, ha én lennék a király, akkor én mennyivel jobban bíráskodnék. Tulajdonképpen innen indult el az is, amikor Sátán azt mondta mennyben, hogy ha én lennék Isten helyében, akkor mennyivel jobban irányítanám ezt az egészet. Hallgatni arany. Példabeszédekben azt látjuk, még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, eszesnek. Van egy olyan mondás is, hogy két fülünk van és egy szánk, tehát inkább kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. Mit gondolunk a tréfáról? Sokan szeretnek viccelődni másokkal, magukkal viszont, hogyha viccelődnének, azt nem szeretik, vagy hogyha ővelük mások viccelődnek. Azt mondja a példabeszédek, mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Nézzük meg a 10. parancsolatot, mert ez a legsúlyosabb része ennek a kőtáblának. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát az első, az konkrétan, az első parancsolat táblán az, hogy tiszteld a szüleidet, a második, onnantól kezdve a következő négy az egy tiltó parancsolat. Miért tiltó? Mert a tiltásokra vagyunk berendezkedve, nem a megengedésekre. És a 10. parancsolat az már gondolati síkon is megtiltja, hogy mi megkívánjuk a másikat. De felvetődik a kérdés az, hogy ki a mi fele barátunk. És hogyha így nézzük ezt a ne kívánt parancsolatot, akkor már egyből láthatjuk, hogy soha nem lesz kényelmes Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Kik a fele barátunk? Lukásnál találjuk meg a 10. fejezetben, mindenki a fele barátunk. Hogy ne legyen kétség afelől, hogy kik a fele barátaink. Tehát mindenkit szeressünk, és senkinek ne kívánjuk semmiét. Azt mondja Jakab a levelében az első pontban, a 15-ben, a kívánság megfogalmán bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ez érdekes. És utána azt is mondja, ha kívántok valamit, képesek vagytok arra, hogy nincs néktek, gyilkoltok, irigykedtek, harcoltok és háborúskodtok. Tehát a háborúk elindulnak onnan, hogy nekem nincs valami, megkívántam, és onnan eljutunk egészen a háborúig. Ennyire alapja a kívánság minden rossznak. Azt mondja a római levélben Pál, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjétek néki az ő kívánságaiban. És azt mondja a következő pontban Péter, kerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Tehát gyökerében írtsuk ki magunkban ezeket a kívánságokat. Ha feltesszük azt a kérdést ezután a kőtábla után, és még nem is ismerjük az elsőt, hogy emberi találmány 10 parancsolat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. De miért? Mert ha emberi találmány lenne, nem tudjuk megadni a miértet. Ugyanis nem tudunk arra választ adni, hogy mi hasznom származik belőle, hogyha ez emberi találmány, mert az ember csak olyat csinál, amiből haszna származik. Akkor van értelme. Ha én sem tudok betartani, akkor mi értelme van egy olyan parancsolatot adni, amiket nem tudok betartani. És a következő, hogy mi értelme van olyan parancsolatot adni, amit én nem tudok ellenőrizni. Én emberi eszközökkel nem látok bele az emberek fejébe, tehát nem tudom azt mondani, hogy ő kívánt-e valamit, vagy nem kívánt valamit. Viszont kérdés az, hogy tudja ellenőrizni az Isten. Erről a Szentírásnak két helyét veszem elő. Az egyik az a első Sámuel könyvében a 16 hét. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, miközben az Úr azt nézi, ami a szívben van. És a következő az pedig a Krónikák könyvében van. Az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Beszélt Szabó Laci arról, hogy az Úr tudja, hogy mit szeretnénk, a mennyben olyan házat fog nekünk alkotni. Tehát kijelenthetjük nyugodtan, hogy az emberi találmány nem lehet a 10 parancsolat. Hát, ha csak az utolsó 6 parancsolatot betartanánk, ezen a földön már itt lenne a mennyország. Nézzük meg akkor az első táblát. Azt mondja a kisdobos 6 pontja, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Tehát hűséges gyermek, azt mondja, hogy szorgalmasan tanul és segíti társait, és úgy él, hogy méltó legyen. Nézzük meg az isteni parancsolatokat. Azt mondja a Szentírás, a Biblia, hogy az 1 Korintus 2.14-ben, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti. Milyen érdekes. Amikor arról beszélünk, hogy hát olvasható-e a Szentírás, megérthetjük-e a Szentírást, akkor gondolkodjunk mindig ezen, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten dolgait. Meg sem értheti. Azt mondja az első parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Tehát én a te Istened vagyok, kihoztalak a szolgálat házából. Az Ószövetségnél az izraelitákat, a zsidókat kihozta Egyiptom földjéről. Az Új Szövetségben mit gondolunk, honnan hoz ki minket? A bűn rabságából, a bűn szolgálatából. Felvetődik az, hogy menjünk egy pillanatra vissza, bocsánat. Én a te Istened vagyok. Itt az Úr bemutatkozik, hogy én és a te Istened vagyok. Ez egy személyes kapcsolat. Nem azt mondja, hogy a zsidók istene vagyok, nem azt mondja, hogy a keresztények istene vagyok, hanem azt mondja, hogy te, minden embernek az Istene vagyok. És akkor ezek után felvetődik az, hogy van-e zsidók istene, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek. Ezt mondja Pál a római levél 10.12 pontban. Akkor van-e nemzeteknek az Istene? Azt mondja erről a Zsoltárok, mert a nemzeteknek minden Istene bálvány. Mert az Úr pedig egeket alkotott. Hát, hogyha így nézzük, akkor a magyarok Istene az micsoda? Amire esküszünk. Mi a probléma ezzel? Ha van magyarok istene, mi azt mondjuk, amire azt mondja a Biblia, hogy ez bálvány, akkor kell lenni románoknak az istene, kell lenni szlovákoknak az istene, kell lenni szerbeknek az istene, és innentől kezdve az fog eldőlni, hogy melyik isten az erősebb, amelyik győz. Azt mondja a másik parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Az előbb már mondta azt, hogy bálványokat ne imád, itt most újra kibontja azt, hogy mi az, hogy bálvány. Tehát, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és ne tiszteld azokat. A Luther és Calvin szerint, tegnap volt a Luther film, az ember lelke egy nagy bálványgyár. Mindenre tudunk bálványokat gyártani. Nézzük meg, ez mondjuk nem pont keresztény bálvány, de aztán jön itt keresztény bálvány is, és amikor innen elmegyünk tovább, akkor eljutunk odáig, hogy találkozunk már olyan szörnyűségekkel, amit a következő képen fogunk bemutatni. De miért is baj ez a bálványimádás? Azt mondja Pál a római levél 1.23-ban, hogy az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Tehát itt a kérdés ott dől el, hogy a teremtőt imádjuk-e, vagy mink, mint teremtmények, a saját általunk készített teremtményeket imádjuk-e. Ez nagyon nem mindegy. És utána ilyeneket találunk, hogy megjelennek a szentképek ilyen bugyikon, meg topokon, papucsokon, és többek között megjelenik Jézus, akit fel lehet öltöztetgetni ördögnek, angyalnak, bárminek a kereszten. Hát azért ezek már elég szörnyűek, és eljuthatunk odáig, hogy egy ganajtúró bogarat, mint Szent Arany Szkarabeusz tisztelünk és becsülünk, és őhozzá fohászkodunk, és várjuk tőle a megoldást a lelki és fizikai és egyéb gondjainkra. Mi lehet bálvány? Csak kettőt akarok mondani. Filippi levél. Kiknek Istenük az ő hasuk, kik mindig a földiekkel törődnek. Tehát az étkezési, habzsolási szokásaink is bálványok lehetnek, de hogy menjünk egy kicsit az egyház területére is, azt mondja Jeremiás könyvében, ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma ez. Az egyház is lehet bálvány. Minden bálvány, amit előrébb helyezünk Isten elé, az minden bálvány. Azt mondja a harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy szent és rettenetes az ő neve, a 111. Zsoltár 9. pontjában. Isten nevében a legtöbb bűnt követték el, erről az Erik is beszélt az előbb, de ha megnézzük a keresztes háborúk, inkvizíció és vallási terrorizmust, mindent Isten nevében követtek el, Istenre hivatkoztak. Az inkvizíció során több mint 50 millió embert pusztítottak el. Miért? Azt mondja a Biblia, hogy ne ölj. És azt mondja Tituszhoz írt levél, 3 pontban, az eretek embert egy vagy két intés után került. Nem azt mondja, hogy öld meg, az eretek embert egyszerűen került el. Akkor mire volt az inkvizíció? Utolsó parancsolat a negyedik kőtábláról, vagy az első kőtábláról a negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 nap munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Tehát megemlékezzél a szombatnapról, 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Istenednek szombatja. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr szombatnapját, és megszenteli azt. Tehát a 7. napon az Úrnak a szombatnapját megáldja. Ez azt jelenti, hogy egyszer volt egy olyan rész, hogy dolgozzál. Azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mi nálunk a közmondás az már úgy jelenik meg, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. A Szentírásban azért ez pontosabban van. A szombat nem más, mint a teremtés emlékünnepe, és kérdés az, hogy lesz-e szombat esetleg a mennyben, meg kell nézni, lesz szombat a mennyben is. És a szombatról azt mondja Ézsaiás az 58. versében, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzött keresztelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván. Tehát szenteljük meg a szombatnapot, foglalkozást sem találván. Sokan, akik különböző egyházakból jöttek, katolikustól reformátusig, azt mondják, hogy hát ez a törvény ez már idejét vesztette, mert hogy mi vasárnapot ünneplünk. Nézzük meg a Bibliát, nyugodtan megnézhetjük az evangéliumokat, megnézhetjük az apostolok cselekedeteit, az Ószövetségtől az Újszövetségig. Ha Jézus ezt elrendelte volna, mert valóban eltörölte volna, akkor ennek nyomának kellene lenni. Nem találunk ilyen nyomokat, és nem találunk olyat sem, hogy az apostolok cselekedték volna azt, hogy vasárnapot ünnepeltek volna, vagy mondták volna, hogy a vasárnapot kell megünnepelni. Tehát a Biblia alapján csak a szombat a valós istentiszteleti nap, és nem a vasárnap. Melyik a nagy parancsolat? Jézus azt mondta, ezt két mondatban foglalta össze. Az első és nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes elmédből. Tehát mindenemmel, minden tudásommal szeressem az Urat, az Istenemet. Ez egyébként összefoglalja az első kőtáblát. A második kőtábla sem kisebb ettől, azt is egy mondatban összefoglalja, szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Hát, hogyha magunkat szeretjük, akkor mi magunknak akarunk rosszat? Nem. Ha így szeretünk mindenkit, mint ahogy magunkat szeretjük, akkor akarunk rosszat? Nem. Gyönyörűséges föld lenne, ha ez így lenne. Azt is mondta, ez már elhangzott itt az előbb, megerősítette Jézus a törvényt. Bizony meg. Azt mondja, nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt Máté 7.21-ben olvashatjuk. De utána olvasunk egy ilyet is, hogy a mennyei atya akarata az a Jézus akarata is, mert én és az atya egy vagyunk. Ezt a János 10.30 alatt olvashatjuk. Eltörölte Jézus a törvényt, ez elhangzott már. Nem gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5.17. Tehát, hogy betöltsem. Elhangzott, hogy a pohár akkor van betöltve, a tele van. Jézus összefoglalva a törvényről azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezt Máté 19.17-ben mondta. Jánosnál az úgy mondja, ha engem szerettek, ez egy nagyon gyönyörű kérés, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Egységet képezve a 10 parancsolat változott az idők során. Hát Jakab leírja, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az az egésznek megrontásában bűnös. Tehát az egésznek a megrontásában bűnös, hogyha csak egynek is vét. Tehát egységes. Egy másik ponton azt írja, az írás fel nem bontható. Végül egy vers Vörös Sándortól, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Kisdobos élet 6 pontja azt mondja, hogy úgy él, hogy méltó legyen a úttörők vörös nyakkendőjére. Kérdésem az, hányan voltak úttörők? Hűha, méltók voltak rá? Megérdemelték? Nem tudom, hogy igen-e. Betartható-e a 10 parancsot? Erre Máténál azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel minden lehetséges. Máté 19.26. És a következő rész már arról fog szólni, hogy miért vagyunk a bűnfogságában, és hogyan lehet megszabadulni a bűnfogságától. Köszönöm a figyelmet.
2: 72. Zsoltár, Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké. Viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr,

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Igen, morzsa.
1: Drága testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket ezen az újabb alkalmon, amikor Jézus Krisztusnak egy újabb példázatával, a szőlő munkásokról szóló példázat tanúságaival foglalkozunk. A szőlő munkásokról szóló példázat egy olyan példázat a Jézus Krisztusnak, amely hatalmas tanítást nyújt nem csak a korabeli népnek, hanem minden korban élő keresztény ember számára. Először szeretném, hogyha a szőlőmunkásokról szóló példázatot közösen együtt olvasnák el. Elolvassuk az egész példázatot Máté Evangélium a 20. részéből, először az első 7 verset, majd utána pedig a 8-tól a 16. terjedő verset. Lassan olvasom, figyelmesen, és egész idő alatt ezzel a példázattal szeretnék foglalkozni. Hasonlatos a mennyeknek országa a gazdához, aki korán reggel, vagy jó reggel, korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 10 pénzben, elküldte őket az ő szőlőjébe, és kiment 3 óra tájban, látta, hogy mások is tétlenül állnak a piacon. Mielőtt tovább olvasnám, kedves testvéreim, először arra kérlek benneteket, számoljuk meg, hogy a gazda hányszor ment ki munkásokat keresni. Eddig láttuk azt, hogy korán reggel kiment, majd utána láttuk, hogy 3 órakor kiment, most olvasom az igét tovább, és mondanékik, menjetek el ti a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Erre a szóra, hogy ami igazságos, megadom néktek, nagyon kérlek benneteket, hogy figyeljünk oda. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén, kicsoda a gazda, hogy munkásokat keressen. 11 óra tájban is kiment, talált másokat, akik tétlenül álltak, és mondta nekik, miért álltok itt egész nap tétlenül? Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Figyeljük meg, hogy lássunk meg egy dolgot. Összesen akkor hányszor ment ki munkásokat keresni? 5-ször. 5-ször. Jó reggel, vagy kora reggel, 3 órakor, 6 órakor, 9 órakor és 11 órakor. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez napóra idő. Kiment jó reggel, tehát azt jelenti, hogy nap felkelte tájon, 6 óra tájon, kiment napnak 3. órájában, délelőtt 9 órakor, utána 6 óra az pontosan délben volt, utána kiment még 3 órakor, és végül kiment 11 órakor. És mivel ismerjük a példázatot, ezek a 11 órások hány óra hosszát dolgoztak? Mindössze 1-et. És figyeljük meg, hogy a reggel megfogadott munkásokban megegyezett 10 pénzben, azonban a 3, 6, 9 és 11 óra munkásokkal pedig annyit mondott, ami igazságos, megkapjátok. Semmit nem ígért nekik. Majd utána itt van az elszámolás, a példázatot előzményeit szeretném ugyanakkor hozni is, hogy lássuk meg, hogy mi minden előzte meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, vagyis mikor mondta el ezt a példázatot. A beszélgetés a gazdag ifjúval. A történetet nagyon röviden idézem, mert lássuk, hogy mi minden volt előtte, ami kiváltotta, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot elmondja. Oda ment hozzá a gazdag ifjú, és azt mondja, hogy mit kell cselekednem, hogy örök életet nyerjek. Hát úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk kérdése. mit vár el Isten tőlem, hogy örök életet kapjak tőle? Azt mondta, hogy tartsd meg a parancsolatokat, és azt mondja, hogy megtartotta mi fiúságomtól fogva, akkor azt mondta Jézus Krisztus neki, hogy menj el, és add el a vagyonodat, és kövess engem. És akkor megszomorodva elment. Mi a tanítása ennek a történetnek? Ennek a tanítása az, hogy Jézus Krisztus azért mondta, hogy add el minden vagyonodat, és kövess engem, mert a vagyonhoz nőve a szíve. És elment, és soha többé nem jelentkezik. Ez az egyik történet. A másik történet, a tanítványok kérdése, ki üdvözül akkor? Ez egy általános kérdés, ami megjelenik minden komoly hívő ember szívébe, hogy ki üdvözül akkor? És Jézus Krisztus erre világosan megadja a választ, embereknél ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Kedves testvéreim, saját cselekedeteinkkel együtt soha nem jutunk a mennybe. A cselekedeteknek megvan a maga szerepe, de mi nem tudjuk kiérdemelni az üdvösséget, hanem mindannyian kegyelemből kapjuk meg. Példázat a szőlőmunkásokról, ahogy említettem, hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot a szőlőmunkásokról? A Bibliában azt találjuk, hogy a Jordánon túl, azonban ott is írástudók és farizeusok keresték fel, kiknek mondja el, az ő saját tanítványainak adja a tanítást, és kedves testvéreim, példázatai egy részét a nagy sokaságnak mondta el, Jézus Krisztus a 40 példázatnak más részét 12 tanítványnak mondta el, de vannak olyan példázatok, amelyet Jézus Krisztus 4 tanítványnak mondott el, Péter, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak. Itt a tanítványoknak mondta el, mindegyik példázat egyaránt vonatkozik rám is, ránk is, minden emberre. Hogy miért tette Jézus Krisztus ezt, hogy néha csak a tanítványoknak mondta el, néha a 4 tanítványnak mondta el, példázat tartalma szabja meg és határozza meg. Mikor mondta el Jézus Krisztus a szőlőmunkásokról szóló példázatot, földi szolgálatának vége felé, nem sokkal a szenvedés hete előtt. A következő, a szőlő a világ minden népe. Mert hova mentek el a munkások? A szőlőben dolgozni. És a következő, a munkások a szolgálattevők. Ebben a példázatban kiemelkedően a zsidó népre utal, és utána maga a gazda pedig Isten. Mikor látjuk ezeket az alapdolgokat, akkor azt is szeretném látni, hogy hogyan bánik Isten mivelünk emberekkel, hogy a példázatban ezt találjuk feljegyezve. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Ezt már egyik példázat tanulásakor tanultuk, hogy Istennek egy, két vagy sok országa van. Kettő van. Isten dicső és kegyelmi országa, és mivel ez földi esemény, ezből világosan látjuk, hogy az ő kegyelmi országáról beszél, ahogy a keresztények gondolkodnak általában az örök életről és az üdvösségről, ezt szeretném ebből a példázatból látni, de először a keresztény ember gondolkodás módját. Általában a keresztény ember adok-kapok gondolkodás módon viszonyul Istenhez. Elmondom, hogy mire utalok. Istenem, ha én ezt és ezt megteszem, akkor én ezt és ezt várom el tőled. Ha én élek a Biblia tanítása szerint, akkor tartom a kezemet, hogy nekem örök életet adjál. Tanítja-e ezt a Biblia valahol? Egyáltalán nem. Az más, hogy én hálából élek a Biblia tanítása szerint. Azonban mindannyian kegyelemből kapjuk az örök életet, mert senki sem tudja eltörölni közülünk mi magunk a múltban elkövetett bűneinket, sem a jelenlegi bűneinket, például amit ma cselekedtünk meg, csak a mai napról beszélek. Isten tudja megbocsátani, ha mi megvalljuk és elhagyjuk. Istennél nincs az adok-kapok gondolkodás, csak kapok, de semmit nem adok. Akik azt mondják, hogy Jézus mindent megtett helyettem, én csak tartom a kezemet, és Isten adja az örök életet, ez sem Isten szerinti gondolkodás. Ez az igazságos, amit Jézus Krisztus a példázatban kijelent, és mit jelentett ki? Ami igazságos, azt megkapjátok. Ami igazságos, azt megkapjátok. Olvassuk tovább a 8-tól a 16-ig terjedő verseket. Eljött az este. A példázatnak az első fele a munkások megfogadásáról beszél, a példázat második fele pedig annak megadásáról, amit megígért Jézus Krisztus, megígért a gazda. Mikor pedig beesteledett, mondta a szöllőnek, ura a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És kedves testvérem, megfigyeltük-e, a béradás milyen sorrendbe megy? A megfogadás sorrendjében, vagy pont fordítva? Pont fordítva, azt mondja, hogy és jöttek a 11 órásak, fejenként 10-10 pénzt vettek, jöttek azután az elsők, mert ennyit kaptak a 6 órások, a 9 órások és a 3 órások is, és jöttek azok a munkások, akiket Jézus Krisztus példázata szerint, jöttek elsők, akiket reggel fogadott meg, azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Nem annyiba egyeztek meg? Akkor miért vártak többet? Kedves testvéreim, erre majd később térek ki, amint fölvették, zúgolódni kezdtek a házigazda ellen. Ki a házigazda? Maga Isten. Mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Testvéreim, először nagyon alapszinten szeretném megközelíteni Jézus Krisztusnak példázatának ezt a szakaszát. Vannak emberek, akik fiatalkorukban szentelik oda életüket Istennek. Vannak emberek, akik életük középkorában. Vannak emberek, akik már alkonyatkor. Hadd mondjam el, ebben a pillanatban eszembe jutott egy személy, akit megkereszteltem, legidősebb 96 éves volt. És a keresztség után néhány hétre meghalt. Ami igazságos, megkapjátok. Például én 15 és fél éves voltam, amikor megkeresztelkedtem. A számadás napján van-e értéke annak, hogy ki mikor keresztelkedett meg? Semmi értéke nincs. Olyan feltételek mellett kapja meg az örök életet, aki 15 éves korában, mint aki 96 éves korában keresztelkedett meg. Mi a probléma, testvéreim? Azonban, testvéreim, figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus reggel megfogadottnak azt mondta, hogy 10 pénzt kapsz. A 9-kor délben, 3-kor is, délután 5-kor azt mondta, mi igazságos, megkapjátok. Kedves testvéreim, mindegyik elfogadta a hívást. Mondhatjuk azt, hogy mindegyik megkeresztelkedett, ha lefordítsuk keresztény elvezetre, akkor mi a probléma? Ezzel szeretnék hátralevő részében foglalkozni Isten segítségével. A szőlőmunkásokról szóló példázatot elemezzük először a 11 órásokat. A 11 órások szíve hálával volt telve munkaadójuk iránt. Azt az egy órát, amit dolgoztak, vagy pedig akár a délelőtt 9 órakor, vagy délben, vagy délután 3 órakor, vagy délután 5 órakor megfogadottak. Szíve hálával volt telve, hogy dolgozhatnak az Úr szőlőskertjében. Kedves testvéreim, egy-egy hívő embernek a lelki állapota, az indító rugója szabja meg azt, hogy milyen jutalmat kap. Nem az Isten szolgálban eltöltött évek. És most nyomba vessük fel a kérdést. Én, mint keresztény ember, akik itt vagyunk közösen együtt, és tanulmányozzuk ezt a példázatot, hálásak vagyunk-e Istennek azért, hogy az Úr szőlős kertjében dolgozhatok? Ez az egyik dolog. A másik, méltatlannak érezték magukat a nagy jutalomért. Várjuk, követeljük, vagy hálásak vagyunk Istennek azért, hogy elhívott az Úr szülős kertjébe. A lelkület nem az elvégzett munka mennyisége, nem az évek, amelyeket eltöltöttünk az igazságban, hanem a lelkület, a szeretet lelkülete, a felebaráti szeretet lelkülete, az Isten tisztelete, az Isten igazságának a megélése. Mert kedves testvéreim, ha csak tudom, hogy mi az igazság, de nem élek összhangba az igazságban, szolgálatom akkor ugyanolyan, mint a reggel megfogadott munkásokért. Tovább, ha nézzünk még egy dolgot, a reggel vagy a 11 órakor megfogadott munkások lelkületével szolgálok-e Istennek? Ez szabja meg a jutalmat. Ez szabja meg a jutalom minőségét, vagy akár a jutalom mennyiségét. Lássuk tovább azt, hogy mi mindent találunk még ebben a példázatban. A rabbik tanítása az volt, hogy Isten kegyelmét ki kell érdemelni. Igaz ez? Tanítja ezt valahol a Szentírás, hogy az örök életet ki kell érdemelni? Ezt nem tanítja Isten a Szentírásban sehol. Mert figyeljük meg, hogy minden lelkületű munkást Jézus Krisztus elhív a szolgálatra. Kedves testvéreim, ez a példázat olyan gazdag tanításban, hogy én tudom azt, hogy az egy órányi idő nem elegendő arra, hogy mindent megtárgyaljunk. De kedves testvéreim, ma is az van, hogy az örök életet ki kell érdemelni. Például, amikor gyermekkoromban katolikus hittanra jártam, arra tanítottak, hogy gyónnom kell, áldoznom kell. Ha még misét is végighallgatok, meg szent helyekre, meg búcsúra elmegyek, akkor biztos örök életet nyerek. Hol tanítja ezt a Szentírás? Nem az egyház által előírt elvek betartása a döntő, hanem az Isten szava szerinti élet az, ami meghatározza azt, hogy milyen jutalomba részesülünk. Képzeljük el azt, hogy még a tanítványok is így gondolkodtak, hogy az örök életet ki kell érdemelni. Mert emlékeztek arra, amit ma is említettem, oda jön a gazdagi fiú Jézus Krisztushoz, és azt kérdezi, Uram, mit kell, hogy cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? És Jézus zsidó gondolkodással válaszol, és azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Elefel megmondta, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva. De mi volt a lelke mélyén? Külsőleg ott volt a formaljas vallásosság, de az, amit senki nem tud, csak egyedül Isten, mivel van teli az agyunk? Milyen lelkülettel végezzük a szolgálatot? Mert kedves testvérem, ha szeretjük az Istent, akkor szeretetből fakad a mi szolgálatunk is. És akkor nem a saját véleményünk szerint szolgálunk Istennek, hanem Isten tanítása szerint szolgálunk Istennek. Nem mi magyarázzuk bele a Bibliába azt, amit szeretnénk, hogy Isten mondja a Bibliából. Például ma beszélgettem egy emberrel. Csak egy példát, hogy lássátok, hogy mi az, hogy belemagyarázni a Bibliába. Többek között azt mondja nekem az ember, hogy a Bibliában az van megírva, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami szájon bemegy, hanem ami a szájon kijön. És kérdezem tőle, ön mit ért ez alatt? Azt mondja, hogy mindent meg szabad enni. Hol írja? Ott írja a Bibliában, csak nem tudom megkeresni. Megkerestem Máté evangélium 15. részét, és elolvastam, hogy Jézus Krisztus milyen összefüggésben mondja el azt. És végül az egész beszédet úgy zárja le, nem a mosdatlan kézzel való evés fertőzteti meg az embert. Hát, kedves testvéreim, nem szabad kiragadni a Bibliából, és a saját véleményünk szerint belemagyarázni azt, amit Jézus Krisztus nem mond. Sajnos a keresztény emberek, a keresztény világ nagy része ezt teszi. És ezért Jézus Krisztus idejében a tanítványok is ez alatt, a befolyás alatt voltak. Figyeljük meg, hogy az Isten bánásmódját mutatja be ez a példázat velünk emberekkel. Ahogy azt, hogy milyen lelkülettel szolgálunk Istennek. Kedves testvéreim, ha formaságból, vagy látszatért, vagy azért teszem, hogy a másoknak jó véleménye legyen rólam, Isten nem tudja elfogadni a mi szolgálatunkat. Kiváltságnak tartjuk-e az Isten szolgálatot? Előjognak tartjuk-e? Vagy tehernek? Ez szabja meg a jutalmat. Ha én boldog vagyok azért, ha mi boldogok vagyunk azért, hogy Isten elhívott a szolgálat, és mi elfogadtuk a hívását. És hálából tesszük mindazt, amit teszünk, hogy engedelmeskedünk Istennek, akkor Isten elfogadja a szolgálatot. De hogyha mi elfogadtuk a hívást, de a saját elképzelésünk szerint szolgálunk Istennek, elfogadja akkor a mi szolgálat. Itt szeretném, kedves testvérem, hogy az, amit Jézus Krisztusan mesteri, isteni bölcsességgel belefoglalt ebbe a példázatba, hogy ezt megértsük és meg is valósítsuk. Méltatlanok vagyunk az örök életre, vagy követelhetjük az örök életet a szolgálatunkért Istentől. Méltatlannak érezzük-e magunkat az örök életre? Hát Jézus Krisztustól a jutalom nem érdem szerint van, és nem érdem szerint. Érdemeink szerint örök életet várunk a Istentől. Nézzük meg! A 3, 6, 9 és 11 órásoknak Jézus azt mondja, ami igazságos, azt megkapjátok. Ha Krisztus lakik szívünkben, akkor nem a jutalomért szolgálunk Istennek, hanem őszinte szívvel. Ez a keresztény Isten szolgálat alappillére. Vajon Krisztus lakozik-e szívemben? Olyan őszintén, olyan szeretettel, olyan meghitt kapcsolatot építek Jézussal, hogy ő megváltoztat és megtisztít engem a csúnya szavaimtól és rossz szokásaimtól. Kedves testvéreim, nekem nagyon csodálatos, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolatot Pál apostol is, Jézus Krisztus is a házastársak közötti kapcsolattal példázza. Csak néhány szót hozok a Bibliából. Efézus Belekhez írott levélben, az 5. részben, ha jól emlékszem, a 11. verstől kezdve azt mondja, hogy ti asszonyok mindenben engedelmeskedjetek a férjeteknek, miképpen az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. De tovább azt mondja, de ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat és életét adta érte. Vesszük észre, hogy mit mivel kapcsol össze? A férj viszonyát a feleséghez, ezzel példázza Jézus Krisztus viszonyát az ő egyházához. A feleség viszonya a férj iránt bemutatja az egyház viszonyát Krisztus iránt. És amikor mind végig elmondja ezeket a dolgokat, akkor a 32. versben azt mondja, hogy ám én Krisztusról és az egyházról beszélek. Na most, kedves testvéreim, van-e boldogság egy olyan házasságban, ahol a házastársak közül az egyik képmutató? A házasságban. Nincs. Vagy egyet mond, és más csinál. Hát ahogy itt nincs boldogság a házasságban, az Isten iránti viszonyban sem lehetek se képmutató, se formaias, se látszat keresztény, mert ezt Isten nem fogadja el. Nem lehet boldog kapcsolat közöttem és Jézus Krisztus között, ha én nem vagyok őszinte hozzá. Ha az én lelkületemben nincs az, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, hogy a Krisztus szeretete késztet bennünket Isten szolgálatra. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a történet, amit most elmondok, nem tartozik ide, és semmit nem mond el, de én nekem sokat jelent. Egyik anyuka mesélte el, varónő volt, a lányának mindig szép ruhákat vart, szoknyákat, stb. Normál hosszasággal. A lány is tudott varni, és másnap már föl volt varva, rövid szoknya lett belőle, de fölhajtotta. Sokat veszekedett az anyuka meg a lánya emiatt. Egy nap az anyuka arra lesz figyelmes, hogy a lánya minden ruháját, szoknyát visszahajtott, visszaigazított a normális hosszúságra. Azt mondta az anyuka, egyszer összeszedtem bátorságomat, és azt kérdeztem a lányomtól, hogy mondd már meg, mi történt, hát annyit veszekedtem veled, és nem fogadtál szót. Anyuka, meg kell mondanom, megismerkedtem egy fiúval. És ez a fiú azt mondta nekem, csak úgy jár velem, ha normálisan öltözködök. Miért változott meg a lány? Mert megismerkedett egy fiúval, aki feltételt szabott. Ha mi megismerkedtünk a lelki férjel, Jézussal, aki a Szentírásban megadta a feltételeket, mikor fejezzük ki Jézus iránt a mi szeretetünket? Ha mindent elfogadunk és úgy élünk, vagy csak ami nekünk tetszik. Mikor fejezzük ki Isten iránti szeretetünket? Akkor fejezzük ki Jézus Krisztus iránti szeretetünket, ha mindent úgy valósítunk meg, ahogy Isten mond. Isten és embertársaink iránt érzett szeretet legyen a hajtórugó. Soha ne legyünk képmutatók, mert a képmutatók nem jutnak be Isten országába. Nézzük tovább. Milyen reagálás volt, hogyan viszonyultak, mi volt a probléma a reggel megfogadott munkásokkal. Véleményük szerint munkálkodásuk és áldozataik miatt nagyobb elismerést érdemelnének, mint mások. Mivel ezt az igényüket nem vették figyelembe, megsértődtek. Figyeljük csak meg, mi a probléma a reggel megfogadott munkásokkal? Én sokkal többet érdemlek, mint te. Ez a probléma. Én sokkal jobb vagyok, mint te. Ha így gondolkodunk, soha nem jutunk a mennybe. Nekünk itt kell megváltoznunk. Soha mi ne próbáljuk magunkat a másik emberhez mérni. Mert ha emberrel hasonlítjuk össze magunkat, akkor mindig mi leszünk a jobbak. Ez törvényszerűség. Mindig Jézussal hasonlítsuk össze magunkat. Mert ha Jézus Krisztussal hasonlítjuk össze magunkat, akkor mindig lesz sok minden, amit helyre kell hozni az életünkben. És kedves testvéreim, néha-néha emberek elmondták nekem lelkészi szolgálatom idején, tudja Faragó, én úgy szeretem Istent, hogy kész vagyok meghalni érte. Na de ezt a másikat látni nem bírom. Igaz ez? Hol mutatom be én, hol mutatod be te azt, hogy mennyire szeretjük az Istent? Hogyan viszonyulunk? Hogyan viszonyulok a szomszédhoz? Hogyan viszonyulok, hogyha valaki rámutat az én hibáimra és bűneimre? Megköszönöm-e azt, hogyha valaki azt mondja, hogy nézd barátom, testvérem, ezt nem jól tetted. Megharagszok rá? Hátat fordítok neki? Vagy megköszönöm? Tudjátok, hogy mi határozza ezt meg? Ki lakik a szívünkben? Mert ha Krisztus lakik a szívünkben, akkor megköszönjük. De ha megharagszunk azért, és képesek vagyunk nem is beszélni vele, még köszönni sem, vagy fokhegyről, akkor ki lakik a szívemben? Ezt szeretném, hogy megértsük azt. Nézzük tovább a reggel megfogadottakat. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyóak, nem bíznak Istenbe, és irigyeik a testvérek. Van-e itt olyan jellemtulajdonság, ami ránk is vonatkozik? Ha úgy érezzük, hogy van, akkor imádkozzunk Istenhez, és tegyük helyre a dolgokat. Amilyen szeretettel, amilyen tisztelettel vagyunk embertársaink iránt, pontosan olyan tisztelettel vagyunk Isten iránt is. Ha mi fokhegyjel beszélünk valakivel, azt jelenti, hogy fokhegyen beszélünk Istennel is. Nem lehet Istent másként szeretni, és az embertársamat másként szeretni. János első levele, 4. rész, 19-20. Versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk, az pedig embertársunk, hogyan szerethetjük az Istent, akit nem látunk. Ami Isten iránti szeretetünk fokmérője, az ember iránti viszonyulásunkban domborodik ki. Még egy mondatot szeretnék itt hozni, ezzel azt bizonyítják, nincs közösségük Istennel, a fentiekkel. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyóak, nem bíznak Istenben is, irigyek testvéreire, ezzel azt bizonyítják, hogy nincs közösségük Istennel. Ez a probléma a reggel megfogadott munkásokkal és az ő lelkületükkel. Szeretnék néhány dolgot felsorolni a reggel megfogadott munkások gondolkodásmódjáról. Szolgálatukért többet várnak a többiektől. Én jobb vagyok, és nekem több jár. Dicsekedve fognak munkához, majd mi bizonyítjuk, majd én megmutatom. Egyszer egy ember nekem azt mondta, hogy Faragó, ha én elhatározom, hogy Krisztus követője leszek, akkor bebizonyítom az egész közösségnek, hogy hogy kell élni. Ez nem működik. Nekem nem előttetek kell bizonyítanom. Ti nektek látnotok kell, hogy én milyen keresztény vagyok. Tovább nézve a következő felsorolást, önmegtagadás és önfeláldozás nélkül dolgoztak. Magukban bíztak. És nem Istenben. Kedves testvéreim, az igazi Isten szolgálat abból áll, hogy az Isten szolgálat oltárán én elégjek. Ez a biblikus. Ha az én szolgálatom látszat szolgálat, akkor Isten akár 50 évig, vagy 100 évig szolgálok Istennek, nem tud engemet az örök életre elfogadni. Egész életükben Krisztus szolgáinak mondták magukat. Vannak emberek, akik a rangjukkal dicsekszenek. Én igazgató vagyok, én ennek a tudománynak doktora vagyok. De vannak emberek, akik sohasem említik meg, hogy kicsodák. Sohasem beszélnek iskolai végzettségükről. Lássák meg az emberek, aki ember. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus kínszenvedésének, vagyis szenvedés történetében van egy mozzanat. Pilátus, amikor nem tudja lecsillapítani a népet, mert az állandóan azt kiabálja, hogy feszítsd meg, akkor végül Pilátus úgy dönt, hogy kivezeti Jézust, és akkor elmondja azt a világhírű mondatot, amely zenészeket ihletett, költőket ihletett, írókat ihletett, mindössze néhány szóból tevődik össze. Imhol az ember, ecce homo, ime az ember. És ehhez szeretnék, kedves testvéreim, egy görög bölcs mondását elmondani. Athénben, délben, tudjátok, hogy mi a viharlámpa, ti még ismeritek a viharlámpát. Délben meggyújtott viharlámpával megy az utcán. És kérdezik az emberek tőle, hogy hát dél van, minek a viharlámpa, miért ég a viharlámpa? Tudjátok, mi volt a válasza? Embert keresek. Embert keresek. Kedves testvéreim, ma nagyon sok vallásos lény létezik, de kevés ember. Ime az ember, ime Jézus Krisztus. És nekünk Jézus Krisztus legyen valóban a példaképünk. Többet gondolnak a jutalomra a reggel megfogadottak, mint a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetnek. Melyikre gondolok többet? Ebben a mondatban benne van mind a kettő. Többet gondoltak a jutalomra, mint a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetek. Más szóval, mi, akik szolgálni akarunk és szolgálunk a mindenható Istennek, kiváltságnak tartjuk-e azt, hogy szolgálhatunk neki, vagy tehernek. Jézus Krisztus ezeket a dolgokat hozta a példázatokban. Tovább néhány gondolatot szeretnék még hozni. Isten semmi sem sérti jobban, mint ez a kicsinyes, énközpontú lelkület, amit eddig felsoroltunk. Nem tud együtt dolgozni önző emberekkel, mert érzéktelenek lelkének munkája iránt. Kivel kell nekem együtt dolgoznom? Az Istenség harmadik személyével, a Szentlélekkel. Ahogy látjuk, Isten nem tud mit tenni, ha mi kicsinyes, sértődő, magabízó emberek vagyunk. Isten tudta, hogy a zsidók önigazultak. Segíteni akart rajtuk. Ma is nagyon sok önigazult keresztény ember van. Szolgálatukért jobb jutalmat vártak, mint a pogányoktól. Majd még következő mondatban még sokkal többet találunk. Semmi sem okozott a zsidóknak nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak ugyanolyan joguk van az örök élethez, mint nekik. Emlékeztetni szeretnélek benneteket, drága testvérem, arra, ami le van írva apostolok cselekedetének 10. és 11. fejezetében. 10. fejezetében le van írva az, hogy Péter apostol egy látomást kap, egy lepedő, amelyben edény van, és az edény leeresztve az égből, és abban az edényben mindenféle csúszómászó állat van, és azt mondja az égi hang, hogy öljed és egyél. És Péter azt mondja, hogy sohasem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. Az égi hang azt mondja, amit megtisztítottam, nem mond tisztátalannak. Jönnek a Kornélius szolgái, elmegy hozzájuk, és mit mond? Ti tudjátok, hogy zsidó embernek tilalmas pogány emberhez menni és vele együtt enni. De nekem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondja közönségesnek és tisztátalan embernek. Miről beszél Péter? Kiket tartottak a zsidók tisztátalanoknak? A pogányokat. Sőt, amikor meghallották a keresztény egyház vezetői Jeruzsálembe, 11. fejezet arról szól, hogy felhívják Pétert és felelősségre vonják azért, hogy mertél elmenni pogányokhoz, hisz azok tisztátalanok. És amikor elmondta a látomást, és elmondta, hogy a pogány család, Kornélius családja, amikor elfogadta az igazságot, ugyanúgy részesült a Szentlélek kiárasztásba, mint mi zsidók kezdetben, mondja Péter, akkor lenyugodtak a kedélyek. Semmi sem okozott a zsidóknak nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak ugyanolyan joguk van az örök élethez, mint nekik. Mindannyiunknak egyforma jogunk van? Egyértelmű, hogy igen. Nézzük meg tovább a dolgokat. Tudta Isten gyermekeire, átokként nehezedik az önigazultság. Ezért segíteni akart rajtuk. Tehetek-e valamit üdvösségemért? Nem. Csak akkor kérem Isten segítségét, amikor már képtelen vagyok. Milyen lelkülettel vagyok én Isten iránt? Jézus ezektől a veszélyektől akarta megóvni a zsidókat és bennünket is. Sohasem a formaiasság, sohasem a képmutatás legyen az. Isten gyermekei a Krisztusért végzett munkában vágynak elkopni. Ez az a lelkület, amire Isten szólít bennünket. Sok első azért lesz utolsó, mert ezzel fejezi be Jézus Krisztus a példázatot, mert ez a lelkület hiányzik a Krisztusért végzett szolgálatból. Micsoda? Az, hogy ne a másik legyen a példaképünk, hanem egyedül Jézus Krisztus. Isten más mértékkel méri a jellemet, mint mi. Mi a látszat szerint mérjük, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Ezért amilyenek kívül mutatjuk magunknak, ugyanolyak legyünk belülről is. Sajnos a reggel megfogadott munkások nem ilyenek voltak. Isten tudja azt, hányszor állunk ellent a kísértésnek. Csak egy nap 24 órában. Isten tudja azt, hogy milyen vívódásunk van magunkban. Mi mindennel küzdünk magunkban. Ezt mi egymásról nem tudjuk. Csak mi magunk tudjuk ezeket a dolgokat megvalósítani. Milyenek vagyunk a négy fal között? Akár egyedül élek, akár valakivel élek, vagy a gyerekeimmel, vagy a feleségemmel, vagy a férjemmel. Milyen vagyok ott, ahol senki nem lát, csak egyedül a mindenható Isten. Milyen bűnöket követünk el gondolatban. Kedves testvérem, ezt azért tettem ide, mert ez egy olyan terület, amiről mi nem szeretünk beszélni. Elmondom, hogy miért. Ha valamit meg akarok tenni, akkor van fék. Mit szólnak az emberek? Ha én rosszat akarok tenni, és megtudják, akkor az emberek megváltoztatják a jó véleményüket rólam. Van fék. Ha valamit kimondok, szintén van fék. Mert az emberek megint meghallják, és mit szólnak, hogyha én ezt mondtam? De van-e fék a gondolatoknál? Semmilyen fék. Miért? Mert az emberek közül senki nem tudja azt, hogy én vagy mi mit gondolunk. Senki nem tudja. És itt nincs fék. És a sátán ezt a területet rendkívül kihasználja. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Szívnek teljességéből szól a száj. Most akkor szeretnék, kedves testvérem, egy olyan dologra kitérni, amiről talán soha eddig nem ejtettem szót. Mi van előbb? Mi van előbb? A gondolat vagy a szó? Szívnek teljességéből szól a száj. Jézus világosan. Mi a szív? Az elme. Először meggondoljuk, és akkor utána mondjuk ki. Van ilyen meghatározás, amikor védeni akarjuk magunkat, mert rosszat mondtunk valakiről, vagy valamiről, hogy meggondolatlanul szóltam. Vagy keményen visszaszólok. Meggondolatlanul szóltam. Ezt testvérem, ez nem áll. Lehet, hogy egy nappal, lehet, hogy egy héttel, lehet, hogy egy évvel gondolkodtál arról az emberről, hogy annak ezt meg kellene mondani, és egy hónap vagy egy év távlatából sátán bedője, no most ezt mondd ki. Ezért figyeljük meg, milyen bűnöket követünk el, hol, gondolatban. És kedves testvéreim, amit Jézus Krisztus mond, én melegen ajánlom, hogy arra figyeljünk fel. Elmondta-e Jézus Krisztus a következő mondatot, vagy nem mondta el, csak én mondom. Ezt majd, mikor elmondom, várom tőletek a választ. Az a férfi, aki gondolatban kívánsággal tekint egy asszonyra, immár paráználkodott az ő szívében. Elmondta-e ezt Jézus? Elmondta. Te azt jelenti, hogy a gondolatban elkövetett bűn Isten előtt ugyanolyan bűn, mint a tett. Ezért idézem Jakab leveléből, ha a forrás tiszta, akkor a víz is tiszta. És én arra kérlek benneteket, testvéreim, erre figyeljünk fel. Egy vívjuk a csatát. Nem régen egy ember, mikor erről beszéltem neki, azt mondta, hogy de hát hogy vívjam a csatát a gondolataimmal? Na, nagyon egyszerű. De hogy? Isten tud segíteni az én gondolataimban győzni? Természetes. Most olyan területről beszélünk, amilyen területről mi nem szeretünk beszélni. De testvéreim, ez a bűnnek a gyökere, mert itt dől el minden. Itt dől el minden. Amikor a sátán bedobja a mi elménkbe valami rosszat, vagy bűnös gondolatot, akkor ne forgassuk azt, ne latolgassuk, hanem nyomba fohászkodjunk Istenhez, és mondjuk el, én kétféleképpen is elmondom, testvérem, ezt én is vívom, amikor a sátán, mert engemet is kísért a sátán, épp úgy, mint a titeket. Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy sátán távozz tőlem. Vagy kérlek téged, Jézusom, távolítsd el a sátánt és ezt a gondolatot tőlem. Tudjátok, hogy mi történik? Mintha borotvával volna elvágva. kérlek benneteket, vívjuk ezt a csatát, mert csak utána változik meg a mi jellemünk. Szolgálatunk teljes szívből fakad-e, amit teszünk? Ezek a kérdések a mi kérdéseink. Izrael vezetőinek bűnei nem hasonlíthatók az átlagos ember bűneihez. Tudjátok-e, hogy miért? Vagy a mai keresztény egyház vezetőinek bűne nem hasonlítható egy általános hívő ember bűneihez? Azért, mert Izrael egyháza vezetői és a keresztény egyháznak vezetői felelősek azért, hogy az embereket tisztán tanítják, ahogy írva van, vagy ahogy a népnek szája íze szerint kedves. Ezért sokkal nagyobb a bűne annak, aki tanít, és nem úgy tanítja, ahogy írva van, de sokkal nagyobb az áldása annak, aki úgy tanítja, ahogy írva van, és ezek által emberek őszintén kezdenek szolgálni a mindenható Istennek. A zsidó nép abban a hitben ringatta magát, hogy a menny kegyeltje. De hűtlenségükkel magukra hívták a menny haragját, és elszakadtak Istentől. Jézus Krisztus életének végéről szeretnék hozni egy dolgot. Elvetette-e a zsidó nép Istent előbb, vagy Isten vetette el előbb a zsidó népet, és a zsidó nép utána vetette el Istent? Lehet, hogy túl nagyon komplikáltam, most újra kezdem. A zsidó nép vetette el először Istent, és utána Isten vetette el a zsidó népet, vagy Isten vetette el először a zsidó népet, és utána vetette el a zsidó nép Istent? Először a zsidó nép vetette el. Emlékeztek, hogy mit mond, amikor arról volt, hogy meg legyen-e feszítve, vagy ne? Az ő vére rajtunk és a mi gyermekeinken, a régi fordítás szerint magzatainkon. Nyugodtan mi ártatlanok vagyunk, és hiabálták, feszítsd meg, feszítsd meg. Akkor kivetette el először Jézust? Izrael népe. Elvetette-e Isten a zsidó népet? Tudom, hogy egy súlyos kérdés, de nem én szeretnék válaszolni, hanem olvasom Róma beliekhez írott levelet befejezésül a 11. rész első versét és a 2. versből az első mondatot. Mondom tehát, avagy elvetette-e Isten az ő népét? Felteszi Pál a kérdést. Elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen, mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Akkor kit vetett el? A zsidó nép elvetette Istent. Miért írja Pál apostol azt, hogy Isten nem vetette el a zsidó népet? Azért, mert a zsidók ugyanúgy személyesen dönthetnek az igazság elfogadása és Krisztus elfogadása mellett a mai napig, mint a

közösségünkkel, hanem legyünk hűségesek Istenhez. Isten is hűséges lesz hozzánk. Izrael módszeresen rabolta Istent, mert hol az egyik, hol a másik pogány Istent imádta. Ez rablás volt a zsidó nép számáról. Kedves testvérem, Isten segítsen meg bennünket, hogy tanuljuk meg a szőlőmunkások példázatából azt, hogy mi reggel megfogadott munkások lelkületével szolgálunk Istennek, vagy a később megfogadott munkások lelkületével. Segítsen, hogy a 11 órások lelkülete legyen a mi lelkületünk is az Isten szolgálatban. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és a kedves hallgatóinkat. Önök a Láthatár című műsorát hallhatják ma és nézhetik. Mindannyian hordozzunk magunkban egy képet önmagunkról. Egy belső hangot, amely értékel, bátorít, de néha még kritizál is, és nem idegen tőlünk az az érzés sem, amikor igyekszünk, próbálunk megfelelni, de bennünk megmarad egy gondolat, egy érzés, mégpedig az annak a gondolata, hogy mintha nem lennék elég jó, nem vagyok elég jó. Mai műsorunkban megvizsgáljuk, hogyan alakul ki az önképünk, mi a különbség az önbizalom és az Istenben gyökerező identitás között, és hogyan találhatunk valódi, stabil értéket nem a teljesítményünkben, hanem Krisztusban. És vendégem ebben a műsorban I.S. Robert János lelkipásztor, pszichológus, akivel együtt próbálunk közelebb jutni ennek a nagy kérdésnek a válaszához. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, örülök, hogy ismét beszélgethetünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőket, rádióhallgatókat.
0: Kezdjük a beszélgetést egy bizonyos perspektívából, mégpedig a hívő ember perspektívájából, és az ő szemléletéből feltéve a következő kérdést. Az Isten hívő ember miért küzd azzal a gondolattal, hogy ő nem elég jó?
1: Ez így egy nagyon összetett kérdés, és majd a következőkben jobban ki fogjuk bontani. Azért is összetett, mert egyszerre teológiai, és nagyon személyes is. Azért is teológiai, mert hívő emberként az élet nagy kérdéseire a válaszokat megszoktuk, hogy a Szentíráshoz fordulva próbáljuk megkeresni. És gyakran megtörténik az, hogy a Szentírás szavait félreértelmezve, ahelyett, hogy az embernek a lelki békét, a felszabadulást meghozná Isten, nem tudja megadni, mert mi egy bizonyos szűrőn keresztül olvastuk, néztük az ő ígéjét. Úgyhogy az egyik oka lehet az, hogy nem értjük meg mindig, amit Isten üzenni akar nekünk. A személyes része pedig a kérdésnek az, hogy a mindennapokban ugye megpróbáljuk és igyekszünk megélni a mi hitünket. És valahogy összhangba kell hozni azt, amit tudunk, azt, amit hiszünk, azzal, amit nap mint nap meg kell élni. És bár a Szentírás meglátjuk azt, hogy késztet bennünket arra, és tanít bennünket arra, hogy hogyan éljük meg a hitünket nap mint nap, ezt általában gyakorlással lehet megtanulni, megszokni. És amíg a hitünk, még hogyha valódi biblikus alapokon is áll, de nem válik a hétköznapi életünk megszokott rendjévé, addig ezek a gondolatok megpróbálhatnak bennünket. Na most fontos lenne leszögezni egy dolgot, és pedig a nem vagyok elég jó nem mindig a hitetlenségnek a jele, hanem lehet nagyon sokszor az őszinte lelkiismeretnek a jele, annak a jele, hogy az ember szeretne közelebb kerülni Istenhez, szeretne úgy élni, hogy ne bántsa meg Istent. Sokszor valóban lehet az őszinte istenkeresésünknek az egyik jele. Hogyha Zsoltárok könyvét is megnézzük, nagyon sokszor azt látjuk, hogy Zsoltáros elkeseredik. Sokszor nem ír dolgokat. Miért megy esetleg rosszul a sorra a hívő embernek, másokhoz viszonyítva. És felteszik a kérdés, hogy hívő emberként hogyan fordulhatnak meg ilyen gondolatok a fejében. De ezek emberi gyengeségek. Az Isten keresésének a lépéseiben ez is benne vannak. Hogy még egy olyan szinten vagyok, ahol Isten nem tud valóban szólni hozzám. Úgyhogy nem kell mindig a legrosszabbra gondolni akkor, hogyha esetleg ezek a gondolatok megfordulnak a fejünkben, mert látjuk, hogy a Szentírás nagy hőseinek az életében néha megfordultak. Viszont a hívő embernek és annak az embernek az életében, aki valóban Istent keresi és meg is találja, annak ezekre a kérdésekre majd válaszok kerülnek. Na most még szükség nekünk azt is megfigyelni, hogy mit jelent ez, hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó, hogy Istenhez jöjjek, nem vagyok elég jó, hogy megváltsam önmagam. Két nagyon különböző megvilágítás a kérdésnek. Hogyha azt arra kérdek rá, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy megváltsam magam, persze ez erre a válasz az, hogy soha nem vagyok elég jó ahhoz. De hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy Istenhez jöjjek, akkor a Szentírás nekünk azt mondja Máté 11.28-ban, hogy jöjjetek hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem azok, akik rendbe hoztátok az életeteket. Tehát nekünk azt kell megérteni, hogy Istenhez jönni bármikor lehet. És amikor ez a kérdés lehet, hogy túl gyakran kísért bennünket, hogy elég jó vagyok-e, akkor tegyem fel magamnak a kérdést, hogy mihez vagyok, vagy nem vagyok elég jó. Mert itt mi sokszor azt szeretnénk ugrani egy lépést. Az út az Úr Jézuson keresztül vezet. Hozzá jöhetünk bárhogy. És akkor ő az ő ereje által képesít bennünket arra, hogy haladjunk előre, fejlődjünk, ami jellemünk csiszolódjon. Ha át akarom ugrani ezt a lépést, egyből a jellememet akarom csiszolni, de a saját erőm által, akkor valóban egy egész életen át kínoszhat ez a kérdés, hogy nem vagyok elég jó. És a válasz erre az, hogy tényleg nem vagyok elég jó, mert arra, amit meg akarok valósítani, arra képtelen vagyok egyedül. Úgyhogy nekünk így bevezetőként ez fontos tisztázni, hogy ha meg is fogalmazódik ez a kérdés bennünk, helyezzük helyes perspektívába. És hogyha átfogalmazzuk a kérdést, akkor nagyon sokszor a válasz szinte magától értetődik. Valóban, nem vagyok elég jó, hogy megváltsam önmagam, de vagyok elég jó ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjek? És a Biblia válasz erre egyértelmű, hogy bárhogy és bármikor jöhetünk Istenhez.
0: Még a műsor elején vagyunk, ezért letisztázhatunk néhány másik fogalmi gondolatot is. Az önbizalmat hogyan különböztetnéd meg az Istenben gyökerező identitástól? Mit jelent az egyik, mit jelent a másik, miben más az alapjuk, ha egyáltalán más?
1: Igen, tehát az önbizalom alapja többnyire az, hogy mit tudok, mit értem el, milyen tapasztalataim vannak, vagyis a lényeg az, hogy önmagamból indul ki. Hogyha az Istennel, az Istenben való, vagy benne gyökerező identitásról beszélünk, akkor azonnal erről a személyes síkról, és az egyéni síkról pontosabban a perspektíva átkerül egy kapcsolati síkra. Itt most már nem csak az a fontos, hogy én ki vagyok, mit valósítottam meg, mennyire látom képesnek magamat arra, hogy előre haladjak az életben, hanem itt már ezeket a kérdéseket az Istennel való kapcsolatból próbálom meghatározni. Tehát, hogyha szeretnénk egy kiindulási pontot megtalálni, akkor így tudnánk röviden megfogalmazni, hogyha csak önbizalomról beszélünk, az magunkból indul ki, egyedül vagyok, azt, amit magamról látok. Hogyha az Istenben gyökerező identitásról beszélünk, akkor ott az én és az Isten kapcsolatából indulok ki. Ez a legnagyobb különbség ugye a kettő között.
0: És hogyan nyilvánul meg az egyik és a másik abban az esetben, hogy kudarc ér bennünket az életben?
1: Igen, ez már a gyakorlati része a kérdésnek. Hogyha magamból indulok ki, és kudarc ér, akkor ugye, mint minden kudarcot meg kell magyaráznom. Ha magamból indulok ki, akkor a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy nálam valami gond van. Nem vagyok elég jó, nem vagyok képes, nem tudom megtenni. És nagyon sokszor egyetlen egy negatív tapasztalat elég ahhoz, hogy az ember nem merjen többet semmit megpróbálni. Hogyha az Istennel való kapcsolatból indulok ki, akkor rájövök arra, hogy egy kudarc, egy sikertelenség, egy probléma, egy megpróbáltatás, amellyel szembe kell néznem, nem határozza meg teljesen azt, hogy én ki vagyok, és esetleg mit tudok a jövőben megvalósítani. Hanem rájövök arra, hogy persze kielemezve, hogy mi is történt, mi volt a kudarcnak az oka. Rájövök arra, hogy lehet esetleg valamit javítani, és mindenképp bennem marad az, hogy nem ez a kudarc mondja ki rólam az utolsó szót, hanem én visszaszaladok ahhoz, akivel szoros kapcsolatom van, és ez valahogy erőt ad, hogy tovább tudjak menni. Na most megérthetem azt, hogy elbukhatok, tévedhetek, mert ember vagyok. A Biblia nagy hősei is tévedtek, elbuktak, de attól lettek hősök, hogy az első adandó alkalommal, ahogy rájöttek, hogy mi történt, visszaszaladtak Istenhez. Igazából nem voltak ők ember fölötti emberek, szuperemberek. Az erősségük abban állt, hogy nem csak az önbizalmukba vetették a reménységüket, amikor az előttük levő útat próbálták bejárni, hanem volt, akihez visszaszaladjanak. És ez különleges megtartó erő volt nekik.
0: Az előfordul a világban, hogy valaki nagyon magabiztosnak látszik, azonban ő belül bizonytalan ember legyen?
1: Igen, nagyon is. Több okból is. Az egyik az, hogy ebben az életben különböző szerepeket játszunk el. És ez nem feltétlenül rossz dolog, az életnek a velejárója. Mikor hazaérünk, eljátszodjuk a férjet, feleséget, gyermeket, családapát, épp a mi szerepünk van, elmegyünk az iskolába, eljátszunk a diákot, tanárt, épp amilyen mi a feladatunk. És nagyon sokszor egy-egy szerephez társítunk egy-egy állarcot is. És a gond ott történik, amikor elveszítjük a hitelességünket azért, hogy azt tudjam bemutatni valamelyik szerepben, amit én elképzelek, hogy ott mutatnom kellene. És akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy bemutatom, felteszem az állatot, amikor elérkezek egy bizonyos szerepkörbe, de hogy belül mi van, azt csak én tudom, vagy sokszor még én sem. Mert hogyha a valódi önismerethez, önismeretről beszélünk, hívő embernek szüksége van, hogy nem csak saját maga vizsgálja meg önmagát, hanem szüksége van, hogy az Istennel való kapcsolatából vizsgálja meg önmagát. Pontosabban arra is szüksége van, hogy megértse az Isten nézőpontját és véleményét mindarról, ami vele történik. És igen, ezért nagyon könnyen megtörténhet az, hogy próbáljuk bemutatni, hogy minden rendben van, de ott belül lehetnek gondok. Azért, mert a stabilitás nem csak az adja meg, hogy hiszek magamban, hanem az, hogy tudom, hogy kihez tartozom. Na most, beszélhetnénk egy pár szót a rezilienciáról, vagy a lelki rugalmasságról. Na most, ez az egyének az a képessége, hogy bármilyen negatív hatás alatt, stressz, traumák, nehéz élethelyzetek után visszanyerje az ő eredeti állapotát, lelki-testi jólétét, és alkalmazkodni tudjon a változásokhoz. Na most különböző kutatások azt bizonyítják, hogy azok a legreziliensebb emberek, akiknek jók a kapcsolataik. Tehát sokszor nem azt tart meg engem, hogy milyen erőforrásokat sikerült összegyűjtenem személyes téren, hanem az, hogy van, akibe kapaszkodnom. Na most a hívő embernek az erőssége, hogyha nincs is fizikai teremtett lény körülöttem, akibe belekapaszkodhatnék, én tudom azt, hogy belekapaszkodhatok Istenbe. És ez az a pont, amikor eljuthatunk oda, hogy nem csak egy látszatot adunk, hogy rendben vagyunk, jól vagyunk, magabiztosak vagyunk, hanem ez az, ami megtart bennünket, hogy az Istennel való kapcsolat hiszem, hogy megtart. Na most, az Istenben gyökerező identitás az nem mindig látványos magabiztosság. Mert mi sokszor összekeverjük azt, hogy ha valami nagyon látványos, ha valaki esetleg hangosan vallja is, hogy mindenre képes vagyok, vagy minden sikerül, az Istenben gyökerező identitásnak ez nem feltétlenül a jele, vagy legtöbbször nem jele, hanem az a jele, hogy van egy mélyebb lelki szilárdság. Hogyha nehézségek is jönnek, akkor én tudom, hogy nem kell bizonyítanom az értékemet. Nem kell minden helyzetben bebizonyítanom, hogy képes vagyok, hanem ott van nekem Isten, aki mellettem áll, hogyha én eldöntöttem, hogy az ő útján járok, akkor biztos lehetek az ő ígéretében, hogy itt van velem, és nem az én megvalósításom fog megtartani, vagy előrevinni, hanem az, hogy ő fogja az én kezemet. És nagyon sokszor hívő emberként is ez az a dolog, amit meg kell tanulnunk. Mert sokszor önmagunkra helyezünk egy plusz nehézséget, egy plusz terhet, hogy nekem hívőként nem szabad elcsüggednem. De mi is emberek vagyunk. Ugye amikor Jobb megtudja, hogy mindent elveszít, azt mondja a Szentírás, hogy megszaggatja a ruháját, hamut tört a fejére, és azt mondja, hogy sőt, a másik fejezetben még azt is mondja, hogy bárcsak ne születtem volna meg. És van a jól ismert íger része, amelyik azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el. És mi általában itt megállunk. De még van egy Biblia vers az első fejezetben, amelyik úgy azt mondja, hogy ezzel Jobb nem követett el semmi illetlenséget Isten előtt, nem követett el bűnt Isten előtt. Tehát az, hogy beismerem, hogy gyenge vagyok, hogy most a problémák megtörnek, hogy néha folynak a könnyeim, ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok hívő ember. És ezt a plusz terhet kell levennem magamról, hogy nekem nem kell egyedül ennyire erősnek lennem, mert nem is lehetek ennyire erős egyedül. Viszont, ha belekapaszkodok Istenben, és elismerem, hogy én gyenge vagyok, de az ő erőssége megtart, akkor ha néha esetleg el is csüggedek, vagy megbotlok, nehézségeim vannak, akkor is tudom, hogy tovább tudok menni. És lehet nem látszik rajtam, hogy megabiztos vagyok, mert megtörtek a próbák. De el tudom mondani azt, amit Jobb is elmondott, hogy tudom, hogy az én megváltom él. És tudom, hogy tovább tudok menni vele.
0: Amikor az önértékelésünk azon alapszik, hogy hogyan jeleznek vissza az emberek rólunk, vagy hogy milyen teljesítményt nyújtunk, és annak mekkora az értéke, ez egy gondot okozhat számunkra az életben? Vagy nem feltétlenül abban, hogy most az emberekkel való kapcsolatunk változik, hanem igazából a mi fejünkben az önkép, az csak ezekhez a dolgokhoz kapcsolódik, a visszajelzésekhez és a teljesítményhez. Ez baj, hogyha így nyilvánul meg az életünkben?
1: Történhet két dolog, amelyik befolyásolhatja negatívan. Az egyik az, hogy szinte lehetetlen megtörténnie annak, hogy soha ne hibázzunk, vagy utólag is visszagondolva sokszor másképp tennénk bizonyos dolgokat. Na most, megtörténik az, hogy bizonyos emberek egyszer-kétszer látnak bennünket, és lehet, hogy nem pont akkor, amikor éppen a toppon vagyunk. Nem pont akkor, amikor a legjobbat tudjuk nyújtani. Na most, ez torzíthatja azt, amit ők látnak, majd pedig visszajeleznek rólunk, mert ők egy helyzetet láttak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor a bibliai hősöket is szemléljük, nem tudunk levonni sokszor jellemtulajdonságokat egy-egy történet alapján. Van olyan bibliai szereplő, akinek az életének egy rövid pillanata van megragadva. Na most én abból nem tudom meghatározni, hogy neki, tegyük fel, milyen személyiség típusa volt. Mert az egy egyedi helyzet. Sokszor vannak úgy, hogy akik látják, amit teszünk, egy egyedi helyzetben látnak bennünket. Ezért torzíthatja azt a képet, amit visszaküldenek. Hogyha csak arra alapozok, akkor elcsúszhat az, ahogyan önmagamat látom. És a másik dolog, hogy nem biztos, hogy a külső visszajelzések is mindig megbízhatóak. Azt is csak emberek adják, akik lehet különböző szűrőkön néznek vagy bennünket, vagy különböző élethelyzeteket, amelyekben benne vagyunk. Sokszor lehet, hogy nincs semmi gondjuk velünk, de mondjuk egy olyan élethelyzetben vagyunk, amelyet ők egy bizonyos szemüvegen keresztül néznek. Én belecsöppenek, és mivel egy adott helyzetben vagyok, levonnak egy általános következtetést. Ez lehet a két nagy probléma, amikor csak arra hagyatkozunk, és az értékünket az alapján próbáljuk meghatározni, hogy mit mondanak rólunk mások. Viszont a hívő ember számára még van egy nagyon fontos dolog, és pedig az, neki törekednie kell arra, hogy rájöjjön, hogy Isten mit mond róla. Egyrészt azért, mert Isten sokkal objektívebb képet ad rólunk, sokkal hitelesebbet. A második dolog, a Szentírásból tudjuk, hogy Isten a javunkat akarja. Isten olyan visszajelzést ad, és hogyha tükröt is tart elénk, és még hogyha kellemetlen is az, amit látunk ott, mi biztosak lehetünk abban, hogy ezt azért teszi, nemhogy még jobban elcsüggedjünk, hanem azért, hogy bennünket segítsen fejlődni és tovább menni. Na most akkor automatikusan feltevődik a kérdés, hogy akkor hogyan tudhatjuk meg, hogy Isten hogy lát bennünket. Hát az egyik legjobb példa, amit itt tartunk a kezünkben, a Szentírás. Érdekes és különleges az, hogy bár a Szentírást nagyon rég írták, mai ember számára még mindig szolgálhat személyre szabott üzenettel. Tehát kinyitjuk, és az, amit ott elolvasunk, az szól ma hozzá, mint hogyha Isten nekem mondta volna. Ezért ez az egyik legobjektívebb visszajelzés arról, hogy hogyan lát engem Isten. És ő tudja legjobban, mert hogyha egy alkotásról, egy gépről, bármiről szeretnénk egy diagnosztikát kapni, hát a legpontosabban akkor tudjuk, hogyha az építőnek, a gyártónak az utasításait követve tesszük ezt meg. Minket Isten teremtett, ezért ő tudja, hogy mi válik javunkra, hogyan működünk, ezért a Szentírás különösen fontos, hogy megtudjuk, hogy Isten mit mond rólunk. És ami nagyon fontos még, a Szentírás tanácsa is, másik lehetett írások tanácsa is az, hogy kérjünk, ha lehet útmutatást más hívő emberektől, akiknek kipróbált, megpróbált hitük van, akikről tudjuk, hogy fontos nekik is az Istennel való kapcsolat. És Pál apostol is arról beszél, hogy mi mindannyian, még hogyha különbözőek is vagyunk, egy egységes egészet alkotunk gyülekezetként. És szükségünk van arra, hogy a hívő közösség tagjai egymásnak visszajelzéseket adjunk. És hogy ne tévedjünk, a Szentírás arra is megadja az utasítást, hogy ezt hogyan tehetjük meg. Őszinte visszajelzést kell adni, de ami nagyon fontos, a Szentírás hozzáteszi, Pál apostol különös módon kiemeli, hogy a szeretetnek a légkörében kell ezeket a visszajelzéseket adni. És ha így adunk visszajelzéseket egymásnak, akkor ez még egy megerősítése annak, amit esetleg a Szentírásban is megláthatunk, és akkor tudni fogjuk, hogy nem a kudarcaink határoznak meg bennünket, hanem az, amit Isten mond rólunk, amit Isten kér tőlünk, az adja meg az irányt, ahova nekünk mennünk kell.
0: Két pszichológiai kérdést teszek fel a következőkben, mert halad az időnk, úgyhogy egybefonom őket. Beszéltünk arról, hogy hogyan lát Isten bennünket, de az én kérdésem a következőkben az, hogy hogyan alakul az ki, ahogyan mi önmagunkat látjuk, tehát hogyan alakul ki az önkép az emberi élet során, minek a hatására ez egy folyamat, vagy mit jelent pontosan ez, hogy kialakul egy önkép saját magunkról, illetve hogyan tudjuk azt, hogy amit magunkról gondolunk, az nem egy torzítás, hanem a valóság.
1: Fontos két fogalmat letisztázni. Az egyik az én kép. Az én kép azt jelenti, hogy mit tudok saját magamról, hogyan látom saját magamat. Tulajdonságok, képességek, szerepek, az információ, amivel rendelkezem magamról. Az önértékelés pedig azt fejezi ki, hogy ehhez az én képhez, amit magamról kialakítottam, hogyan viszonyulok. Meg vagyok elégedve vele, tetszik, amit látok magamról, vagy pedig nem. Ez adja majd meg az önértékelésemet. Na most, az én képnek a kialakulása az egy folyamat. Nem gomnyomásra történik, és már a legkoraibb pillanatoktól, évektől ez kialakul. Ahogyan a szülő visszajelez a gyermeknek, a gyermekben ez kialakul, hogy hogyan látja önmagát. Megtanulja azt, hogy fontos vagyok, vagy csak zavarom a felnőttek munkáját, vagy számít egyáltalán az, amit mondok, vagy csak akkor vagyok jó, ha jól teljesítek, ha nem, akkor azt mondják rólam, hogy rossz vagyok, és akkor már én sem tudom, hogy akkor most jó vagyok, vagy rossz vagyok, mert egyszer így mondják, egyszer úgy. És egy gyermeket ez összezavarhat. Hogyha mi nem a tettet minősítjük, hanem mindig őt minősítjük a tettek alapján. Na most, több tényező egyszerre hat. A kapcsolataink, a kapott visszajelzéseink, sikerek, kudarcok, hogyan hasonlítom össze magam másokkal, és az, hogy hogyan értelmezem ezeket a tapasztalatokat, amelyen átmegyek. És itt jutunk el a kérdés második részéhez, hogy sokszor torzított képünk van arról, ami történik velünk, azért, mert bizonyos szűrőkön keresztül nézzük magunkat, vagy sokszor mások néznek bennünket egy bizonyos szűrőn keresztül. Ezért nagyon jó egy pár kérdést feltenni. És pedig az, milyen érvek szólnak mellette vagy ellene? Tehát pontosabb amellett vagy az ellen, amit én magamról gondolok. Vagy lehet-e egyetlen tapasztalatból messze menő következtetéseket levonni? És egy pár ilyen szélsőséges gondolkodásmód, amely torzíthatja azt, hogy a magamat látom és másokat. Az egyik a szélsőséges fehér-fekete gondolkodásmód. Vagy jó vagyok, vagy rossz. Nem embernek látom magam, aki néha elesik, néha tovább tud menni, és akinek szüksége van Istenre, hogy tovább menjen, hanem ilyen nagyon szélsőségekben látom önmagamat. Túl általánosítások. Hogy egy-egy hiba meghatározza a teljes személyiséget. Most ezt nagyon sokszor a másokkal való kapcsolatban különbözőképpen tesszük meg. Sokszor megtesszük azt, hogyha a másik hibázik, akkor levonjuk a következtetést, hogy azért, mert ő ilyen. Ha én elkövetem ugyanazt a hibát, akkor próbálom menteni magam, hogy azért történt meg, mert a körülmények így játszottak össze, és nem csak az én hibám. Látjuk már ez is egyfajta torzítás, hogy magamat próbáljuk egyféleképpen látni, másokat próbálunk másféleképpen látni. A merev gondolkodásmód, amikor azt próbálom megértetni önmagammal, vagy magamnak bemagyarázni, hogy nem hibázhatok. Minden tökéletesen kell sikerüljön. Mindenki más jó kell legyen hozzám. És a Szentírás is azt mondja, hogy nem tökéletes a világ, amelyben élünk. nem kapunk mindig vissza jó visszajelzéseket. A címkézés. Valakin meglátunk, vagy egyedi helyzetben látjuk őt, és ráteszünk egy címkét, hogy ő ilyen, annélkül, hogy tudnánk, hogy más körülményekben esetleg hogy jár el. Gondolatolvasás. Hogy én biztos vagyok abban, hogy a másik vajon mit gondolt rólam egy adott helyzetben. Alacsony frusztráció tűrés, hogy nehezen viseljük el, hogyha nehézségek vannak az életben. Pedig ez a Szentírásnak a tanítása, hogy nehézségek lesznek. A hívő ember azt kellene tudja, hogy Isten megtartja őt a nehézségekben is. Nem menti meg őt mindig ugye a nehézségektől. Ugye az igazságot keressük önmagunkról is, és másokról is. Keresztényként az igazság keresésében szerepe van az őszinte önvizsgálatnak, józan visszajelzéseknek, annak, hogy Isten fényében lássam önmagamat, és végső soron ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus magáról mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogyha igazságot keresünk, vagy igazat szeretnénk látni magunk vagy mások felől, ezt csak a vele való szoros kapcsolatunk keresztül láthatjuk. Hogyha szorosan megfogom az ő kezét, akkor leszek képes arra, hogy lássam magamat úgy, ahogyan látnom kell, valódi képemet, és úgy lássam a másikat is, mint Istennek a teremtménye, vagy mint az én testvérem.
0: Mit értsünk az alatt a gyakorlatban, amikor valaki azt mondja, hogy az én identitásom az a Krisztusban van? Ez egy hitbeli kijelentésként értelmezhető, vagy mint egy megélt valóság?
1: Igazából mindkettő. Különleges ez a kijelentés. Mert csak akkor helyes és egészséges, hogyha Istenben van a mi identitásunk. Hogyha más emberben van a mi identitásunk, akkor már vagy függő, dependens személyiségtípusról beszélünk, vagy társfüggőségről. Hogyha szükségem van másra, hogy más határozza meg, hogy én ki vagyok, akkor gyakorlatilag elvesztettem önmagamat. Szükségem van a másik visszajelzésére, nem tudok magamról se jót, se rosszat mondani, csak a másik szeméből. És ez nem egy egészséges helyzet. Viszont, ha Krisztusban van az én identitásom, akkor igazából nem elvesztettem önmagamat, hanem megtaláltam önmagamat. Ez a különleges benne, hogy ha engem elrejt önmagában, akkor nem veszítem el azt, aki én vagyok. Nem válok egy robottá. Hanem a Szentírás azt mondja, hogy megtapasztalom, meglátom, megkóstolom, érzem, hogy jó velem Isten, hogy jó nekem az, amit ő akar, és akkor rájövök, hogy nekem ott a helyem. És rájövök, hogy nekem azért van szükség visszajelzésre Krisztustól, mert gyakorlatilag akkor lehetek önmagam. Akkor lehetek valóban szabad, és akkor van lehetőségem arra, hogy helyes képet alakítsak önmagamról. Na most, ugye beszéltünk arról, hogy hitbeli kijelentés, vagy megélt valóság. Róma 10:17 azt mondja, hogy a hit hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Vagyis a Szentírás visszajelzése alapján, Isten visszajelzése alapján hitáltal megerősödök, de a hit akkor válik valóban megtartó erővé, hogyha a gyakorlatban is megvalósul. Na most ez a hit tart meg bennünket a mindennapok zavarában. Hogy az, amit tudok magamról, az látom, hogy a mindennapokban az valósággá válik. Hogy amikor Isten azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok nektek, akkor erősödik meg a hitem, amikor én megpróbálok belekapaszkodni ebbe az ígéretbe, és a nehézségek közepette pedig azt látom, hogy valóban megerősödök és nyugalmat kapok. Tehát, hogyha én próbálok belekapaszkodni a hitbe, akkor a hitből fakadó tapasztalat megerősít engem, de nem csak engem, hanem a hitemet. És ezért mondtam azt, hogy mindkettő. Megélt valóság, de egy hit is, amelyik segít ahhoz, hogy megélt valósággá váljon az életünkben.
0: Az alázatnak hol van a helye ebben a képletben, ami ezt az identitást, a Krisztusban gyökerező identitást okozza?
1: Ez lehetne majd egy másik műsornak is a témája, az alázata a hívő ember szemszögéből. Mert azt kell megértenünk, hogy a hívő ember számára az alázat az nem megalázottság. Nem az, hogy, se nem az, hogy magamat megalázom, se nem az, hogy megengedem, hogy más megalázon engem. Az alázat az az állapot, amikor meghajolok Isten mindenhatósága előtt. És ebben az állapotomban, ahogy én meghajolok az előtt, és bevallom, hogy Isten nekem a minden, ebben az állapotomban Isten felemel engem. Na most, a hívő ember egészséges önértékelésének van két alappillére. És ehhez szükség van az alázatra, hogy alázattal közeledjek Isten igéhez, hogy ezeket meg tudjam érteni. Az egyik alappillér, amit Róma 3.23 is mond, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Hogy elismerem azt, hogy tényleg én egy bűnös ember vagyok, és önmagamban nincs értékem. Hogy én önmagamban nem tudok felmutatni valami olyant, ami azt bizonyítaná, hogy én vagyok valaki. De ha csak ez lenne a fejemben, még hogyha a bibliai alapokon is áll, gond lenne. Mert van egy másik pillére a hívő ember önértékelésének. És az egyik legjobb biblia vers erre János 3.16. Hogy úgy szeretett engem Isten, hogy az ő életét adta értem. Vagyis egy időben én nagyon gyenge vagyok egyedül. Nincs érdemem. De másrészt annyira értékes voltam Isten szemében, hogy ő felajánlotta értem az Úr Jézust. Na most a hívő emberben, hogyha ez a két alappillér, ez a két igazság egyensúlyban van, akkor lehetőségem van, hogy az önértékelésem ne essen szélsőségekbe. Ne nézzek le mást, azért, mert én hívő vagyok, és ő még nem tud bizonyos dolgokat, de ne is essek kétségbe azért, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy megváltsam önmagam. Ahhoz nem is vagyok, de ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjek, ahhoz elégséges nekem ez a két alapillére épített önértékelés. Egyedül nincs erőm, de Krisztus különösen szeret engem, és az ő ereje által lehetőségem van helyesen látni önmagamat, és lehetőségem van az ő érdeme által az üdvösségre.
0: Hogyha szóba hozunk még két új fogalmat, a bűntudatot és a szégyent, akkor ezeknek külön-külön mi a kapcsolata, vagy a hatása igazából az önértékelésre és a Krisztusba gyökerezett identitásra?
1: A bűntudat gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember tudja, hogy tett valamit rosszul. Na most, a szégyen az az érzés, amelyik belőlünk előjön akkor, amikor valami rosszat tettünk. Fontos meghatározni azt, hogy ugye a szégyen az egyik következménye volt a bűnbeesésnek. Ádám és Éva elbukásának a történetében jelenik meg először a szégyen. Hogy még Isten előtt is szégyelték önmagukat. Na de most, ha magunkra nézünk, akkor szégyen megjelenhet valódi bűntudat nélkül is. Vagyis nem bánt engem az, amit tettem, nem szeretném helyrehozni, csak az zavar, hogy nehogy más megtudja. És akkor hogy állok én meg mások előtt beismerve ezt a gyengeségemet? Tehát a kettő járhat kéz a kézben. A szégyen lehet a bűntudatnak a következménye, lehet egészséges bűntudatnak is a következménye, de lehet patológiás is. Lehet gond akkor, amikor megjelenik valódi bűntudat nélkül. Amikor nem zavar engem az, amit tettem. És hogyha még egyszer megtehetném, megtenném. Csak az zavar, hogy mi van, hogyha esetleg mások rájönnek erre. De amikor fontosabb nekem az állarc, amit látnak mások, mint az önazonosság. Hogy legyek valóban az, mint amit vallok, és az érték. Na most a bűntudatról is fontos megkülönböztetni két dolgot. Van egészséges bűntudat. Mert a hívő ember tudja, hogy létezik bűn, létezik olyan dolog, ami Isten akaratával nem megegyezik. De ez a fajta bűntudat engem Krisztushoz vezet. Amikor rájövök, hogy valami rossz történt, és az általában a Szentléleknek a meggyőző munkájához kapcsolódik, ez a fajta egészséges bűntudat, ez Istenhez vezet engem. De van patológiás bűntudat, amely különleges kapcsolatban áll a szégyennel is, ahogy mit már említettük. Amikor sokszor nincs egy objektív oka annak, hogy miért érzem gyengének, rossznak, bűnösnek magam. Amikor sokszor azért érzek bűntudatot, mert nem tudom elfogadni, hogy Isten megbocsátott. Mert nem tudom azt megérteni, hogy valaki, akihez tartozok, hogy valaki, aki megígérte, hogy megbocsát nekem, hogy a múltam hibáit félreteszi, az valóban el is törölte. Na most itt röviden megemlíthetnénk annyit, hogy ez nagyon jól látszik a gyermek-szülő kapcsolatában. Gyermek tesz valamit, ami lehet, hogy nem jó, lehet nem szándékosan, eltör valamit, történik valami. Ha más azt mondja, hogy semmi gond, ő attól még szorong. Ha a szülő azt mondja, hogy semmi gond, akkor megnyugszik. Mert valaki olyan mondja neki, akivel neki kapcsolata van, akiben bízik. És sokszor azért jelenik meg a patológiás bűntudat, még a hívő ember életében is, mert a hit nem vált valósággal az ő életében. Nincs egy valós Istennel való szoros kapcsolata. Hiába olvas a Szentírásban, hogy Isten megbocsát, mert ezzel az Istennel, aki megbocsát, nincs egy személyes kapcsolata. Nem ismeri őt, és ezért nem lehet biztos abban, hogy őt megbocsátja. Tehát ezért nagyon fontos, maga a bűntudat a Szentlélek meggyőző ereje által vezethet bennünket Istenhez. De hogyha nincs kapcsolatom Istennel, akkor ez az önvád, ami bennem folyamatosan megfogalmazódik, ez azért történik, mert nem tudom elhinni, hogy Isten megbocsátott nekem.
0: Hogyha meg kellene fogalmazni egy üzenetet a nézők és hallgatók számára, akik még mindig azt gondolják magukról, mindezt a sok értékes gondolatot hallva, hogy még ők nem tudják elhinni magukról, hogy elég jók lehetnek Isten számára ahhoz, hogy az identitásuk Istenbe gyökerezzen, Krisztusba gyökerezzen, akkor mi lenne az üzenetet számukra?
1: Röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy kezdjünk el kevesebbet nézni a saját gyengeségeinkre, és többet Krisztus erejére. Úgy vagyunk, mint Elizeus és Géházi. Amikor Géházi Elizeusnak a szolgája elkeseredik, körbeveszik őket az ellenséges seregek, és ő csak annyit lát, hogy hányan vannak ellenük. És akkor a proféta imádkozik, és azt kéri Istentől, hogy nyisd meg az ő szemeit, hogy lássa, hogy többen vannak mellettünk, mint ellenünk. És akkor Géházinak megnyílnak a szemei, és meglátja a mennyei seregeket, akik ott táboroznak körülöttük, hogy sokkal többen vannak, mint az ő ellenségük. Na most, ezt tudnám ajánlani, és még azt is tudnám ajánlani, hogy ezért imádkozni fogok, hogy a kedves televíziónézők, rádióhallgatóknak a szemük megnyíljon. Hogy kezdjünk helyesebben látni többet Krisztus erejéből, és kevesebbet a mi gyengeségünkből. Ha csak magunkra nézünk, a gyengeségünkre, lehetetlen, hogy ne csüggedjünk el. Mert az, amit látunk önmagunkban, az soha nem lesz elég jó. Kezdjünk el többet nézni Krisztusra, mert ott, ahol én nem vagyok elégséges, ott Krisztusnak a kegyelme elégséges. Ez a Szentírásnak a tanítása. És ne azt kérdezzük folyton, hogy elég jó vagyok-e, hanem tegyük fel magunknak, ha lehet minden nap azt a kérdést, hogy Krisztus kegyelme elégséges-e nekem. És ha elkezdek ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogyha elkezdek többet Krisztusra nézni, akkor hiszem azt, hogy elkezdem önmagamat is egészségesebben látni. Ami azt jelenti, hogyha valami javítani való van, azt is bevallom őszintén. De tudom, hogy ebben a küzdelemben, ennek a legyőzésében vívott küzdelemben nem egyedül vagyok, hanem Krisztus áll mellettem. Tehát így tudnánk gyakorlatilag megfogalmazni, hogy nézzünk kevesebbet a magunk gyengeségére, és többet Krisztus erejére.
0: Személyesen te hogy látod ezt a mai témánkat? A gyakorlatban előfordul gyakran, hogy hívő emberek, Isten hívő emberek alacsony önértékeléssel, vagy ne legyenek meggyökereződve identitásban, Krisztusban, tehát így éljenek, és valahogy pszichológiai szemszögből is, mert lelkipásztori hivatás, de pszichológiai tanulmányaid is vannak. Ez a szemüveg, amin keresztül te látod az embereket, mire enged téged következtetni, hogy fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzunk?
1: Különösen fontos, mert ahogy az elején említettük, egy hibás énkép, hibás önértékelés, sokszor alacsony önértékelés, vagy néha túl magas önértékelés származhat a Szentírás helytelen értelmezéséből is. Ezért nekünk is a Szentíráshoz alázattal kell közeledni, hogy megértsük valóban azt, amit Isten akar mondani. A másik dolog, amit meg kell említenünk, azt, hogy mi nem egy légüres térben élünk, mi nem tudunk félrevonulni, ahol félretesszük a Föld és a világegyetem dolgait, mi egy nagy küzdelemben élünk. És mi ezen a szemüvegen kell keresztül mindent nézzünk. És addig, amíg Sátán el tudja hitetni velünk azt, hogy ezzel a témával nem kell foglalkozni, addig ő ezen az oldalon tud bennünket támadni, és azt látjuk, és azt látom a lelkipásztori gyakorlatban is, hogy Sátán itt támad. Hogy a hívő embernek ne legyen egészséges énképe és önértékelése. Ezért fontos nekünk, de nem csak olyan értelemben, hogy megerősítsük önmagunkat, hanem ezért fontos a Szentírás fényében keresni erre a válaszokat, mert egy olyan küzdelemben élünk, amelyben Sátánnak a célja az, hogy valamilyen szélsőségbe essünk. Neki mindegy, csak épp a jó úton ne menjünk. Neki az is jó, hogyha elkeseredünk, mert magunkat túl gyengének látjuk, és ebben a gyengességben már nincs erőnk Krisztusra nézni, de az is jó, hogyha a hívő élet nem az alázatot hozza elő belőlünk, hanem esetleg egy felsőbbrendűségi érzést, mert mi már esetleg eljutottunk egy olyan szintre, ahol más emberek még nem, akik esetleg még nem ismerik Istent. Ezért különösen fontos nekünk ezzel foglalkozni, mert ahogy láttuk, az egészséges önértékelés az Istennel való kapcsolatból ered. Hogyha pedig nem jó az önértékelésem, akkor ennek visszaható ereje is van, és a kapcsolataimra hatni fog. Hogyha én nem kapom a Krisztustól való kapcsolatból meg azt az egészséges képet, hogy én ki vagyok, akkor egy egészségtelen kép, egy torz kép tönkre fogja tenni az embertársaimmal való kapcsolataimat is.
0: Nagyon örülök, hogy ezt a témát ma megalapozhattuk, íme most ebben az utolsó kérdésben és ennek a válaszában még jobban megrögződött bennünk az, hogy fontos az önbecsülésről gondolkodnunk, az önértékelésről, önképről, arról, hogy milyen kapcsolatunk van Istennel, és hol találjuk mi magunkat mindezek képletében, a gondolatainkban. Hálás vagyok, hogy itt voltál, hogy újból elbeszélgethettünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még. Köszönöm, hogy segítettél rajtunk
1: Köszönöm
0: ebben
1: a
0: a témában.
1: meghívást, és amikor lehetőség lesz, még boncolgatni fogjuk ezt meg, vagy más témát is.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ilyes Robert János lelkipásztor, pszichológus volt a beszélgetőtársam ma, és vele együtt egy érdekes témát nézhettünk át, nagyíthattunk fel, amiről úgy gondolom, hogy ha mi is a mindennapokban még átgondolnánk, akkor lehet, hogy egy mélyebb kapcsolatra jutnánk Istennel, és ezen felül egy békésebb életet tudunk élni a mindennapokban. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, megnéztek bennünket. Szeretettel meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be a Láthatár adásában, hiszen lesznek még hasonló tematikák, és nagyon jó vendég meghívottak. Mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szív.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

0: Bibliai ABC.
1: Örülök annak, hogy egy újabb igazságot vehetünk fontolóra a mai napon. Egy nem mindennapi témakör áll előttünk, annál is inkább nem mindennapi, mert a proféciával a keresztény ember nagyon keveset foglalkozik, különösen az időre szóló proféciával. Mivel megemlítettem ezt a kifejezést, hogy profécia, mit is jelent ez? Magyar nyelven két szóval határozzuk meg, az egyik a jövendőlés, a másik a profécia, és mind a kettő ugyanazt jelenti. A profécia vagy jövendőlés könnyebb megérteni, mert a jövendőlés jövőbe beszélés, kijelentés előre, ami majd lesz. Tehát a profécia profétál, Isten kijelenti hűséges gyermekein keresztül azt, ami lesz. A Bibliában több mint 1000 ilyen jövendőléssel találkozunk. Vannak helyhez kötött, vannak személyekre vonatkozó, országokra vonatkozó jövendőlések, azonban van a Bibliában számos időre szóló jövendőlés is. Egy ilyen időre szóló jövendőlést fogunk ma tanulni, mégpedig a leghosszabb proféciai ráncolatot, amely hosszú-hosszú időt ölel fel, és látni fogjuk azt, hogy a profécia tanulmányozása mennyire megerősíti a hitünket, mert a proféciában, amit Isten kijelentett, az pontosan úgy teljesedett be. Ezért is egy helyen a Szentírás arról beszél, hogy Isten tudja pontosan a jövőt. Előle nincs eltitkolva sem a közeli, sem a távoli jövő. A leghosszabb bibliai proféciát Dániel proféta könyvének a 8. részében, a 14. versben találjuk, amely így hangzik. És mondanékem, tehát Dánielnek, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Mit mondott az angyal Dánielnek? 2300 estéig és reggelig, és utána kiderül a szent hely igazsága. Először is vessük fel a kérdést, miért érdekel bennünket ez a jövendőlés? Azért, mert a 17. versben ezt olvassuk. És odajöve, ahol én állék, és amint jöve, megrettentem, és orcámra estem, és mondanékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. A 2300 estéről és reggelről szóló látomás az utolsó időre szól. Ezért érdekel bennünket. Majd a továbbiakban, ugyanebben a részben, a 8. rész 26. versében ezt olvassuk, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Két nagyon fontos dolgot olvastunk ebből a versből. Elmondja azt, hogy az estéről és reggelről, tehát a 2300 estéről és reggelről szóló látomás az igazság. Ez a látomás egy nagyon fontos igazságot tár elénk, a másik pedig sok napra való. Tehát egy hosszú-hosszú proféciai láncolat. Hogy ezt mindjárt lássuk is a Szentírásból, és meg is győződjünk erről, itt azt mondja, hogy a jövendőlés, hogy 2300 este és reggel, vagyis 2300 nap. Most vessük fel a kérdést, hogy a jövendőlésekben, vagy a proféciákban, az időre szóló proféciákban egy nap, az mennyit jelent? Ha fellapozzuk Ezékiel próféta könyvének 4. részében a 6. verset, ezt olvassuk, és itt magyarázza meg Isten szava, hogy egy proféciai nap az mennyi idő, és ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét 40 napig. És mostan a lényeg, a magyarázat, itt szó van 40 napról. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam neked. Tehát Isten szava elmondja nekünk, hogy a proféciában egy nap az egy esztendő. És itt mit is olvastunk? 2300 nap egyenlő 2300 esztendővel, mert egy proféciai nap egyenlő egy esztendővel. Ez a Bibliában a leghosszabb proféciai láncolat, 2300 év el fog telni, mondja ez a jövendőlés, és utána ezzel fejeződik be, azután kiderül a Szenthely igazsága. El kell mondanom önöknek azt, hogy ez a Szenthely igazsága, vagy az, hogy kiderül a Szentek Szentje, vagy megtisztítatik a Szentek Szentje, ez egy nagyon zárt bibliai fogalom, és ezért sok mindent ma át kell gondolnunk, át kell tanulmányoznunk a Szentírásból, azért is, mert különben is a profécia a Bibliának a legnehezebb része, és ezért sok mindent szeretnék megemlíteni, hogy minél világosabb legyen, és látni fogjuk azt, hogy miért is tanulmányozunk, miért kell ezt tanulmányoznunk, és miért kell tisztán látnunk, értenünk, és természetesen hinnünk is ezt a jövendőlést. Mert itt azt mondja, 2300 év elteltével a Szentek Szentje meg lesz tisztítva, kiderül a Szenthely igazsága. Sok minden áll itt, ahogy említettem, azt is kell tudnunk, hogy mikor kezdődik, mert csak akkor tudjuk meg, hogy mikor fejeződik be. Azonban mielőtt erre térünk, Dániel próféta, amikor megértette azt, hogy 2300 év múlva történik majd ez az esemény, egyszerűen kétségbe esett. Miért? Mert Izrael népe és jó maga Dániel is a babiloni fogságban voltak, és a babiloni fogságba való elmenése előtt már Jeremiás próféta által Isten közölte azt a néppel, és ez Dániel próféta is jól tudta, hogy Izrael népe el fog menni 70 évig ott lesz a babiloni fogságba, mert elhurcolják őket, de 70 év után kiszabadul. És most Dánielnek jön az angyal, és azt mondja, hogy 2300 év múlik el, és akkor történik valami nagyon fontos, megtisztítatik a Szentek Szentje. Kétségbe esett Dániel, és imádkozott Istenhez. És a 9. rész első 20 versében, első 19 versében találjuk Dániel prófétának az imáját, könyörgését, és bűnvallomást tesz Istennek, és kéri, hogy segítse meg, hogy ne maradjanak olyan sokáig a fogságba. Majd utána, amíg még ő imádkozott, 21. versben olvassuk, Dániel 19.21-ben, és még az imádságot mondom, mikor az a férfiú Gábriel, akit elébb a látomásban láttam, sebességgel repült, és megilletett engemet az estéri áldozat idején. Az az angyal, az a Gábriel, akit ő látomásban látott, és az a Gábriel angyal volt, akik elmondta neki, hogy 2300 év kell, hogy elteljen, és utána lesz megtisztítva a Szentek Szentje, eljött az imádságra, mint választ hozott Istentől, és azt olvassuk tovább a 22. versben, és értésemre adta, és szólt nekem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. Eljöttem megmagyarázni neked azt, amit te nem értesz. És eljött is részletesen magyarázni kezdte azt. És a 23. vers, a te esedezésed kezdetén, egy szózat támad, és én eljöttem, hogy megjelentsem. Mert te kedves vagy, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Azt a látomást, amelyben én azelőtt megjelentem, én most azért jöttem el, hogy neked megmagyarázzam mindazt, ami a látomáshoz kötődik. És most tessenek elképzelni, hogy az angyal, Gábriel milyen csodálatos egyszerűséggel magyarázza ezt a hosszú-hosszú proféciát, amely 2300 évig tart. Így kezdi el Dániel próféta könyvének 9. részében, a 24. versben. 77 szabatot a te népedre és szent városodra. 77. Most itt újból számolnunk kell, 70-szer 7 szabatot a te népedre. Itt látjuk azt, hogy egy hétben 7 nap van, tehát 70-szer 7 az 490 nap, vagyis 490 esztendő, azt olvastuk, 77 szabatot levágatott a 2300 évből 70-szer 7, vagyis 490 esztendő levágatott a te népedre, a te néped számára. Vagyis Isten közli Dániel prófétával, hogy 490 esztendőt adott Isten a zsidó népnek, hogy teljes szívvel hozzátérjen. Ha ezt a kegyelmi időt a zsidó nép arra használja, amiért Isten adta, akkor a zsidó nép Isten országának örököse lesz. Természetesen velünk is így van. Isten azért adja az életidőt számunkra, nekünk nem ad 490 esztendőt. Nekünk ad lehet 50, 60, 70, vagy ahogy a Bibliában olvassuk, legfeljebb 80 esztendőt, nagyon kevesen élik túl azt az időpontot, és ezt az életet Isten mindenkinek azért hagyja, és azért adja, hogy ezt az időt arra használjuk fel, hogy Istennel megbékéljünk, és elkészüljünk országa számára. Itt lehet látjuk azt, hogy 490 esztendő le lett vágva a zsidó nép számára. Nagyon érdemes mélyen foglalkozni ezzel az igazsággal, mert itt olyan igazságokat találunk, amelyet sehol az egész Szentírásban. Majd amikor odaérünk, akkor tapasztalatot is elmondok ezzel kapcsolatban. Azonban ez szép, és látjuk, hogy ez az időpont, ez a 490 esztendő a 2300 évből le lett vágva, el lett különítve a zsidó nép számára. De bennünket mindenek előtt az érdekel, hogy mióta kell számítanunk úgy a 2300 évet, mint a 490 esztendőt. 25. versben Isten válaszol erre a kérdésünkre. Tudd meg azért, és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7 hét van, és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időben. Itt megvan adva a kiinduló pont, és néhány fontos tényező, amely segít számos dolgot megértenünk, ami ez alatt a 490 év alatt fog történni. A kiinduló ponttal kapcsolatban a Bibliában Isten azt mondja, a Jeruzsálem újjáépítésétől való szózat kiadásától, keltezésétől. Attól kell számítanunk a 2300 évet és a 490 esztendőt. Mikor lett kiadva a Jeruzsálem újjáépítésének a rendelete? 3 ízben adták ki, azonban az Artaxerxes Longimanus által kiadott rendelet, az pontosan arra vonatkozik, ahogy itt olvassuk, hogy a Jeruzsálem újjá kell építeni. Ez a rendelet pedig Jézus Krisztus előtt, vagy a mi időszámításunk előtt 457-ben lett kiadva. Artaxerxes Longimanus kiadta a rendeletet, hogy a Jeruzsálem városát újra kell építeni, rendbe kell hozni, és a zsidók visszaköltözhetnek majd, elfoglalhatják a helyüket az ősi városba. Itt azt látjuk, hogy a kiinduló pont 457-ben volt Krisztus előtt. Az előbb azt olvastuk a Szentírásból, hogy 7 hét és 62 hét van a Messiásig, vagyis a Messiás fejedelem felkenetéséig. Miért osztotta Gábriel arkangyal két részre ezt az időpontot? Mert 77-ről van szó, 7 hét, meg 62 hét, az 69 hét, és még maradt egy hét, amelyet majd később fogunk olvasni a Szentírásból. Az első 7 hét, megint 49 évig építették a zsidók Jeruzsálemet újra. Tehát Isten elmondja azt, hogy 49 éven keresztül, tehát 7-7, 49 éven keresztül fogják helyreállítani az egész várost, ez egy hosszú idő. Azonban attól kezdve még el fog múlni 62 hét, és akkor fog a Jeruzsálem felkenetése Jézus Krisztus felkenetése megtörténni. Tehát Jeruzsálem újjáépítésétől Jézus Krisztus felkenetéséig el fog múlni még 62 hét. Azonban mikor is lett Jézus Krisztus felkenve? Vajon a születésekor, vagy 12 éves korában, vagy mikor? Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy amikor Jézus Krisztus 30 éves volt, akkor lement a Jordán folyóra is, megkeresztelte őt keresztelő János. És amikor kijött a keresztsége után a vízből, letérdelt a Jordán partján, és Szentlélek áradt galambképében szállt Jézus Krisztusra, és akkor szólalt meg az Atya, és mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Itt látjuk, kedveseim, azt, hogy a Szentlélek kiárasztásakor, amikor a galamb rászállt galambképében a Szentlélek Jézus Krisztusra áradt, ez volt a felkenetése Jézus Krisztusnak. Vagyis, olvassuk el ezt Apostolok cselekedetének 10. részéből, és a 10. résznek a 38. versében visszahivatkozik a Szentírás erre az eseményre, és itt a következőket találjuk. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széjjel járt, jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. A vers első felében beszél arról, hogy a názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szentlélekkel. Tehát a messiás felkenetése az a keressége után volt, és a keresség után, amikor kijött a vízből és letérdelt a Jordán partján, Szentlélek kiáradt rá. Tehát ezt mutatta a profécia előre, vagy mutatja, hogy a messiás fejedelem felkenetéséig, tehát Jézus Krisztus kerességéig el kell, hogy múljon még 62 hét. Ugye mivel van itt időszámításunk előtt és időszámításunk után, vagy Krisztus előtt és Krisztus után, így hogyha nyomon követjük a számokat, akkor 457-től kell számolnunk a 2300 éves proféciát is, meg a 490 éves proféciát is, amely kizárólag a zsidó nép számára adatott, és látnunk kell azt, hogy ez az idő a mi időszámításunk szerint 27-ben járt le, vagyis ebből a jövendőlésből tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus 27-ben, a mi időszámításunk szerint 27-ben keresztelkedett meg. Nem egyszer kérdeztek már emberek, hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus 27-ben keresztelkedett meg, és ő pedig 30 éves volt. Ez világosan utal arra, hogy nem tudjuk Jézus Krisztus születésének, még az évét sem, nehogy tudnánk a dátumát, hogy mikor született. Jézus Krisztus ezen profécia alapján és minden hittudor véleménye szerint valahol a mi időszámításunk előtt 4 és 9 között született. Tehát nem tudjuk Jézus Krisztus születésének az évét, azonban tudjuk pontosan azt, hogy Jézus Krisztus körülbelül mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett, és a profécia szerint tudjuk azt, hogy a keressége az 27-ben történt meg a mi időszámításunk szerint. Azonban még hátra maradt egy hét. Erre az egy hétre vonatkozóan is nagyon pontos eligazítást ad Gábriel angyal a Szentírásban, amelyet Dániel próféta az ő könyvébe leírt. Mielőtt erre térnék, szeretnék megemlíteni egy tapasztalatot. Egyik alkalommal egy közismert egyház lelkészével beszélgettem, és beszélgetés közben felmerült a kérdés, amely így hangzott. Kérdeztem tőle. Legyen szíves, mondja meg, mennyi idő telt el Jézus Krisztus keresztségétől haláláig? Meglepődött a lelkész a kérdésen, és azt mondta, hogy az ő véleménye szerint senki sem tudja azt, hogy Jézus Krisztus keresztségétől haláláig mennyi idő telt el. És akkor fellapoztam a Szentírást, és olvastam neki azt, amit most is szeretnék olvasni, mert a Bibliában csak ezen a helyen található, ilyen precíz pontossággal meghatározva az, hogy Jézus Krisztus keresztségétől a haláláig pontosan mennyi idő fog eltelni. Itt Dániel próféta könyvének a 9. rész 27. versében olvasom. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hétnek felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Isten olyan egyszerűen elmondja, ebben a kijelentésben is angyala által, maradt még egy hétben hét nap van, egy-egy proféciai nap, egy közönséges esztendőt jelent, ami azt jelenti, hogy még megmaradt a 490 évből egy hét, vagyis hét év. És azt mondja, hogy a hét évnek a felén Jézus Krisztus véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, tehát azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a hétnek a felén, hétnek a fele pedig 3,5, tehát a keresztségétől a haláláig 3,5 év fog eltelni, mert amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor valami nem mindennapi esemény, pont abban a pillanatban, amikor Jézus kimondta a Golgotai kereszten azt, hogy meglett, elvégeztetett, abban a pillanatban valami történt a jeruzsálemi templomban, amelyet Máté evangélista jegyzett fel a 27. rész 50. és 51. versében. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadta a lelkét, és imi a templom kárpitja, fölétől aláig ketté hasada, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedeztek. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus kiadta lelkét a kereszten, befejezte életét, a templom kárpitja ketté hasadt. Hogy milyen templom kárpitjáról van szó, majd a mai tanulmányunknak a továbbiakban, a további részében majd megbeszéljük, és hiszem, hogy mikor befejezzük a mai tanulmányunkat, akkor ez is sokkal közelebb kerül hozzánk. Lényeges az, hogy Jézus Krisztus a keresztségétől a haláláig, a profécia szerint és az evangéliumok szerint is, Jézus Krisztus 3,5 évig munkálkodott itt a Földön, és amikor elmúlt a 3 év és 6 hónap, akkor Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten, ahogy azt itt mintegy 600 évvel a megtörtént események előtt Isten angyala Gábriel Dánielnek elmondta, közölte. De még megmaradt 3,5 év. Jézus Krisztus keresztségétől még 3,5 éven át, ami végsősorban 34-ben járt le a mi időszámításunk szerint, ez alatt a 3,5 év alatt a tanítványok nem mentek hirdetni az evangéliumot senki másnak, csak a zsidóknak. Ezt a 3,5 évet a tanítványok csak a zsidóknak, ez idő alatt csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot. Azonban, amikor István megkövezése megtörtént 34-ben, akkor az apostolok mentek és hirdették az evangéliumot a Földön minden nemzetségnek. Itt látunk egy dolgot, és most egy kis számadást kell végeznünk, tehát a 2300 évből 490 esztendő, amelyet Isten a zsidó nép megtérésére hagyott, sajnos hadd mondjam el zárójelben, hogy a zsidó nép az Istentől adott kegyelmi időt nem arra használta fel, amiért Isten adta, mint ahogy sajnos ma is az emberek nagy része nem arra használja fel, hogy ebben az életben elkészüljön az örök életre. De attól kezdve, amikor lejárt a 490 esztendő 34-ben a mi időszámításunk szerint, attól kezdve a pogányoknak hirdették az apostolok az evangéliumot, vagyis még egy nagyon fontos dolog, 34-ben a zsidó nép megszűnt Isten választott népe lenni, és ugyanolyan feltételek mellett üdvözülhetnek a zsidók 34-től kezdve errefelé, mint amilyen feltétel mellett üdvösségre juthat bárki emberfia, aki élt, vagy él, vagy élni fog ezen a földön. Most tehát, a 2300 évből, ha elveszük a 490 esztendőt, akkor marad 1810 esztendő. És az 1810 esztendőhöz hozzáadjuk a már a mi időszámításunk szerint elmúlt 34-et, akkor pontosan megkapjuk azt, hogy a 2300 év 1844-ben jár le. Lehet, hogy meglepődnek, hogy egész ennyire közel eljut ez a proféciai idő hozzánk. Igen. Említettük azt, 457-ben adták ki a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendeletet, és a 2300 évet a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásától kell számolnunk, és most megkaptuk végérvényesen azt, hogy a 2300 éves profécia 1844-ben jár le. De most vissza kell térnünk akkor az eredeti, vagyis az a jövendőléshez, és még egyszer olvassuk. Dániel próféta könyvének 8. részéből a 14. versben. És mondanékem, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szente igazsága. Vagyis, mit is jelent valójában ez a kijelentés, hogy a 2300 éves profécia lejártával elkezdődik a menyei szentek szentjének a megtisztítása. De most ez a gordiusi csomó számunkra. Ez egy lehetséges sokunk számára teljesen ismeretlen fogalom, mi az, hogy a menyei szentek szentjének a megtisztítása. El kell mondanom önöknek azt, hogy magáról a menyei szentek szentjének a megtisztításáról a következő alkalommal fogunk majd tanulni, de ma szeretnénk megérteni és áttanulni a Szentírásból egy ide vonatkozó, nagyon fontos témakört, az pedig, hogy miből is áll maga a szentélyi szolgálat, és valóságban ez a fogalom, hogy szentély a valóságban mit is jelent. Tudnélik, amikor Isten kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, a 10 parancsolat mellett a zsidó népnek ott a Sínai hegynél még adott egyfajta törvényrendet, ez pedig az úgynevezett szertartási vagy ceremoniális törvény. És ez a ceremoniális törvény előírta a zsidó ünnepeket, előírta azt, hogy meg milyen ünnepeket kell a zsidóknak ünnepelni, majd előírta azt, hogy hogyan kell felépíteniük a szent sátrat. Mi az, hogy szent sátor? Mielőtt erről bármit is szólnánk, lapozzuk fel Mózes második könyvét, és második könyvének a 25. részét, és a 25. részből a 40. vers, ez a fejezetben az utolsó vers, egy nagyon rövid, de nagyon fontos kijelentés. Így hangzik. Vigyázz, mondja Isten Mózesnek. Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. Hát mit jelenthet ez? Vigyázz, hogy arra a formára készítsd el, ahogy én neked a hegyen megmutattam. Miről van szó? Kedveseim, itt arról van szó, hogy amikor Mózes fent volt a Sínai hegyen, amellett, hogy Isten sok mindenre tanította, és a 10 parancsolatot is elmondta, és odaadta neki két kőtáblán, Isten megmutatta Mózesnek a Sínai hegyen a mennyei templomot. Mert a mennyben van templom. Ott, ahol Jézus Krisztus szolgál, A hiszekegyre szeretnék emlékeztetni mindannyiunkat, üle az atyának jobbjára, s onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Jézus Krisztus, ahogy már tanultuk, még az első-második előadásnál, ő az egyetlen közben járunk, egyetlen főpapunk a mennyei szentek szentjében, ugye most újból használom ezt a szót, fogalmat, hogy szentek szentje, azonban lassan rá fogunk jönni arra, hogy mit is jelent ez a kifejezés. Na most maradjunk annál. Mózes fent volt a hegyen, és Isten megmutatta neki a mennyei templomot. És mikor búcsúzott Isten Mózestől, akkor ezt a nagyon fontos figyelmeztetést mondta neki, amit olvastunk. Vigyázz, hogy arra a mintára, ahogy én neked megmutattam a mennyei templomot, a mennyei templomnak hasonmását készítsd el itt a földön, és a te testvéredet Áront nevezem ki, hogy legyen főpap abban a templomban, abban a sátorban. Azért nevezzük szent sátornak, mert sátorlapokból volt összeállítva, azt is Isten pontosan megadta, még a méretét is megadta. Mi ezekkel ma nem foglalkozhatunk. Azonban magával a sátorral és a benne folyó szolgálattal szeretnénk megismerkedni, hogy a következő alkalommal nyomon követhessük Jézus Krisztust a mennyei templomban és az ő szolgálatát, de ezt csak úgy vagyunk képesek megérteni, ha a mennyei templom mintájára megépített földi szent sátort ismerjük, és a benne folyó szolgálatot is ismerjük. Ezért mindjárt szeretném elmondani azt, hogy a földi szent sátor az lényegében három részből állt. A sátor maga két részből. Egy függöny választotta szét. Képzeljünk magunk elé egy sátrat. És a sátor összesen 8 méter hosszú. Mégiscsak azért mondok egy bizonyos méretet, hogy oda tudjuk képzelni. A sátornak van bejárata, és az első rész az 6 méter hosszú, a hátralevő 2 méter pedig egy függönnyel van elválasztva, és a Bibliában azt találjuk feljegyezve, hogy az első részt, a sátornak az első részét, azt a Biblia szentélynek nevezi, a függöny mögött levő részt pedig szentek szentjének nevezi. A sátor tehát két részből áll, az első része a szentély, a második része a szentek szentje. A sátor körüli udvarrészt, vagyis területet a Biblia pitvarnak nevezi. Nézzük meg, mi van feljegyezve ezzel kapcsolatban a Bibliában, hogy lássuk meg a pitvart, a szentét és a szentek szentjét. Mózes második könyvének a 38. részében fel van tüntetve az, hogy milyen tárgyak voltak a pitvarban, a szentében és a szentek szentjében. Azért jó ezeket megismernünk, mert a szentély mennyei templom mintájára van megépítve, és ha ismerjük itt a földön a berendezést, akkor Jézus Krisztust is sokkal inkább nyomon tudjuk követni, amikor a következő alkalommal az ő mennyei szolgálatával kapcsolatban tanulmányozunk. A Mózes második könyve 38. részéből először az első verset olvasom. És megcsinálta azután az egészen égő áldozat oltárt, Sitim fából 5 sink hossza, 5 sink szélessége, 4 szögletű és 3 sink magas. Majd a 8. vers. Megcsinálta a mosdómedencét is, és annak lábait is részből, a szolgálattavi asszonyok tükreiből, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgáltak. A Bibliában Isten közli velünk azt, hogy a szentély előtt levő pitvarban, térségben két tárgyal találkozunk. Az egyik az égő áldozati oltár, a másik pedig a mosdómedence. Ezt most csak azért sorolom fel, hogy megismerkedjünk, mi minden volt elhelyezve ebben a térségben, és majd később látjuk, hogy magában a szent sátorban is. Tehát a pitvarban két tárgy volt, amint a pitvar kapuján, vagy nyílásán inkább így fejezhetjük ki, Belépett az ember, nyomban szembe találta magát az égáldozati oltárral, azon túl a Szent Sátorba való bejárat előtt pedig ott találkozunk a mosdómedencével. Két tárgy volt tehát a pitvarban. A szentélyben levő tárgyakról pedig a Mózes második könyvének a 24. részében a 22-től a 27-ig terjedő verseket, amikor olvassuk, akkor látjuk azt, hogy néhány tárgyal találkoztunk, pontosabban hárommal. A 22. verset olvasom. Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kívül. Tehát tessenek figyelni, a függönyön kívül. Tehát a függönnyel a sátor két részre lett osztva, említettük már, az első részét a Szentírás szentélynek nevezi, a függönyön való belső részt pedig Szentek szentjének. Tehát itt a szentélyben ott volt az asztal, az úgynevezett kenyerek asztala. Minden héten cserélték a kenyereket ezen az asztalon. 12 ilyen lapos kenyeret készítettek Izrael 12 nemzetsége szerint. 24. vers. És a gyertyatartót helyezteti a gyülekezet sátorába az asztal ellenében a hajléknak déli oldalára. Hétágú gyertyatartót vittek be, készítettek el, és helyeztek be szintén a szentélynek. Tehát amikor bementek, akkor az egyik oldalon, vagyis az egyik oldalon ott volt a kenyerek asztala, tehát jobb kéz felől, bal kéz felé pedig ott volt a hétágú gyertyatartó. Azonban a 26. versben még egy harmadik tárgyal is találkozunk, ezt olvassuk. Az aranyoltárt pedig helyezteti a gyülekezet sátorába, a függöny elébe. Három tárgy, mi csak a felszínes részét tudjuk ma megbeszélni ebben az időben, mert több nem fér bele, és ezért sorolom ezt egymás után, mert amikor az ember nem látja maga előtt, akkor sokkal nehezebben is tudja helyre rakni a dolgokat, ezért amikor végigmegyünk, akkor újból elsorolom ezeket a tárgyakat, hogy könnyebben szem előtt tartsuk az egész szent sátrat. Tehát a szentélyben jobb kéz felé volt a kenyerek asztala, bal kéz felé a hétágú gyertyatartó, és a függönyön, függöny elől, de függönyön kívül, tehát előtte ott volt a füstölgő oltár. Ha pedig most belépünk a Szentek szentjébe, a legbelső részbe, akkor azt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének a 25. részében, például a 10. versben ezt olvassuk. 25 rész, 10. vers. És csinálják egy ládát sittimfából, harmadfél sink hosszút, másfél sink széleset és másfél sink magasat. Egy ládát. Egyszerűen egy ládát készítettek, és a ládára az volt jellemző, hogy az be volt borítva arannyal. Így olvassuk például a 17 és a 18. versben. Csinálj fedelet is tiszta aranyból, harmadfél sink hosszút és másfél sink széleset. Csinálj két kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére. Itt találkozunk tehát azzal, hogy egy arany fedelet. Tiszta aranyból készült a fedél, a két végén pedig ki volt kovácsolva egy-egy kérub, amely a fedélre fordulva nézett, és így jelképezett valamit, amit majd később mondok el. Tehát itt van a láda, beborítva arannyal kívül és belől, és egy aranyfedél van a tetején, majd utána Isten megparancsolta azt, hogy ebbe a ládába bele kell tenni a két kőtáblát, vagyis az Isten 10 parancsolatát. Tehát a két kőtábla lesz odahelyezve, és ezt vigye be a függönynek a belső részébe, vagyis a Szentek szentjébe. Tehát a Szentek szentjébe csak egy tárgy volt. Ezt úgy nevezük, hogy bizonyságládája, vagy szövetségládája, vagy frigyládája. Ebbe a ládába volt helyezve az Isten 10 parancsolata. Most próbáljuk röviden elismételni azt, amit eddig átgondoltunk, áttanultunk. Három részből állt, volt a pitvar, a Szent Sátor két részből, az első része szenté, a függönyön belül való része pedig Szentek szentje. A pitvarban két tárgyal találkozunk, ott volt az égáldozati oltár és a mosdómedence, a Szent Sátorban Amikor belépett a pap vagy a főpap, akkor három tárgyal találkozott. Jobb kéz felől ott volt a kenyerek asztala, bal kéz felől ott volt a hétágú gyertyatartó, a függöny előtt, pedig még a Szent Sátornak az első részében a füstölgő oltár. A Szentek Szentjében egyetlen egy tárgy volt, ez a bizonyságládája, két angyal, két kérub volt aranyból készítve a láda fedelén, és a ládába pedig a 10 parancsolat lett elhelyezve. Amikor megismerkedtünk ezekkel a tárgyakkal, akkor szeretném nagyon röviden összefoglalni ezeknek a tárgyaknak, vagyis az ezeken történő dolgoknak a jelképét és valóságát. Az égő áldozati oltár és a rajta elégetett állatok, bárányok főleg, jelképezték Jézus Krisztus golgotai halálát. Az áldozati oltár, Jézus Krisztus, mint élő áldozat, halt meg értünk felfeszítve a golgotai kereszten. Ezzel már érzékelteti velünk Isten, hogy ez az egész szolgálat, ami itt folyt, ez jelképes szolgálat volt. A valóságos szolgálat az a mennyben folyik, de erről majd a következő alkalommal. A mosdómedence jelképezi az Isten elkötött szövetséget, a kerességet, majd a Szent Sátorba, amikor belépünk, jobbról a kenyerek asztala, azon Izrael 12 nemzetsége szerint egy-egy kenyér volt, tehát 12 kenyér. Jézus Krisztus földi szolgálat alatt elmondta azt, hogy én vagyok az életnek kenyere, tehát ezek a kenyerek is Jézus Krisztust jelképezték. Bal felől a hétágú gyertyatartó, Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága, tehát a gyertyatartó is Jézus Krisztust jelképezte. A füstölgő oltár, pedig a füst a szentek imádságát jelképezte, ezt mondja a Szentírás. Majd a Szentek Szentjében levő egyetlen tárgy, az pedig a bizonyságládája, előrevetítette és jelképezte Isten királyi székét, Isten trónusát. És azzal, hogy Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy a bizonyságládájába vagy a frigyládába tegye bele a két kőtáblát, ezzel Isten azt akarta tudomásunkra hozni, hogy az ő királyságának, az ő trónszékének alappillére a 10 parancsolat. Tehát ezért örök, ezért változhatatlan az Isten 10 parancsolata, amint azt láttuk. Most miután megismerkedtünk ezzel a témakörrel, vagyis láttuk, megismerkedtünk magával a szentjének a berendezésével, most ismerkedjünk meg azzal, hogy hogyan folyt ebben a szentélyben a szolgálat, ami jelképes volt, mert ahogy a sátor a mennyei templom mintájára lett megépítve, úgy a benne folyó szolgálat is jelképes szolgálat, amely a mennyei templomban folyó szolgálatot vetítette előre, hogy mi könnyebben megértsük a megváltás tervét. A Szent Sátorban a szolgálat két részre osztható, a mindennapi szolgálat és az évenkénti szolgálat, vagyis a mindennapi áldozat és az esztendőnként hozott áldozat. Isten elmondta Mózes könyvében, ezt megtaláljuk különösen a Mózes harmadik könyvében, részletesen leírja azt, hogy reggel és este egy-egy bárányt kellett minden nap feláldoznia a zsidóknak, hogy ezek az áldozatok, ezek a bárányáldozatok, most utalok a reggel és az esti áldozatra, ez Jézus Krisztus golgotai áldozatát vetítette előre. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, és másnap újból odament a Jordán folyó partjára, és amikor keresztelő János meglátta, akkor így kiáltott fel, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Itt kezdjük érteni lassacskán azt, hogy miért nevezte keresztelő János Jézus Krisztus Isten bárányának. Azért, mert mint egy 1500 éven keresztül kisebb-nagyobb megszakításokkal, amikor Izrael népe hű volt Istenéhez, akkor minden nap, reggel és este egy-egy bárányt áldoztak fel. Ez állandóan folyt, és mivel a Szent Sátor, amikor Izrael népe vándorolt a pusztába, a táborhely közepén volt, És amikor reggel látták felemelkedni a füstöt az oltáról, akkor minden zsidó arra emlékezett, hogy Isten megígérte, eljön majd Jézus Krisztus, mint Isten báránya, aki meg fog halni minden embernek a bűnéért, hogy megváltást biztosítsa számukra. Azonban emellett a mindennapi áldozat mellett voltak a bűnért való áldozat. Isten arra tanította a zsidókat, hogy ha valaki vétkezett, akkor áldozatot kell bemutatni. Eljött a zsidó, hozta a bárányt, odament a paphoz, pap jelenlétében rátette a bárány fejére a kezét, rávallotta az ő bűnét vagy bűneit, fogta a kést maga a bűnös, leölte a bárányt, amivel kifejezte hitét, hogy az ő bűneiért az Isten bárányának, Jézus Krisztusnak kell majd meghalni. Majd utána a pap vette a bárány vérét, és ezzel a vérrel bement a szent sátorba. Az imént említettük azt, hogy a függöny elé volt helyezve a füstölgő oltár, ahol állandóan égett vagy parázs volt, és abból a bárány véréből, a hintett a vérből a füstölgő oltárra, majd tömjén tett hozzá, füst keletkezett, és a füst felemelkedett, és mivel tetőszerkezetű volt a sátor, a függöny pedig vízszintes, így a sátorban, a szentélyből, tehát a füstölgő oltárról felemelkedett a füst, és a füst átment a szentek szentjébe. Ez egy jelképes szolgálata, ahogy említettem, és a jelképes szolgálatát azt foglalja magába, hogy a bűnösről a bűn rá lett valva a bárányra, bárány meghalt, meg lett ölve, és a bárány vérével a pap bevitte a bűnös bűnét a szentélybe, a füstölgő oltárra, a füstölgő oltáról pedig átment a szentek szentjébe. És így jött az egyik, a másik, a századik, az ezredik zsidó, és az ő bűnük jelképesen mind átkerült a földi szent sátornak szentek szentjébe, vagyis a legbelső részébe. Így folytak az áldozatok, és az, ami bennünket még érdekel, hogy volt a zsidóknak egy ünnepük, amely az úgy nevezik, hogy engesztelési ünnep, vagy pedig a megtisztulás ünnepe. Így is nevezik zsidóul, hogy Jom Kippur, tehát a szabadulás ünnepe. Ez alkalommal a főpapnak kellett egy különleges előkészületet végezni, mert el kell mondanom azt, hogy a papok naponta, meg a főpap is naponta bemehetett a szentélybe, tehát az első részbe, amikor bevitte a vért. De a szentek szentjébe soha senki nem mehetett be, csak évente egyszer a főpap, de akkor is különleges előkészületet kellett neki végeznie. Például itt szeretném felolvasni Mózes harmadik könyvének a 16. részéből a 3. és a 4. verset. Ezzel menjen be Áron a szent helyre, egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul és egy kossal égő áldozatul. Gyorsból készült szent köntösök, öltsön magára, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcsővel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mossa meg az éttestét, és úgy öltse fel. Tehát itt látjuk, hogy tetőtől talpig nagyon egyszerű, fehér gyolcsba kellett öltöznie, és úgy mehetett be a szentek szentjébe. De először azt olvassuk a Szentírásban, hogy a főpapnak kellett előállítani két kost, kecskebakot, és sors elválasztással kellett ketté választani, vagyis meghatározni. Így mondja a Szentírásban, a 8. versben, és vessed sorson Áron a két bakra, egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért. Vagyis az egyik kecskebak jelképezte Jézus Krisztust, a másik kecskebak jelképezte a sátánt. És a főpapnak a Krisztust jelképező kecskebakot meg kellett ölni, be kellett mutatni az égő áldozati oltáron az ő húsát, a testét, a vérrel pedig bement most már nem a szentélybe és nem a füstölgő oltárra, hanem bement egészen a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa, hogy jelképesen magára vegye a már oda bekerült, a bárányok vére által bekerült bűnöket jelképesen magára vegye, majd kihozza onnan. Azonban mielőtt még erről szót ejtenénk, itt azt olvastuk, hogy gyolcs köntös, gyolcs süveg, gyolcs ruha kellett, hogy legyen rajta, és a ruha peremén pedig ott volt felváltva gránátalma és csengecsű. Lehet, hogy gondolják önök, hogy hát ennyire aprólékosan mit érdekel bennünket azt, hogy a zsidó pap hogy volt felöltözve, amikor évente egyszer bement a szentek szentjé. Hát ez első pillanatra így is tűnik. Azonban, ahogy valahányszor már eddig hangsúlyoztam, és újból szeretnék nyomatékot tenni, ha ezt megértsük, amiről most tanulunk, ha ez világossá lesz számunkra, akkor következő alkalommal sokkal könnyebben nyomon tudjuk követni Jézus Krisztus mennyei szolgálatát. Ezért foglalkozunk ilyen sokat a zsidó szentély szolgálatával. Hadd mondjam el önöknek, hogy amikor én teológiára kerültem, mi részletesen tanulmányoztuk, egy évi tantárgyunk volt többek között Mózes öt könyve. És én, mint valamikori gyakorló katolikus, úgy gondoltam, hogy én nekem nem kell

De én hozzáteszem most, az egész újszövetségi szentírást képtelen az ember jelentősen megérteni, ha nem ismeri a Mózes 5 könyvét. Ezért kell tehát foglalkoznunk annyira részletesen, és most visszatérek, gránátalma és csengetyű volt a ruha pereméjére varva. Miért? Azért, mert amikor a főpap bement a szentek szentjébe, magával vitte a Jézus Krisztus jelképező kecskebaknak a vérét, hogy engesztelést végezzen az egész zsidó népért, vagyis hogy megtisztítsa a földi szentek szentjét, és kihozza onnan a bevallott bűnöket, akkor a sátor körül ott voltak az emberek, síri csend volt, hogy hallják, hogy a főpap él, ahogy járkált a csengetyű csengése hallatszott a sátor falán keresztül. És ebből tudták azt, hogy a főpap él. És miért lényeges? Ha a főpap nem rendezte el minden bűnét Istennel, akkor agyon sújtotta, mert Isten színe elé lépett. És így tehát a főpap bement, az Istentől adott utasítás szerint elvégezte a szentek szentjének a megtisztítását, ráhintett a Jézus Krisztust jelképező kecskebak véréből a bizonyság ládájára, ezzel jelképesen magára vette az ott levő bűnöket, kijött a szentélyből, a szentek szentjén és a pitvaron keresztül, és a pitvar bejáratához oda volt állítva a másik kecskebak, a sátánt jelképező kecskebak. És amikor kijött a főpap, rátette a kezét a sátánt jelképező kecskebak fejére, és rávallotta Izrael népének a bűnét, és egy ember, aki azzal volt megbízva, hogy ezt a kecskebakot elvezesse a pusztába, el is vezette, és ott a pusztában éhen kellett, hogy pusztuljon ez a kecskebak. A sátánt jelképező kecskebak. Az, amit most néhány perc alatt tanulunk a Szentírásból, magába foglalja az egész megváltás tervét. Itt értsük meg legjobban, legtisztábban, legvilágosabban azt, hogy azoknak a bűne, akik Jézus Krisztuson keresztül rendezik bűneiket Istennel és győzedelmeskednek, azoknak a bűne végső soron sátán fejére fog szállni, és azoknak bűnéért sátán fog szenvedni. És itt értjük meg sátánnak a kísértés célját is, hogy ő azért akar minden embert rászedni arra, hogy legyen felületes keresztény embert, hogy ne vegye komolyan az üdvösséget, hogy ne gondoljon mélyen bele az élet céljába és az élet rendeltetésébe, és hogy az emberek, ha csak lehet, ne válasszák a Krisztus követésének útját, mert akkor ők fognak szenvedni a bűnükért. Ha pedig mi megszívleljük Jézus Krisztus tanácsát, és ha elhatározzuk azt, hogy Jézus Krisztus szava szerint élünk, akkor pedig ő neki kell, a sátánnak kell szenvedni a mi bűneinkért. Azonban mielőtt még ezzel kapcsolatban néhány dolgot szemlélnénk, szeretnék feltenni egy kérdést. A kérdés így hangzik. Vajon a főpap ki tudta-e hozni minden zsidónak a bűnét a szentek szentjéből? Mit gondolnak? Igen vagy nem? Tehát amikor bement, hogy engesztelést szerezzen a főpap a szentek szentjébe, és amikor elvégezte az Istentől adott utasítást, akkor magára vehette a főpap minden zsidónak a bűnét, és kihozhatta-e minden zsidónak a bűnét, és ráhelyezhette a sátánt jelképező kecskebak fejére, ismétlem, minden zsidónak a bűnét. Mit gondolnak? Igen, vagy nem? Itt egy nagyon fontos igazság áll előttünk. A pontos biblikus válasz az, hogy nem. Mert a főpap csak azoknak a bűnét hozhatta ki a szentek szentjéből, akik az Isten utasítása szerint bűneikért áldozatot mutattak be, bárányt, és a bárány vérével bekerült az ő bűnük a szentek szentjébe. Azok a zsidók, akik nem vittek bűneikért bárányt áldozatul, azoknak a bűne nem is került be a szentek szentjébe, és a főpap nem is hozhatta ki, és nem

nem is tehette a sátánt jelképező keskebak fejére. És mi is ebből lényegében a tanúság? A tanúság az, hogyha mi nem Jézus Krisztusnak valljuk be bűneinket, hanem például embereknek, egyházi méltóságoknak, és rajtuk keresztül keressük a bűnbocsánatot és a bűnrendezést, akkor az ugyanaz, mint az előbbi kép. Tehát ne embereken keresztül keressük a bűnünk rendezését, hanem Jézus Krisztuson, az Isten bárányán keresztül, mert csak az ő vére az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. Tessék megfigyelni, milyen csodálatos szavak ezek János közönséges első levelében. Így találjuk feljegyezve az első levél első rész 9. versében. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát ki az, aki megtisztíthat bennünket? Jézus. És a 7. vers. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Mi az, ami megtisztít? Le tudjuk imádkozni a mi bűneinket? Nem. Jézus Krisztus az, ami megtisztít. És amikor itt láttuk, hogy Jézus Krisztust jelképező főpap, amikor bement a Jézus Krisztust jelképező bárány vérével, kecskebak vérével, és meghintette a Szentek Szentjében az oltár, tehát pontosabban a bizonyságládát, akkor ő magára vette azokat a bűnöket, és kihozta, és megszabadulhattak jelképesen az ő bűneiktől a zsidók, és azoknak a bűnét a sátán jelképező kecskebak fejére helyezte, aki szenvedett, aki elpusztult, aki örökre elveszett. A megváltás tervének ez a szakasza csodálatos, hogy végül sátán is meg lesz semmisítve. Egyedül Jézus Krisztus, az Isten bárányának vére által tisztulhatunk meg bűneinktől. Adja a jó Isten, hogy ezt elhiggyük, ezt megszívleljük, és rajta keresztül rendezzük a mi bűneinket.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseit.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők.

0: Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.
1: Találkozás Jézussal.
2: Mi a különbség egy emberi törvény és az Isten törvénye között? Miről szól a 10 parancsolat? Lehet-e emberi kitaláció a 10 parancsolat? Mert az emberek sokszor mondják, hogy hát ezt emberek találták ki, ők írták le, és ez nem is valós. És a másik, hogy változhatott-e az idők során, vagy változott-e a 10 parancsolat az idők során. A Bibliában, Dániel könyvében találunk arról leírást, hogy hogy néz ki a Föld történelme, és azt mondja, hogy a Biblia, hogy a Föld egy tökéletes állapotból jutott el oda, ahol van, most van, a bűn hatására. Az előző előadás szólt a bűnről, tehát erről nem beszélek. Isten itt ebben a Dániel könyvében, a második fejezet 32-től 45-ig terjedő részében azt mondja, hogy az aranyfejjel indul a Föld történelme, az emberiség történelme, de rettenetes ábrázattal. Ha ugye magunk életét megnézzük, nem tudom, hogy ki mit gondol róla, én is, hogyha a saját életemet emberi léptékekkel nézem, leperegne a filmem, akkor azt mondanám, hogy ez egy kalandregény. De amikor a 10 parancsolatot megnéztem, akkor azt mondtam, hogy Isten szemével az én életem az egy rémregény. Vivien Fable, aki a romantikus irodalom nő kedvence, ő azt mondta, hogy ha az emberek reálisan szemlélnék a múltjukat, akkor a történelmet nem tanítanák, hanem szégyelnék. Hát van benne valami. A két rendszert úgy tudjuk összehasonlítani, hogy az emberi rendszer az a demokrácia. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy mi az a demokrácia? Többségúralom? Igen, akkor nem. Népuralom, néphatalom. Hát igen, azt mondja, hogy népuralom, néphatalom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé. Mi demokráciában élünk. Élünk demokráciában? Nem, jó, megnyugodtam. Ennek az alapja a római jog, és a magántulajdon védelme áll a középpontjában. Én azt mondom, hogy ez a demokrácia, ez egy jogszolgáltatás. Nézzük meg a teokráciát. Mi a teokrácia? Hát itt nagyon képzett emberek vannak, igen. Az Isten az uralkodó, és ez a Bibliában úgy jelent meg, hogy a bírák gyakorolták ezt a hatalmat, az ő feladatuk volt. Alapja a 10 parancsolat, és ennek az alapja pedig az ember védelme. És a 10 parancsolatra én meg azt mondom, hogy igazságszolgáltatás. A kettő nem ugyanaz. Jogszolgáltatásnál megvásárolhatók a bírók, vagy akinek sok pénze van, vagy olyan származása, vagy olyan a, mondjam azt, közszekötetése, akkor lehet, hogy el is kerüli a büntetést, miközben az igazságszolgáltatásnál ott az igazságot szolgáltatják, és nem a jogot. Mi a bűn? Nem akarok végigmenni, mert ezen szóltunk, de azt mondja a bűn, hogy bűn pedig a törvénytelenség, egy pontosabb fordítás szerint a törvényszegés. Ezt 1 János 3-4 alatt találjuk meg. Ahhoz, hogy mi a bűn meg tudjuk határozni, kell a törvény, mert hogyha nincsen törvény, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy bűn. Erről volt szó, nincs ami meghatározza, hogy mi az a jó és mi az, ami nem. Hát akkor nézzük meg, hogy mi az a törvény. A törvényt azt megtaláljuk a Mózes második könyvében, a 31. fejezettől a 18-ig. Azt írja, hogy itt az Úr a saját kezével írta fel a két kőtáblára a törvényt. Magát a törvényt egyébként a Mózes második könyvének a 20. fejezetében találjuk meg. Ez azért fontos, mert sehol a Biblia nem ír olyat, hogy az Isten a saját kezével tett volna ilyet, hogy nekünk leírjon valamit. Én el tudom képzelni, láttam olyat, amikor lézerrel gravíroznak vagy vágnak. Ez valami ilyesmi lehetett, amikor az ujjával így belevéste a 10 parancsolatot a két kőtáblába. Hihetetlen élmény lehetett. 10 parancsolat felépítése, 2 kőtábla, az első kőtáblán van 4 parancsolat. Lehet, hogy egyébként akik különböző egyházakból jöttek, vagy nem ismerik a 10 parancsolatot, azoknak nem ez az összeállítás szerepel, de az eredetiben ez úgy szerepel, hogy az első kőtáblán van a 4 parancsolat, az Istennel kapcsolatos parancsolatok, a második kőtáblán találhatók az a 6 parancsolat, ami az emberrel kapcsolatos. Kérdésem, ki ismeri mind mindet. Igen, hát én se ismertem, és hogyha megkérdezték volna tőlem, akkor talán én is azt az egyet említettem volna meg, hogy ne ő, esetleg a ne lopj, mert ezek úgy valahogy szerepelnek. De hát akkor ismerkedjünk meg. Én most a hagyománytól eltérően nem az első táblával kezdem, hanem a másodikkal, mert már maga a második tábla az emberrel kapcsolatos parancsolatok megadják azt nekünk, hogy ez nem lett emberi kitaláció. De mielőtt hozzákezdünk, kezdjük meg, hogy ki az, aki volt kisdobos. A fiatalok biztos, hogy nem voltak, de én például voltam kisdobos. Emlékszünk még a kisdobos élet 6 pontjára, törvényére? Nem, igen. A 6 pont volt a kisdobos élet törvénye. Azt mondja, hát ez nem tudom mennyire látszik, az első pontja az, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, tanítóit. A kisdobos szorgalmasan tanul és segíti társait. A kisdobos mindig igazat mond. Hát itt már van valami, ami összecseng, szintén az első is összecsenget. A kisdobos tiszta, rendes és pontos. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörő pörös nyakkendőjére. Tehát kezdjük akkor ezzel. Szereti és tiszteli szüleit. És a kisdobos mindig igazat mond. Azt mondja a 10 parancsolat 5. parancsolata, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át tenéked. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Mit találunk mostanában? Van ez a tisztelet? Azt mondja a példabeszédekben a családról, a Biblia, hogy a véneknek ékessége az unokák, ez eddig igaz. Minden nagyszülő szeret dicsekedni az ő unokáival. És a fiaknak ékessége az atyák. Ezt én se tanárként, se másképpen nem látom sose. Szinte sehol. A következő parancsolat azt mondja, ne őj, és a 7. parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Hát Káin már megölt a testvérét Ábel, tehát már az első generációban megjelent a testvérgyilkosság, és onnantól kezdve ez egyre rosszabb, a paráznaságra meg már azt hiszem, nem is kell mit mondani, a mai világunk egészen elkölcstelen lett. Az öngyilkosság vagy öngyilkosság? Igen. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Hát, hogyha itt elnézem a táborlakókat is, meg úgy általában megyek az utcán, ilyenkor persze nagy melegben nyáron, akkor a nők inkább nem felöltöznek, hanem levetkőznek, és ezek bizony elég erős kísértéseket okoznak, és hát az emberekben mindenféle gondolatok megszületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy paráználkodunk szinte nap, mint nap. Azt is mondja a 10 parancsolat, 8. parancsolat, hogy ne lopj. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez már a 9. A ne lopj és a ne tégy hamis tanúbizonyságot, hát nézzük meg. A ne lopjot azért nem részletezem, mert azt szinte mindenki tudja, hogy mi az, hogy lopni, de az a hamis tanúbizonyság és a beszéd súlya fontosabb kérdés. Azt mondja a Biblia Jakab levelében a 3.2 alatt, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Milyen érdekes gondolat. Ha valaki a beszédben nem vétkezik, az már tökéletes ember. Azt is mondja utána, hogy a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mi nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Tehát amikor mi a gondolatainkat kimondjuk, onnantól kezdve az már szinte öl. Lehetne mondani, amikor Abszalom elkezdett a város kapujában állva, és mondta, hogy hát, ha én lennék a király, akkor én mennyivel jobban bíráskodnék. Tulajdonképpen innen indult el az is, amikor Sátán azt mondta mennyben, hogy ha én lennék Isten helyében, akkor mennyivel jobban irányítanám ezt az egészet. Hallgatni arany. Példabeszédekben azt látjuk, még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik. Mikor ajkait bezárja, eszesnek. Van egy olyan mondás is, hogy két fülünk van és egy szánk, tehát inkább kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. Mit gondolunk a tréfáról? Sokan szeretnek viccelődni másokkal, magukkal viszont, hogyha viccelődnének, azt nem szeretik, vagy hogyha ővelük mások viccelődnek. Azt mondja a példabeszédek, mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Nézzük meg a 10. parancsolatot, mert ez a legsúlyosabb része ennek a kőtáblának. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát az első, az konkrétan, az első parancsolat táblán az, hogy tiszteld a szüleidet. A második, onnantól kezdve a következő négy az egy tiltó parancsolat. Miért tiltó? Mert a tiltásokra vagyunk berendezkedve, nem a megengedésekre. És a 10. parancsolat az már gondolati síkon is megtiltja, hogy mi megkívánjuk a másikat. De felvetődik a kérdés az, hogy ki a mi fele barátunk. És hogyha így nézzük ezt a ne kívánt parancsolatot, akkor már egyből láthatjuk, hogy soha nem lesz kényelmes Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Kik a fele barátunk? Lukásnál találjuk meg a 10. fejezetben, mindenki a fele barátunk. Hogy ne legyen kétség afelől, hogy kik a fele barátaink. Tehát mindenkit szeressünk, és senkinek ne kívánjuk semmiét. Azt mondja Jakab a levelében, az első pontban, a 15-ben, a kívánság megfogalmán bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ez érdekes. És utána azt is mondja, ha kívántok valamit, képesek vagytok arra, hogy nincs néktek, gyilkoltok, irigykedtek, harcoltok és háborúskodtok. Tehát a háborúk elindulnak onnan, hogy nekem nincs valami, megkívántam, és onnan eljutunk egészen a háborúig. Ennyire alapja a kívánság minden rossznak. Azt mondja a római levélben Pál, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjétek nélkül az ő kívánságaiban. És azt mondja a következő pontban Péter, kerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Tehát gyökerében írtsuk ki magunkban ezeket a kívánságokat. Ha feltesszük azt a kérdést ezután a kőtábla után, és még nem is ismerjük az elsőt, hogy emberi találmány 10 parancsolat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. De miért? Mert ha emberi találmány lenne, nem tudjuk megadni a miértet. Ugyanis nem tudunk arra választ adni, hogy mi hasznom származik belőle, hogyha ez emberi találmány, mert az ember csak olyat csinál, amiből haszna származik. Akkor van értelme. Ha én sem tudok tartani, akkor mi értelme van egy olyan parancsolatot adni, amiket nem tudok betartani. És a következő, hogy mi értelme van olyan parancsolatot adni, amit én nem tudok ellenőrizni. Én emberi eszközökkel nem látok bele az emberek fejébe, tehát nem tudom azt mondani, hogy ő kívánt-e valamit, vagy nem kívánt valamit. Viszont kérdés az, hogy tudja ellenőrizni az Isten. Erről a Szentírásnak két helyét veszem elő. Az egyik az a első Sámuel könyvében a 16:7. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, miközben az Úr azt nézi, ami a szívben van. És a következő az pedig a Krónikák könyvében van. Az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Beszélt Szabó Laci arról, hogy az Úr tudja, hogy mit szeretnénk, a mennyben olyan házat fog nekünk alkotni. Tehát kijelenthetjük nyugodtan, hogy az emberi találmány nem lehet a 10 parancsolat. Hát, ha csak az utolsó 6 parancsolatot betartanánk, ezen a földön már itt lenne a mennyország. Nézzük meg akkor az első táblát. Azt mondja a kisdobos 6 pontja, hogy a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Tehát hűséges gyermek, azt mondja, hogy szorgalmasan tanul és segíti társait, és úgy él, hogy méltó legyen. Nézzük meg az isteni parancsolatokat. Azt mondja a Szentírás, a Biblia, hogy az 1 Korintus 2.14-ben, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti. Milyen érdekes. Amikor arról beszélünk, hogy hát olvasható-e a Szentírást, megérthetjük-e a Szentírást, akkor gondolkodjunk mindig ezen, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten dolgait. Meg sem értheti. Azt mondja az első parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Tehát én a te Istened vagyok, kihoztalak a szolgálatházából. Az Ószövetségnél az izraelitákat, a zsidókat kihozta Egyiptom földjéről. Az Új Szövetségben mit gondolunk, honnan hoz ki minket? A bűn rabságából, a bűn szolgálatából. Felvetődik az, hogy menjünk egy pillanatra vissza, bocsánat. Én a te Istened vagyok. Itt az Úr bemutatkozik, hogy én és a te Istened vagyok. Ez egy személyes kapcsolat. Nem azt mondja, hogy a zsidók istene vagyok, nem azt mondja, hogy a keresztények istene vagyok, hanem azt mondja, hogy te, minden embernek az istene vagyok. És akkor ezek után felvetődik az, hogy van-e zsidók istene, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Úr a mindeneknek. Ezt mondja Pál a római levél 10.12 pontban. Akkor van-e nemzeteknek az istene? Azt mondja erről a Zsoltárok, mert a nemzeteknek minden istene bálvány. Mert az Úr pedig egeket alkotott. Hát, hogyha így nézzük, akkor a magyarok istene az micsoda? Amire esküszünk. Mi a probléma ezzel? Ha van magyarok istene, mi azt mondjuk, amire azt mondja a Biblia, hogy ez bálvány, akkor kell lenni románoknak az istene, kell lenni szlovákoknak az istene, kell lenni szerbeknek az istene, és innentől kezdve az fog eldőlni, hogy melyik isten az erősebb, amelyik győz. Azt mondja a másik parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat. Az előbb már mondta azt, hogy bálványokat ne imádj, itt most újra kibontja azt, hogy mi az, hogy bálvány. Tehát, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és ne tiszteld azokat. A Luther és Calvin szerint, tegnap volt a Luther film, az ember lelke egy nagy bálványgyár. Mindenre tudunk bálványokat gyártani. Nézzük meg, ez mondjuk nem pont keresztény bálvány, de aztán jön itt keresztény bálvány is, és amikor innen elmegyünk tovább, akkor eljutunk odáig, hogy találkozunk már olyan szörnyűségekkel, amit a következő képen fogunk bemutatni. De miért is baj ez a bálványimádás? Azt mondja Pál a Római Levél 1.23-ban, hogy az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak a képmásával. Tehát itt a kérdés ott dől el, hogy a Teremtőt imádjuk-e, vagy mink, mint teremtmények, a saját általunk készített teremtményeket imádjuk-e. Ez nagyon nem mindegy. És utána ilyeneket találunk, hogy megjelennek a szent képek ilyen bugyikon, meg topokon, papucsokon, és többek között megjelenik Jézus, akit fel lehet öltöztetgetni ördögnek, angyalnak, bárminek a kereszten. Hát azért ezek már elég szörnyűek, és eljuthatunk odáig, hogy egy ganajtúró bogarat, mint Szent Arany Szkarabeusz tisztelünk és becsülünk, és őhozzá fohászkodunk, és várjuk tőle a megoldást a lelki és fizikai és egyéb gondjainkra. Mi lehet bálvány? Csak kettőt akarok mondani. Filippi levél. Kiknek Istenük az ő hasuk, kik mindig a földiekkel törődnek. Tehát az étkezési, habzsolási szokásaink is bálványok lehetnek, de hogy menjünk egy kicsit az egyház területére is, azt mondja Jeremiás könyvében, ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma ez. Az egyház is lehet bálvány. Minden bálvány, amit előrébb helyezünk Isten elé, az minden bálvány. Azt mondja a harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy szent és rettenetes az ő neve, a 111. Zsoltár 9. pontjában. Isten nevében a legtöbb bűnt követték el, erről az Erik is beszélt az előbb, de ha megnézzük a keresztes háborúk, inkvizíció és vallási terrorizmust, mindent Isten nevében követtek el, Istenre hivatkoztak. Az inkvizíció során több mint 50 millió embert pusztítottak el. Miért? Azt mondja a Biblia, hogy ne ölj. És azt mondja Tituszhoz írt levél, 3 pontban, az eretek embert egy vagy két intés után kerüld. Nem azt mondja, hogy öld meg, az eretek embert egyszerűen kerüld el. Akkor mire volt az inkvizíció? Utolsó parancsolat a 4. kőtáblára, vagy az 1. kőtábláról a 4. megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 nap munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Tehát megemlékezzél a szombatnapról, 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Istenednek szombatja. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr szombatnapját, és megszenteli azt. Tehát a 7. napon az Úrnak a szombatnapját megáldja. Ez azt jelenti, hogy egyszer volt egy olyan rész, hogy dolgozzál. Azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mi nálunk a közmondás az már úgy jelenik meg, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. A Szentírásban azért ez pontosabban van. A szombat nem más, mint a teremtés emlékünnepe, és kérdés az, hogy lesz-e szombat esetleg a mennyben, meg kell nézni, lesz szombat a mennyben is. És a szombatról azt mondja Ézsaiás az 58. versében, hogy ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván. Tehát szenteljük meg a szombatnapot, foglalkozást sem találván. Sokan, akik különböző egyházakból jöttek, katolikustól reformátusig, azt mondják, hogy hát ez a törvény ez már idejét vesztette, mert hogy mi vasárnapot ünneptünk. Nézzük meg a Bibliát, nyugodtan megnézhetjük az evangéliumokat, megnézhetjük az apostolok cselekedeteit, az Ószövetségtől az Újszövetségig. Ha Jézus ezt elrendelte volna, mert valóban eltörölte volna, akkor ennek nyomának kellene lenni. Nem találunk ilyen nyomokat, és nem találunk olyat sem, hogy az apostolok cselekedték volna azt, hogy vasárnapot ünnepeltek volna, vagy mondták volna, hogy a vasárnapot kell megünnepelni. Tehát a Biblia alapján csak a szombat a valós istentiszteleti nap, és nem a vasárnap. Melyik a nagy parancsolat? Jézus azt mondta, ezt két mondatban foglalta össze. Az első és nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes elmédből. Tehát mindenemmel, minden tudásommal szeressem az Urat, az Istenemet. Ez egyébként összefoglalja az első kőtáblát. A második kőtábla sem kisebb ettől, azt is egy mondatban összefoglalja, szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Hát, hogyha magunkat szeretjük, akkor mi magunknak akarunk rosszat? Nem. Ha így szeretünk mindenkit, mint ahogy magunkat szeretjük, akkor akarunk rosszat? Nem. Gyönyörűséges föld lenne, ha ez így lenne. Azt is mondta, ez már elhangzott itt az előbb, megerősítette Jézus a törvényt. Bizony meg. Azt mondja, nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezt Máté 7.21-ben olvashatjuk. De utána olvasunk egy ilyet is, hogy a mennyei atya akarata az a Jézus akarata is, mert én és az atya egy vagyunk. Ezt a János 10.30 alatt olvashatjuk. Eltörölte Jézus a törvényt, ez elhangzott már. Nem gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5.17. Tehát, hogy betöltsem. Elhangzott, hogy a pohár akkor van betöltve, a tele van. Jézus összefoglalóan a törvényről azt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezt Máté 19.17-ben mondta. Jánosnál az úgy mondja, ha engem szerettek, ez egy nagyon gyönyörű kérés, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Egységet képezve a 10 parancsolat változott az idők során. Hát Jakab leírja, mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az az egésznek megrontásában bűnös. Tehát az egésznek a megrontásában bűnös, hogyha csak egynek is vét. Tehát egységes. Egy másik ponton azt írja, az írás fel nem bontható. Végül egy vers Vörös Sándortól, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, és magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Kisdobos élet 6 pontja azt mondja, hogy úgy él, hogy méltó legyen a úttörők vörös nyakkendőjére. Kérdésem az, hányan voltak úttörők? Hűha, méltók voltak rá? Megérdemelték? Nem tudom, hogy igen-e. Betartható-e a 10 parancsolat? Erre Máténál azt mondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel minden lehetséges. Máté 19.26. És a következő rész már arról fog szólni, hogy miért vagyunk a bűnfogságában, és hogyan lehet megszabadulni a bűnfogságától. Köszönöm a figyelmet!

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

Drága testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket ezen az újabb alkalmon, amikor Jézus Krisztusnak egy újabb példázatával, a szőlő munkásokról szóló példázat tanúságaival foglalkozunk. A szőlő munkásokról szóló példázat egy olyan példázat a Jézus Krisztusnak, amely hatalmas tanítást nyújt nem csak a korabeli népnek, hanem minden korban élő keresztény ember számára. Először szeretném, hogyha a szőlőmunkásokról szóló példázatot közösen együtt olvasnánk el. Elolvassuk az egész példázatot Máté Evangélium 20. részéből, először az első 7 verset, majd utána pedig a 8-tól a 16. terjedő verset. Lassan olvasom, figyelmesen, és egész idő alatt ezzel a példázattal szeretnék foglalkozni. Hasonlatos a mennyeknek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 10 pénzben, elküldte őket az ő szőlőjébe, és kiment 3 óra tájban, látta, hogy mások is tétlenül állnak a piacon. Mielőtt tovább olvasnám, kedves testvéreim, először arra kérlek benneteket, számoljuk meg, hogy a gazda hányszor ment ki munkásokat keresni. Eddig láttuk azt, hogy korán reggel kiment, majd utána láttuk, hogy 3 órakor kiment, most olvasom az igét tovább, és mondanékik, menjetek el ti a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Erre a szóra, hogy ami igazságos, megadom néktek, nagyon kérlek benneteket, hogy figyeljünk oda. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimentvén, kicsoda a gazda, hogy munkásokat keressen. 11 óra tájban is kiment, talált másokat, akik tétlenül láttak, és mondta nekik, miért álltok itt egész nap tétlenül? Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Figyeljük meg, hogy lássunk meg egy dolgot. Összesen akkor hányszor ment ki munkásokat keresni? 5-ször. 5-ször. Jó reggel, vagy kora reggel, 3 órakor, 6 órakor, 9 órakor és 11 órakor. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez napóra idő. Kiment jó reggel, tehát azt jelenti, hogy napfelkelte tájon, 6 óra tájon, kiment napnak 3. órájában, délelőtt 9 órakor, utána 6 óra az pontosan délben volt, utána kiment még 3 órakor, és végül kiment 11 órakor. És mivel ismerjük a példázatot, ezek a 11 órások hány óra hosszát dolgoztak? Mindössze egyet. És figyeljük meg, hogy a reggel megfogadott munkásokban megegyezett 10 pénzben, azonban a 3, 6, 9 és 11 óra munkásokkal pedig annyit mondott, ami igazságos, megkapjátok. Semmit nem ígért nekik. Majd utána itt van az elszámolás, a példázatot előzményeit szeretném ugyanakkor hozni is, hogy lássuk meg, hogy mi minden előzte meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, vagyis mikor mondta el ezt a példázatot. A beszélgetés a gazdagi fiúval. A történetet nagyon röviden idézem, mert lássuk, hogy mi minden volt előtte, ami kiváltotta, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot elmondja. Oda ment hozzá a gazdag ifjú, és azt mondja, hogy mit kell cselekednem, hogy örök életet nyerjek. Hát úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk kérdése. Mit vár el Isten tőlem, hogy örök életet kapjak tőle? Azt mondta, hogy
tartsd meg a parancsolatokat, és azt mondja, hogy megtartott a ifjúságomtól fogva, akkor azt mondta Jézus Krisztus neki, hogy menj el, és add el a vagyonodat, és kövess engem. És akkor megszomorodva elment. Mi a tanítása ennek a történetnek? Ennek a tanítása az, hogy Jézus Krisztus azért mondta, hogy add el minden vagyonodat, és kövess engem, mert a vagyonhoz nőve a szíve. És elment, és soha többé nem jelentkezik. Ez az egyik történet. A másik történet, a tanítványok kérdése, ki üdvözül akkor? Ez egy általános kérdés, ami megjelenik minden komoly hívő ember szívébe, hogy ki üdvözül akkor? És Jézus Krisztus erre világosan megadja a választ, embereknél ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Kedves testvéreim, saját cselekedeteinkkel együtt soha nem jutunk a mennybe. A cselekedeteknek megvan a maga szerepe, de mi nem tudjuk kiérdemelni az üdvösséget, hanem mindannyian kegyelemből kapjuk meg. Példázat a szőlőmunkásokról, ahogy említettem, hol mondta el Jézus Krisztus ezt a példázatot a szőlőmunkásokról? A Bibliában azt találjuk, hogy a Jordánon túl, azonban ott is írástudók és farizeusok keresték el, kiknek mondja el, az ő saját tanítványainak adja a tanítást, és kedves testvéreim, példázatai egy részét a nagy sokaságnak mondta el, Jézus Krisztus a 40 példázatnak más részét 12 tanítványnak mondta el, de vannak olyan példázatok, amelyet Jézus Krisztus 4 tanítványnak mondott el, Péter, Jakabnak, Jánosnak és Andrásnak. Itt a tanítványoknak mondta el, mindegyik példázat egyaránt vonatkozik rám is, ránk is, minden emberre. Hogy miért tette Jézus Krisztus ezt, hogy néha csak a tanítványoknak mondta el, néha a 4 tanítványnak mondta el, példázat tartalma szabja meg és határozza meg. Mikor mondta el Jézus Krisztus a szőlőmunkásokról szóló példázatot, földi szolgálatának vége felé, nem sokkal a szenvedés hete előtt. A következő, a szőlő a világ minden népe. Mert hova mentek el a munkások? A szőlőben dolgozni. És a következő, a munkások a szolgálattevők, ebben a példázatban kiemelkedően a zsidó népre utal, és utána maga a gazda pedig Isten. Mikor látjuk ezeket az alapdolgokat, akkor azt is szeretném látni, hogy hogyan bánik Isten mivelünk emberekkel, hogy a példázatban ezt találjuk feljegyezve. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. Ezt már egyik példázat tanulásakor tanultuk, hogy Istennek egy, két vagy sok országa van. Kettő van, Isten dicső és kegyelmi országa, és mivel ez földi esemény, ezből világosan látjuk, hogy az ő kegyelmi országáról beszél, ahogy a keresztények gondolkodnak általában az örök életről és az üdvösségről, ezt szeretném ebből a példázatból látni, de először a keresztény ember gondolkodás módját. Általában a keresztény ember adok-kapok gondolkodás módon viszonyul Istenhez. Elmondom, hogy mire utalok. Istenem, ha én ezt és ezt megteszem, akkor én ezt és ezt várom el tőled. Ha én élek a Biblia tanítása szerint, akkor tartom a kezemet, hogy nekem örök életet adjál. Tanítja-e ezt a Biblia valahol? Egyáltalán nem. Az más, hogy én hálából élek a Biblia tanítása szerint. Azonban mindannyian kegyelemből kapjuk az örök életet, mert senki sem tudja eltörölni közülünk, mi magunk, a múltban elkövetett bűneinket, sem a jelenlegi bűneinket, például amit ma cselekedtünk meg, csak a mai napról beszélek. Isten tudja megbocsátani, ha mi megvalljuk és elhagyjuk. Istennél nincs az adok-kapok gondolkodás, csak kapok, de semmit nem adok.
akik azt mondják, hogy Jézus mindent megtett helyettem, én csak tartom a kezemet, és Isten adja az örök életet, ez sem Isten szerinti gondolkodás. Ez az igazságos, amit Jézus Krisztus a példázatban kijelent, és mit jelentett ki? Ami igazságos, azt megkapjátok. Ami igazságos, azt megkapjátok. Olvassuk tovább a 8-tól a 16-ig terjedő verseket. Eljött az este. A példázatnak az első fele a munkások megfogadásáról beszél, a példázat második fele pedig annak megadásáról, amit megígért Jézus Krisztus, megígért a gazda. Mikor pedig beesteledett, mondta a szöllőnek, ura a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És kedves testvérem, megfigyeltük-e, a béradás milyen sorrendbe megy? A megfogadás sorrendjében, vagy pont fordítva? Pont fordítva, azt mondja, hogy és jöttek a 11 órásak, fejenként 10-10 pénzt vettek, jöttek azután az elsők, mert egyet kaptak a 6 órások, a 9 órások és a 3 órások is, és jöttek azok a munkások, akiket Jézus Krisztus példázata szerint, jöttek elsők, akiket reggel fogadott meg, azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pint vettek fejenként. Nem annyiba egyeztek meg? Akkor miért vártak többet? Kedves testvéreim, erre majd később térek ki, amit fölvették, zúgolódni kezdtek a házigazda ellen. Ki a házigazda? Maga Isten. Mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvé mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Testvéreim, először nagyon alapszinten szeretném megközelíteni Jézus Krisztusnak példázatának ezt a szakaszát. Vannak emberek, akik fiatalkorukban szentelik oda életüket Istennek. Vannak emberek, akik életük középkorában. Vannak emberek, akik már alkonyatkor. Hadd mondjam el, ebben a pillanatban eszembe jutott egy személy, akit megkereszteltem, legidősebb 96 éves volt. És a keresség után néhány hétre meghalt. Ami igazságos, megkapjátok. Például én 15 és fél éves voltam, amikor megkeresztelkedtem. A számadás napján van-e értéke annak, hogy ki mikor keresztelkedett meg? Semmi értéke nincs. Olyan feltételek mellett kapja meg az örök életet, aki 15 éves korában, mint aki 96 éves korában keresztelkedett meg. Mi a probléma, testvéreim? Azonban, testvéreim, figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus reggel megfogadottnak azt mondta, hogy 10 pénzt kapsz. A 9-kor délben, 3-kor is, délután 5-kor azt mondta, mi igazságos megkapjátok. Kedves testvéreim, mindegyik elfogadta a hívást. Mondhatjuk azt, hogy mindegyik megkeresztelkedett, ha lefordítsuk keresztény nyelvezetre, akkor mi a probléma? Ezzel szeretnék hátralevő részében foglalkozni Isten segítségével. A szőlőmunkásokról szóló példázatot elemezzük először a 11 órásokat. A 11 órások szíve hálával volt telve munkaadójuk iránt. Azt az egy órát, amit dolgoztak, vagy pedig akár a délelőtt 9 órakor, vagy délben, vagy délután 3 órakor, vagy délután 5 órakor megfogadottak. Szíve hálával volt telve, hogy dolgozhatnak az Úr szőlőskertjében. Kedves testvéreim, egy-egy hívő embernek a lelki állapota, az indító rugója szabja meg azt, hogy milyen jutalmat kap.
nem az Isten szolgálban eltöltött évek. És most nyomba vessük fel a kérdést. Én, mint keresztény ember, akik itt vagyunk közösen együtt, és tanulmányozzuk ezt a példázatot, hálásak vagyunk-e Istennek azért, hogy az Úr szőlős kertjében dolgozhatok? Ez az egyik dolog. A másik, méltatlannak érezték magukat a nagy jutalomért. Várjuk, követeljük, vagy hálásak vagyunk Istennek azért, hogy elhívott az Úr szülős kertjében. A lelkület nem az elvégzett munka mennyisége, nem az évek, amelyeket eltöltöttünk az igazságban, hanem a lelkület, a szeretet lelkülete, a felebaráti szeretet lelkülete, az Isten tisztelete, az Isten igazságának a megérése. Mert kedves testvéreim, ha csak tudom, hogy mi az igazság, de nem élek összhangba az igazságban, szolgálatom akkor ugyanolyan, mint a reggel megfogadott munkásokért. Tovább, ha nézünk még egy dolgot, a reggel vagy a 11 órakor megfogadott munkások lelkületével szolgálok-e Istennek? Ez szabja meg a jutalmat. Ez szabja meg a jutalom minőségét, vagy akár a jutalom mennyiségét. Lássuk tovább azt, hogy mi mindent találunk még ebben a példázatban. A rabbik tanítása az volt, hogy Isten kegyelmét ki kell érdemelni. Igaz ez? Tanítja ezt valahol a Szentírás, hogy az örök életet ki kell érdemelni? Ezt nem tanítja Isten a Szentírásban sehol. Mert figyeljük meg, hogy minden lelkületű munkást Jézus Krisztus elhív a szolgálatra. Kedves testvéreim, ez a példázat olyan gazdag tanításban, hogy én tudom azt, hogy az egy órányi idő nem elegendő arra, hogy mindent megtárgyaljunk. De kedves testvéreim, ma is az van, hogy az örök életet ki kell érdemelni. Például, amikor gyermekkoromban katolikus hittanra jártam, arra tanítottak, hogy gyónnom kell, áldoznom kell. Ha még misét is végighallgatok, meg szent helyekre, meg búcsúra elmegyek, akkor biztos örök életet nyerek. Hol tanítja ezt a Szentírás? Nem az egyház által előírt elvek betartása a döntő, hanem az Isten szava szerinti élet az, ami meghatározza azt, hogy milyen jutalomba részesüljünk. Képzeljük el azt, hogy még a tanítványok is így gondolkodtak, hogy az örök életet ki kell érdemelni. Mert emlékeztek arra, amit ma is említettem, oda jön a gazdagi fiú Jézus Krisztushoz, és azt kérdezi, Uram, mit kell, hogy cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? És Jézus zsidó gondolkodással válaszol, és azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Elefel megmondta, hogy megtartotta ifjúságomtól fogva. De mi volt a lelke mélyén? Külsőleg ott volt a formaljas vallásosság, de az, amit senki nem tud, csak egyedül Isten, mivel van teli az agyunk? Milyen lelkülettel végezzük a szolgálatot? Mert kedves testvérem, ha szeretjük az Istent, akkor szeretetből fakad a mi szolgálatunk is. És akkor nem a saját véleményünk szerint szolgálunk Istennek, hanem Isten tanítása szerint szolgálunk Istennek. Nem mi magyarázzuk bele a Bibliába azt, amit szeretnénk, hogy Isten mondja a Bibliából. Például ma beszélgettem egy emberrel. Csak egy példát, hogy lássátok, hogy mi az, hogy belemagyarázni a Bibliába. Többek között azt mondja nekem az ember, hogy a Bibliában az van megírva, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami szájon bemegy, hanem ami a szájon kijön. És kérdezem tőle, ön mit ért ez alatt? Azt mondja, hogy mindent meg szabad enni. Hol írja? Ott írja a Bibliában, csak nem tudom megkeresni. Megkerestem Máté evangélium 15. részét, és elolvastam, hogy Jézus Krisztus milyen összefüggésben mondja el azt.
S végül az egész beszédet úgy zárja le, nem a mosdatlan kézzel való evés fertőzteti meg az embert. Hát, kedves testvéreim, nem szabad kiragadni a Bibliából, és a saját véleményünk szerint belemagyarázni azt, amit Jézus Krisztus nem mond. Sajnos a keresztény emberek, a keresztény világ nagy része ezt teszi. És ezért Jézus Krisztus idejében a tanítványok is ez alatt, a befolyás alatt voltak. Figyeljük meg, hogy az Isten bánásmódját mutatja be ez a példázat velünk emberekkel, ahogy azt, hogy milyen lelkülettel szolgálunk Istennek. Kedves testvéreim, ha formaságból, vagy látszatért, vagy azért teszem, hogy a másoknak jó véleménye legyen rólam, Isten nem tudja elfogadni a mi szolgálatunkat. Kiváltságnak tartjuk-e az Isten szolgálatot? Előjognak tartjuk-e? Vagy tehernek? Ez szabja meg a jutalmat. Ha én boldog vagyok azért, ha mi boldogok vagyunk azért, hogy Isten elhívott a szolgálatra, és mi elfogadtuk a hívását. És hálából tesszük mindazt, amit teszünk, hogy engedelmeskedünk Istennek, akkor Isten elfogadja a szolgálatot. De hogyha mi elfogadtuk a hívást, de a saját elképzelésünk szerint szolgálunk Istennek, elfogadja akkor a mi szolgálat. Itt szeretném, kedves testvérem, hogy az, amit Jézus Krisztusan mesteri, isteni bölcsességgel belefoglalt ebbe a példázatba, hogy ezt megértsük és meg is valósítsuk. Méltatlanok vagyunk az örök életre, vagy követelhetjük az örök életet a szolgálatunkért Istentől. Méltatlannak érezzük-e magunkat az örök életre? Hát Jézus Krisztustól a jutalom nem érdem szerint van, és nem érdem szerint. Érdemeink szerint örök életet várunk a Istentől. Nézzük meg, a 3, 6, 9 és 11 órásoknak Jézus azt mondja, ami igazságos, azt megkapjátok. Ha Krisztus lakik szívünkben, akkor nem a jutalomért szolgálunk Istennek, hanem őszinte szívvel. Ez a keresztény Isten szolgálat alappillére. Vajon Krisztus lakozik-e szívemben? Olyan őszintén, olyan szeretettel, olyan meghitt kapcsolatot építek-e Jézussal, hogy ő megváltoztat és megtisztít engemet csúnya szavaimtól és rossz szokásaimtól. Kedves testvéreim, nekem nagyon csodálatos, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolatot Pál apostol is, Jézus Krisztus is a házastársak közötti kapcsolattal példázza. Csak néhány szót hozok a Bibliából. Efézus Belekhez írott levélben, az 5. részben, ha jól emlékszem, a 11. verstől kezdve azt mondja, hogy ti asszonyok, mindenben engedelmeskedjetek a férjeteknek, miképpen az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. De tovább azt mondja, de ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat és életét adta érte. Vesszük észre, hogy mit mivel kapcsol össze? A férj viszonyát a feleséghez, ezzel példázza Jézus Krisztus viszonyát az ő egyházához. A feleség viszonya a férj iránt bemutatja az egyház viszonyát Krisztus iránt. És amikor mind végig elmondja ezeket a dolgokat, akkor a 32. versben azt mondja, hogy ám én Krisztusról és az egyházról beszélek. Na most, kedves testvéreim, van-e boldogság egy olyan házasságban, ahol a házastársak közül az egyik képmutató? A házasságban. Nincs. Vagy egyet mond, és más csinál. Hát ahogy itt nincs boldogság a házasságban, az Isten iránti viszonyban sem lehetek se képmutató, se formaias,
se látszott keresztény, mert ezt Isten nem fogadja el. Nem lehet boldog kapcsolat közöttem és Jézus Krisztus között, ha én nem vagyok őszinte hozzá. Ha az én lelkületemben nincs az, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, hogy a Krisztus szeretete késztet bennünket Isten szolgálatra. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a történet, amit most elmondok, nem tartozik ide, és semmit nem mond el, de én nekem sokat jelent. Egyik anyuka mesélte el, varónő volt, a lányának mindig szép ruhákat vart, szoknyákat, stb. Normál hosszasággal. A lány is tudott varni, és másnap már föl volt varva, rövid szoknya lett belőle, de fölhajtotta. Sokat veszekedett az anyuka meg a lánya emiatt. Egy nap az anyuka arra lesz figyelmes, hogy a lánya minden ruháját, szoknyát visszahajtott, visszaigazított a normális hosszúságra. Azt mondta az anyuka, egyszer összeszedtem bátorságomat, és azt kérdeztem a lányomtól, hogy mondd már meg, mi történt, hát annyit veszekedtem veled, és nem fogadtál szót. Anyuka, meg kell mondanom, megismerkedtem egy fiúval. És ez a fiú azt mondta nekem, csak úgy jár velem, ha normálisan öltözködök. Miért változott meg a lány? Mert megismerkedett egy fiúval, aki feltételt szabott. Ha mi megismerkedtünk a lelki férjel, Jézussal, aki a Szentírásban megadta a feltételeket, mikor fejezzük ki Jézus iránt a mi szeretetünket? Ha mindent elfogadunk és úgy élünk, vagy csak ami nekünk tetszik. Mikor fejezzük ki Isten iránti szeretetünket? Akkor fejezzük ki Jézus Krisztus iránti szeretetünket, ha mindent úgy valósítunk meg, ahogy Isten mond. Isten és embertársaink iránt érzett szeretet legyen a hajtórugó. Soha ne legyünk képmutatók, mert a képmutatók nem jutnak be Isten országába. Nézzük tovább. Milyen reagálás volt, hogyan viszonyultak, mi volt a probléma a reggel megfogadott munkásokkal. Véleményük szerint munkálkodásuk és áldozataik miatt nagyobb elismerést érdemelnének, mint mások. Mivel ezt az igényüket nem vették figyelembe, megsértődtek. Figyeljük csak meg, mi a probléma a reggel megfogadott munkásokkal? Én sokkal többet érdemlek, mint te. Ez a probléma. Én sokkal jobb vagyok, mint te. Ha így gondolkodunk, soha nem jutunk a mennybe. Nekünk itt kell megváltoznunk. Soha mi ne próbáljuk magunkat a másik emberhez mérni. Mert ha emberrel hasonlítjuk össze magunkat, akkor mindig mi leszünk a jobbak. Ez törvényszerűség. Mindig Jézussal hasonlítsuk össze magunkat. Mert ha Jézus Krisztussal hasonlítjuk össze magunkat, akkor mindig lesz sok minden, amit helyre kell hozni az életünkbe. És kedves testvéreim, néha-néha emberek elmondták nekem lelkészi szolgálatom idején, tudja Faragó, én úgy szeretem Istent, hogy kész vagyok meghalni érte. Na de ezt a másikat látni nem bírom. Igaz ez? Hol mutatom be én, hol mutatod be te azt, hogy mennyire szeretjük az Istent? Hogyan viszonyulunk? Hogyan viszonyulok a szomszédhoz? Hogyan viszonyulok, hogyha valaki rámutat az én hibáimra és bűneimre? Megköszönöm-e azt, hogyha valaki azt mondja, hogy nézd barátom, testvérem, ezt nem jól tetted. Megharagszok rá? Hátat fordítok neki? Vagy megköszönöm? Tudjátok, hogy mi határozza ezt meg? Ki lakik a szívünkben? Mert ha Krisztus lakik a szívünkben, akkor megköszönjük. De ha megharagszunk azért, és képesek vagyunk nem is beszélni vele, még köszönni sem, vagy foghegyről, akkor ki lakik a szívemben? Ezt szeretném, hogy megértsük azt. Nézzük tovább a reggel megfogadottakat. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyóak, nem bíznak Istenbe, és irigyeik a testvérek. Van-e itt olyan jellemtulajdonság, ami ránk is vonatkozik? Ha úgy érezzük, hogy van, akkor imádkozzunk Istenhez, és tegyük helyre a dolgokat.
amilyen szeretettel, amilyen tisztelettel vagyunk embertársaink iránt, pontosan olyan tisztelettel vagyunk Isten iránt is. Ha mi fokhegyjel beszélünk valakivel, azt jelenti, hogy fokhegyen beszélünk Istennel is. Nem lehet Istent másként szeretni, és az embertársamat másként szeretni. János első levele, 4. rész, 19-20. Versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk, az pedig embertársunk, hogyan szerethetjük az Istent, akit nem látunk. Ami Isten iránti szeretetünk fokmérője, az ember iránti viszonyulásunkban domborodik ki. Még egy mondatot szeretnék itt hozni, ezzel azt bizonyítják, nincs közösségük Istennel, a fentiekkel. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyóak, nem bíznak Istenben is, irigyek testvéreikre, ezzel azt bizonyítják, hogy nincs közösségük Istennel. Ez a probléma a reggel megfogadott munkásokkal és az ő lelkületükkel. Szeretnék néhány dolgot felsorolni a reggel megfogadott munkások gondolkodásmódjáról. Szolgálatukért többet várnak a többiektől. Én jobb vagyok, és nekem több jár. Dicsekedve fognak munkához, majd mi bizonyítjuk, majd én megmutatom. Egyszer egy ember nekem azt mondta, hogy Faragó, ha én elhatározom, hogy Krisztus követője leszek, akkor bebizonyítom az egész közösségnek, hogy hogy kell élni. Ez nem működik. Nekem nem előttetek kell bizonyítanom. Ti nektek látnotok kell, hogy én milyen keresztény vagyok. Tovább nézve a következő felsorolást, önmegtagadás és önfeláldozás nélkül dolgoztak. Magukban bíztak. És nem Istenben. Kedves testvéreim, az igazi Isten szolgálat abból áll, hogy az Isten szolgálat oltárán én elégjek. Ez a biblikus. Ha az én szolgálatom látszat szolgálat, akkor Isten akár 50 évig, vagy 100 évig szolgálok Istennek, nem tud engemet az örök életre elfogadni. Egész életükben Krisztus szolgálynak mondták magukat. Vannak emberek, akik a rangjukkal dicsekszenek. Én igazgató vagyok, én ennek a tudománynak doktora vagyok. De vannak emberek, akik sohasem említik meg, hogy kicsodák. Sohasem beszélnek iskolai végzettségükről. Lássák meg az emberek, aki ember. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus kincszenvedésének, vagyis szenvedés történetében van egy mozzanat. Pilátus, amikor nem tudja lecsillapítani a népet, mert az állandóan azt kiabálja, hogy feszítsd meg, akkor végül Pilátus úgy dönt, hogy kivezeti Jézust, és akkor elmondja azt a világhírű mondatot, amely zenészeket ihletett, költőket ihletett, írókat ihletett, mindössze néhány szóból tevődik össze. Imhol az ember, ecce homo, ime az ember. És ehhez szeretnék, kedves testvéreim, egy görög bölcs mondását elmondani. Athénben, délben, tudjátok, hogy mi a viharlámpa, ti még ismeritek a viharlámpát. Délben meggyújtott viharlámpával megy az utcán. És kérdezik az emberek tőle, hogy hát dél van, minek a viharlámpa, miért ég a viharlámpa? Tudjátok, mi volt a válasza? Embert keresek. Embert keresek. Kedves testvéreim, ma nagyon sok vallásos lény létezik, de kevés ember. Ime az ember, ime Jézus Krisztus. És nekünk Jézus Krisztus legyen valóban a példaképünk. Többet gondolnak a jutalomra a reggel megfogadottak, mint a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetnek. Melyikre gondolok többet? Ebben a mondatban benne van mind a kettő. Többet gondoltak a jutalomra, mint a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetek. Más szóval, mi, akik szolgálni akarunk és szolgálunk a mindenható Istennek, kiváltságnak tartjuk-e azt, hogy szolgálhatunk neki, vagy teher?
Jézus Krisztus ezeket a dolgokat hozta a példázatokban. Tovább néhány gondolatot szeretnék még hozni. Isten semmi sem sérti jobban, mint ez a kicsinyes, énközpontú lelkület, amit eddig felsoroltunk. Nem tud együtt dolgozni önző emberekkel, nem tud együtt dolgozni önző emberekkel, mert érzéktelenek lelkének munkája iránt. Kivel kell nekem együtt dolgoznom? Az Istenség harmadik személyével, a Szentlélekkel. Ahogy látjuk, Isten nem tud mit tenni, ha mi kicsinyes, sértődő, magabízó emberek vagyunk. Isten tudta, hogy a zsidók önigazultak. Segíteni akart rajtuk. Ma is nagyon sok önigazult keresztény ember van. Szolgálatukért jobb jutalmat vártak, mint a pogányoktól. Majd még következő mondatban még sokkal többet találunk. Semmi sem okozott a zsidóknak nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak ugyanolyan joguk van az örök élethez, mint nekik. Emlékeztetni szeretnélek benneteket, drága testvérem, arra, ami le van írva apostolok cselekedetének 10. és 11. fejezetében. 10. fejezetében le van írva az, hogy Péter apostol egy látomást kap, egy lepedő, amelyben edény van, az edény leeresztve az égből, és abban az edényben mindenféle csúszómászó állat van, és azt mondja az égi hang, hogy öljed és egyél. És Péter azt mondja, hogy sohasem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. Az égi hang azt mondja, amit megtisztítottam, nem mond tisztátalannak. Jönnek a Kornélius szolgái, elmegy hozzájuk, és mit mond? Ti tudjátok, hogy zsidó embernek tilalmas, pogány emberhez menni és vele együtt enni. De nekem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondja közönségesnek és tisztátalan embernek. Miről beszél Péter? Kiket tartottak a zsidók tisztátalanoknak? A pogányokat. Sőt, amikor meghallották a keresztény egyház vezetői Jeruzsálembe, 11. fejezet arról szól, hogy felhívják Pétert és felelősségre vonják azért, hogy mertél elmenni pogányokhoz, hisz azok tisztátalanok. És amikor elmondta a látomást, és elmondta, hogy a pogány család, Kornélius családja, amikor elfogadta az igazságot, ugyanúgy részesült a Szentlélek kiárasztásba, mint mi zsidók kezdetben, mondja Péter, akkor lenyugodtak a kedélyek. Semmi sem okozott a zsidóknak nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak ugyanolyan joguk van az örök élethez, mint nekik. Mindannyiunknak egyforma jogunk van? Egyértelmű, hogy igen. Nézzük meg tovább a dolgokat. Tudta Isten gyermekeire, átokként nehezedik az önigazultság. Ezért segíteni akart rajtuk. Tehetek-e valamit üdvösségemért? Nem. Csak akkor kérem Isten segítségét, amikor már képtelen vagyok. Milyen lelkülettel vagyok én Isten iránt? Jézus ezektől a veszélyektől akarta megóvni a zsidókat és bennünket is. Sohasem a formaiasság, sohasem a képmutatás legyen az. Isten gyermekei a Krisztusért végzett munkában vágynak elkopni. Ez az a lelkület, amitre Isten szólít bennünket. Sok első azért lesz utolsó, mert ezzel fejezi be Jézus Krisztus a példázatot, mert ez a lelkület hiányzik a Krisztusért végzett szolgálatból. Micsoda? Az, hogy ne a másik legyen a példaképünk, hanem egyedül Jézus Krisztus. Isten más mértékkel méri a jellemet, mint mi. Mi a látszat szerint mérjük, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Ezért amilyenek kívül mutatjuk magunknak, ugyanolyak legyünk belülről is. Sajnos a reggel megfogadott munkások nem ilyenek voltak. Isten tudja azt, hányszor állunk ellent a kísértésnek. Csak egy nap 24 órában. Isten tudja azt, hogy milyen vívódásunk van magunkban. Mi mindennel küzdünk magunkban. Ezt mind
egymásról nem tudjuk. Csak mi magunk tudjuk ezeket a dolgokat megvalósítani. Milyenek vagyunk a négy fal között? Akár egyedül élek, akár valakivel élek, vagy a gyerekeimmel, vagy a feleségemmel, vagy a férjemmel. Milyen vagyok ott, ahol senki nem lát, csak egyedül a mindenható Isten. Milyen bűnöket követünk el gondolatban. Kedves testvérem, ezt azért tettem ide, mert ez egy olyan terület, amiről mi nem szeretünk beszélni. Elmondom, hogy miért. Ha valamit meg akarok tenni, akkor van fék. Mit szólnak az emberek? Ha én rosszat akarok tenni, és megtudják, akkor az emberek megváltoztatják a jó véleményüket rólam. Van fék. Ha valamit kimondok, szintén van fék. Mert az emberek megint meghallják, és mit szólnak, hogyha én ezt mondtam? De van-e fék a gondolatoknál? Semmilyen fék. Miért? Mert az emberek közül senki nem tudja azt, hogy én vagy mi mit gondolunk. Senki nem tudja. És itt nincs fék. És a sátán ezt a területet rendkívül kihasználja. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Szívnek teljességéből szól a száj. Most akkor szeretnék, kedves testvérem, egy olyan dologra kitérni, amiről talán soha eddig nem ejtettem szót. Mi van előbb? Mi van előbb? A gondolat vagy a szó? Szívnek teljességéből szól a száj. Jézus világosan. Mi a szív? Az elme. Először meggondoljuk, és akkor utána mondjuk ki. Van ilyen meghatározás, amikor védeni akarjuk magunkat, mert rosszat mondtunk valakiről, vagy valamiről, hogy meggondolatlanul szóltam. Vagy keményen visszaszólok. Meggondolatlanul szóltam. Testvérem, ez nem áll. Lehet, hogy egy nappal, lehet, hogy egy héttel, lehet, hogy egy évvel gondolkodtál arról az emberről, hogy annak ezt meg kellene mondani, és egy hónap vagy egy év távlatából sátán bedolja, no most ezt mondd ki. Ezért figyeljük meg, milyen bűnöket követünk el, hol, gondolatban. És kedves testvéreim, amit Jézus Krisztus mond, én melegen ajánlom, hogy arra figyeljünk fel. Elmondta-e Jézus Krisztus a következő mondatot, vagy nem mondta el, csak én mondom. Ezt majd, mikor elmondom, várom tőletek a választ. Az a férfi, aki gondolatban kívánsággal tekint egy asszonyra, immár paráználkodott az ő szívében. Elmondta-e ezt Jézus? Elmondta. De azt jelenti, hogy a gondolatban elkövetett bűn Isten előtt ugyanolyan bűn, mint a tett. Ezért idézem Jakab leveléből, ha a forrás tiszta, akkor a víz is tiszta. És én arra kérlek benneteket, testvéreim, erre figyeljünk fel. Egy vívjuk a csatát. Nemrégen egy ember, mikor erről beszéltem neki, azt mondta, hogy de hát hogy vívjam a csatát a gondolataimmal? Na, nagyon egyszerű. De hogy? Isten tud segíteni az én gondolataimban győzni? Természetes. Most olyan területről beszélünk, amilyen területről mi nem szeretünk beszélni. De testvéreim, ez a bűnnek a gyökere, mert itt dől el minden. Itt dől el minden. Amikor a sátán bedobja a mi elménkbe valami rosszat, vagy bűnös gondolatot, akkor ne forgassuk azt, ne latolgassuk, hanem nyomba fohászkodjunk Istenhez, és mondjuk el, én kétféleképpen is elmondom, testvérem, ezt én is vívom, amikor a sátán, mert engemet is kísért a sátán, épp úgy, mint a titeket. Jézus Krisztus nevében megparancsolom, hogy sátán távozz tőlem. Vagy kérlek téged, Jézusom, távolítsd el a sátánt és ezt a gondolatot tőlem. Tudjátok, hogy mi történik? Mintha borotvával volna elvágva. Kérlek benneteket, vívjuk ezt a csatát, mert csak utána változik meg a mi jellemünk. Szolgálatunk teljes szívből fakad-e, amit teszünk? Ezek a kérdések a mi kérdéseink. Izrael vezetőinek bűnei nem hasonlíthatók az átlagos ember bűneihez.
Tudjátok-e, hogy miért? Vagy a mai keresztény egyház vezetőinek bűne nem hasonlítható egy általános hívő ember bűneihez? Azért, mert Izrael egyháza vezetői és a keresztény egyháznak vezetői felelősek azért, hogy az embereket tisztán tanítják, ahogy írva van, vagy ahogy a népnek szája íze szerint kedves. Ezért sokkal nagyobb a bűne annak, aki tanít, és nem úgy tanítja, ahogy írva van, de sokkal nagyobb az áldása annak, aki úgy tanítja, ahogy írva van, és ezek által emberek őszintén kezdenek szolgálni a mindenható Istennek. A zsidó nép abban a hitben ringatta magát, hogy a menny kegyeltje. De hűtlenségükkel magukra hívták a menny haragját, és elszakadtak Istentől. Jézus Krisztus életének végéről szeretnék hozni egy dolgot. Elvetette-e a zsidó nép Istent előbb, vagy Isten vetette el előbb a zsidó népet, és a zsidó nép utána vetette el Istent? Lehet, hogy túl nagyon komplikáltam, most újra kezdem. A zsidó nép vetette el először Istent, és utána Isten vetette el a zsidó népet, vagy Isten vetette el először a zsidó népet, és utána vetette el a zsidó nép Istent? Először a zsidó nép vetette el. Emlékeztek, hogy mit mond, amikor arról volt, hogy meg legyen-e feszítve, vagy ne? Az ővére rajtunk és a mi gyermekeinken, a régi fordítás szerint magzatainkon. Nyugodtan mi ártatlanok vagyunk, és kiabálták, feszítsd meg, feszítsd meg. Akkor kivetette el először Jézust? Izrael népe. Elvetette-e Isten a zsidó népet? Tudom, hogy egy súlyos kérdés, de nem én szeretnék válaszolni, hanem olvasom Róma beliekhez írott levelet befejezésül a 11. rész első versét és a 2. versből az első mondatot. Mondom tehát, avagy elvetette-e Isten az ő népét? Felteszi Pál a kérdést. Elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen, mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Akkor ki kit vetett el? A zsidó nép elvetette Istent. Miért írja Pál apostol azt, hogy Isten nem vetette el a zsidó népet? Azért, mert a zsidók ugyanúgy személyesen dönthetnek az igazság elfogadása és Krisztus elfogadása mellett a mai napig, mint ahogy te is én. Mondattal szeretném zárni, és nagyon-nagyon kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ezt az elvet vigyük magunkkal. Isten sohasem szakítja meg veled vagy velem a kapcsolatot. Ha megszakadt közöttünk a kapcsolat, azt mindig én szakítom meg. És segítsen a Jóisten, hogy mi soha ne szakítsuk meg a kapcsolatot bűneinkkel, szófogadatlanságunkkal, közömbösségünkkel, hanem legyünk hűségesek Istenhez. Isten is hűséges lesz hozzánk. Izrael módszeresen rabolta Istent, mert hol az egyik, hol a másik pogány Istent imádta. Ez rablás volt a zsidó nép számáról. Kedves testvérem, Isten segítsen meg bennünket, hogy tanuljuk meg a szőlőmunkások példázatából azt, hogy mi reggel megfogadott munkások lelkületével szolgálunk Istennek, vagy a később megfogadott munkások lelkületével. Segítsen, hogy a 11 órások lelkülete legyen a mi lelkületünk is az Isten szolgálatban. Amen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és a kedves hallgatóinkat. Önök a Láthatár című műsorát hallhatják ma és nézhetik. Mindannyian hordozunk magunkban egy képet önmagunkról. Egy belső hangot, amely értékel, bátorít, de néha még kritizál is, és nem idegen tőlünk az az érzés sem, amikor igyekszünk, próbálunk megfelelni, de bennünk megmarad egy gondolat, egy érzés, mégpedig az annak a gondolata, hogy mintha nem lennék elég jó, nem vagyok elég jó. Mai műsorunkban megvizsgáljuk, hogyan alakul ki az önképünk, mi a különbség az önbizalom és az Istenben gyökerező identitás között, és hogyan találhatunk valódi, stabil értéket nem a teljesítményünkben, hanem Krisztusban. És vendégem ebben a műsorban I.S. Robert János lelkipásztor, pszichológus, akivel együtt próbálunk közelebb jutni ennek a nagy kérdésnek a válaszához. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, örülök, hogy ismét beszélgethetünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőket, rádióhallgatókat.
0: Kezdjük a beszélgetést egy bizonyos

0: perspektívából, mégpedig a hívő ember perspektívájából, és az ő szemléletéből feltéve a következő kérdést. Az Isten hívő ember miért küzd azzal a gondolattal, hogy ő nem elég jó?
1: Ez így egy nagyon összetett kérdés, és majd a következőkben jobban ki fogjuk bontani. Azért is összetett, mert egyszerre teológiai, és nagyon személyes is. Azért is teológiai, mert hívő emberként az élet nagy kérdéseire a válaszokat megszoktuk, hogy a Szentíráshoz fordulva próbáljuk megkeresni. És gyakran megtörténik az, hogy a Szentírás szavait félreértelmezve, ahelyett, hogy az embernek a lelki békét, a felszabadulást meghozná Isten, nem tudja megadni, mert mi egy bizonyos szűrőn keresztül olvastuk, néztük az ő ígéjét. Úgyhogy az egyik oka lehet az, hogy nem értjük meg mindig, amit Isten üzenni akar nekünk. A személyes része pedig a kérdésnek az, hogy a mindennapokban ugye megpróbáljuk és igyekszünk megélni a mi hitünket. És valahogy összhangba kell hozni azt, amit tudunk, azt, amit hiszünk, azzal, amit nap mint nap meg kell élni. És bár a Szentírás meglátjuk azt, hogy késztet bennünket arra, és tanít bennünket arra, hogy hogyan éljük meg a hitünket nap mint nap, ezt általában gyakorlással lehet megtanulni, megszokni. És amíg a hitünk, még hogyha valódi biblikus alapokon is áll, de nem válik a hétköznapi életünk megszokott rendjévé, addig ezek a gondolatok megpróbálhatnak bennünket. Na most fontos lenne leszögezni egy dolgot, és pedig a nem vagyok elég jó, nem mindig a hitetlenségnek a jele, hanem lehet nagyon sokszor az őszinte lelkiismeretnek a jele, annak a jele, hogy az ember szeretne közelebb kerülni Istenhez, szeretne úgy élni, hogy ne bántsa meg Istent. Sokszor valóban lehet az őszinte Istenkeresésünknek az egyik jele. Hogyha Zsoltárok könyvét is megnézzük, nagyon sokszor azt látjuk, hogy Zsoltáros elkeseredik. Sokszor nem ír dolgokat. Miért megy esetleg rosszul a sorra a hívő embernek, másokhoz viszonyítva. És feltesz a kérdés, hogy hívő emberként hogyan fordulhatnak meg ilyen gondolatok a fejében. De ezek emberi gyengeségek, az Isten keresésének a lépéseiben ez is benne vannak. Hogy még egy olyan szinten vagyok, ahol Isten nem tud valóban szólni hozzám. Úgyhogy nem kell mindig a legrosszabbra gondolni akkor, hogyha esetleg ezek a gondolatok megfordulnak a fejünkben, mert látjuk, hogy a Szentírás nagy hőseinek az életében néha megfordultak. Viszont a hívő embernek és annak az embernek az életében, aki valóban Isten keresi és meg is találja, annak ezekre a kérdésekre majd válaszok kerülnek. Na most még szükség nekünk azt is megfigyelni, hogy mit jelent ez, hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó, hogy Istenhez jöjjek, nem vagyok elég jó, hogy megváltsam önmagam. Két nagyon különböző megvilágítás a kérdésnek. Hogyha azt arra kérdek rá, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy megváltsam magam, persze erre a válasz az, hogy soha nem vagyok elég jó ahhoz. De hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy Istenhez jöjjek, akkor a Szentírás nekünk azt mondja Máté 11.28-ban, hogy jöjjetek hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Nem azok, akik rendbe hoztátok az életeteket. Tehát nekünk azt kell megérteni, hogy Istenhez jönni bármikor lehet. És amikor ez a kérdés lehet, hogy túl gyakran kísér bennünket, hogy elég jó vagyok-e, akkor tegyem fel magamnak a kérdést, hogy mihez vagyok, vagy nem vagyok elég jó. Mert itt mi sokszor át szeretnénk ugrani egy lépést. Az út az Úr Jézuson keresztül vezet. Hozzá jöhetünk bárhogy. És akkor ő az ő ereje által képesít bennünket arra, hogy haladjunk előre, fejlődjünk, ami jellemünk csiszolódjon. Ha át akarom ugrani ezt a lépést, egyből a jellememet akarom csiszolni, de a saját erőm által, akkor valóban egy egész életen át kínoszhat ez a kérdés, hogy nem vagyok elég jó. És a válasz erre az, hogy tényleg nem vagyok elég jó, mert arra, amit meg akarok valósítani, arra képtelen vagyok egyedül. Úgyhogy nekünk így bevezetőként ez fontos tisztázni, hogy ha meg is fogalmazódik ez a kérdés bennünk, helyezzük helyes perspektívába. És hogyha átfogalmazzuk a kérdést, akkor nagyon sokszor a válasz szinte magától értetődik. Valóban, nem vagyok elég jó, hogy megváltsam önmagam, de vagyok elég jó ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjek? És a Biblia válasz erre egyértelmű, hogy bárhogy és bármikor jöhetünk Istenhez.
0: Még a műsor elején vagyunk, ezért letisztázhatunk néhány másik fogalmi gondolatot is. Az önbizalmat hogyan különböztetnéd meg az Istenben gyökerező identitástól? Mit jelent az egyik, mit jelent a másik, miben más az alapjuk, ha egyáltalán más?
1: Igen, tehát az önbizalom alapja többnyire az, hogy mit tudok, mit értem el, milyen tapasztalataim vannak, vagyis a lényeg az, hogy önmagamból indul ki. Hogyha az Istennel, az Istenben való, vagy benne gyökerező identitásról beszélünk, akkor azonnal erről a személyes síkról, és az egyéni síkról pontosabban a perspektíva átkerül egy kapcsolati síkra. Itt most már nem csak az a fontos, hogy én ki vagyok, mit valósítottam meg, mennyire látom képesnek magamat arra, hogy előre haladjak az életben, hanem itt már ezeket a kérdéseket az Istennel való kapcsolatból próbálom meghatározni. Tehát, hogyha szeretnénk egy kiindulási pontot megtalálni, akkor így tudnánk röviden megfogalmazni, hogyha csak önbizalomról beszélünk, az magunkból indul ki, egyedül vagyok, azt, amit magamról látok. Hogyha az Istenben gyökerező identitásról beszélünk, akkor ott az én és az Isten kapcsolatából indulok ki. Ez a legnagyobb különbség ugye a kettő között.
0: És hogyan nyilvánul meg az egyik és a másik abban az esetben, hogyha kudarc ér bennünket az életben?
1: Igen, ez már a gyakorlati része a kérdésnek. Hogyha magamból indulok ki, és kudarc ér, akkor ugye, mint minden kudarcot meg kell magyaráznom. Ha magamból indulok ki, akkor a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy nálam valami gond van. Nem vagyok elég jó, nem vagyok képes, nem tudom megtenni. És nagyon sokszor egyetlen egy negatív tapasztalat elég ahhoz, hogy az ember nem merjen többet semmit megpróbálni. Hogyha az Istennel való kapcsolatból indulok ki, akkor rájövök arra, hogy egy kudarc, egy sikertelenség, egy probléma, egy megpróbáltatás, amellyel szembe kell néznem, nem határozza meg teljesen azt, hogy én ki vagyok, és esetleg mit tudok a jövőben megvalósítani. Hanem rájövök arra, hogy persze kielemezve, hogy mi is történt, mi volt a kudarcnak az oka. Rájövök arra, hogy lehet esetleg valamit javítani, és mindenképp bennem marad az, hogy nem ez a kudarc mondja ki rólam az utolsó szót, hanem én visszaszaladok ahhoz, akivel szoros kapcsolatom van, és ez valahogy erőt ad, hogy tovább tudjak menni. Na most megérthetem azt, hogy elbukhatok, tévedhetek, mert ember vagyok. A Biblia nagy hősei is tévedtek, elbuktak, de attól lettek hősök, hogy az első adandó alkalommal, ahogy rájöttek, hogy mi történt, visszaszaladtak Istenhez. Igazából nem voltak ők ember fölötti emberek, szuperemberek. Az erősségük abban állt, hogy nem csak az önbizalmukba vetették a reménységüket, amikor az előttük levő útat próbálták bejárni, hanem volt, akihez visszaszaladjanak. És ez különleges megtartó erő volt nekik.
0: Az előfordul a világban, hogy valaki nagyon magabiztosnak látszik, azonban ő belül bizonytalan ember legyen?
1: Igen, nagyon is. Több okból is. Az egyik az, hogy ebben az életben különböző szerepeket játszunk el. És ez nem feltétlenül rossz dolog, az életnek a velejárója. Mikor hazaérünk, eljátszodjuk a férjet, feleséget, gyermeket, családapát, épp a mi szerepünk van. Elmegyünk az iskolába, eljátszuk a diákot, tanárt, épp mi a feladatunk. És nagyon sokszor egy-egy szerephez társítunk egy-egy állarcot is. És a gond ott történik, amikor elveszítjük a hitelességünket azért, hogy azt tudjam bemutatni valamelyik szerepben, amit én elképzelek, hogy ott mutatnom kellene. És akkor nagyon könnyen megtörténhet, hogy bemutatom, felteszem az állatot, amikor elérkezek egy bizonyos szerepkörbe, de hogy belül mi van, azt csak én tudom, vagy sokszor még én sem. Mert hogyha a valódi önismerethez, önismeretről beszélünk, hívő embernek szüksége van, hogy nem csak saját maga vizsgálja meg önmagát, hanem szüksége van, hogy az Istennel való kapcsolatából vizsgálja meg önmagát. Pontosabban arra is szüksége van, hogy megértse a Isten nézőpontját és véleményét mindarról, ami vele történik. És igen, ezért nagyon könnyen megtörténhet az, hogy próbáljuk bemutatni, hogy minden rendben van, de ott belül lehetnek gondok. Azért, mert a stabilitás nem csak az adja meg, hogy hiszek magamban, hanem az, hogy tudom, hogy kihez tartozom. Na most, beszélhetnénk egy pár szót a rezilienciáról, vagy a lelki rugalmasságról. Na most ez az egyének az a képessége, hogy bármilyen negatív hatás alatt, stressz, traumák, nehéz élethelyzetek után visszanyerje az ő eredeti állapotát, lelki-testi jólétét, és alkalmazkodni tudjon a változásokhoz. Na most különböző kutatások azt bizonyítják, hogy azok a legreziliensebb emberek, akiknek jók a kapcsolataik. Tehát sokszor nem azt tart meg engem, hogy milyen erőforrásokat sikerült összegyűjtenem személyes téren, hanem az, hogy van, akibe kapaszkodnom. Na most a hívő embernek az erőssége, hogyha nincs is fizikai teremtett lény körülöttem, akiben belekapaszkodhatnék, én tudom azt, hogy belekapaszkodhatok Istenbe. És ez az a pont, amikor eljuthatunk oda, hogy nem csak egy látszatot adunk, hogy rendben vagyunk, jól vagyunk, magabiztosak vagyunk, hanem ez az, ami megtart bennünket, hogy az Istennel való kapcsolat hiszem, hogy megtart. Na most, az Istenben gyökerező identitás az nem mindig látványos magabiztosság. Mert mi sokszor összekeverjük azt, hogy ha valami nagyon látványos, ha valaki esetleg hangosan vallja is, hogy mindenre képes vagyok, vagy minden sikerül, az Istenben gyökerező identitásnak ez nem feltétlenül a jele, vagy legtöbbször nem jele, hanem az a jele, hogy van egy mélyebb lelki szilárdság. Hogyha nehézségek is jönnek, akkor én tudom, hogy nem kell bizonyítanom az értékemet. Nem kell minden helyzetben bebizonyítanom, hogy képes vagyok. Hanem ott van nekem Isten, aki mellettem áll, hogyha én eldöntöttem, hogy az ő útján járok, akkor biztos lehetek az ő ígéretében, hogy itt van velem, és nem az én megvalósításom fog megtartani, vagy előrevinni, hanem az, hogy ő fogja az én kezemet. És Nagyon sokszor hívő emberként is ez az a dolog, amit meg kell tanulnunk. Mert sokszor önmagunkra helyezünk egy plusz nehézséget, egy plusz terhet, hogy nekem hívőként nem szabad elcsüggednem. De mi is emberek vagyunk. Ugye amikor Jobb megtudja, hogy mindent elveszít, azt mondja a Szentírás, hogy megszaggatja a ruháját, hamut tört a fejére, és azt mondja, hogy sőt, a másik fejezetben még azt is mondja, hogy bárcsak ne születtem volna meg. És van a jól ismert íger rész, amelyik azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el. És mi általában itt megállunk. De még van egy Biblia vers az első fejezetben, amelyik úgy azt mondja, hogy ezzel Jobb nem követett el semmi illetlenséget Isten előtt, nem követett el bűnt Isten előtt. Tehát az, hogy beismerem, hogy gyenge vagyok, hogy most a problémák megtörnek, hogy néha folynak a könnyeim, ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok hívő ember. És ezt a plusz terhet kell elvennem, levennem magamról, hogy nekem nem kell egyedül ennyire erősnek lennem. Mert nem is lehetek ennyire erős egyedül. Viszont, ha belekapaszkodok Istenben, és elismerem, hogy én gyenge vagyok, de az ő erőssége megtart, akkor ha néha esetleg el is csüggedek, vagy megbotlok, nehézségeim vannak, akkor is tudom, hogy tovább tudok menni. És lehet nem látszik rajtam, hogy megabiztos vagyok, mert megtörtek a próbák. De el tudom mondani azt, amit Jobb is elmondott, hogy tudom, hogy az én megváltom él. És tudom, hogy tovább tudok menni vele.
0: Amikor az önértékelésünk azon alapszik, hogy hogyan jeleznek vissza az emberek rólunk, vagy hogy milyen teljesítményt nyújtunk, és annak mekkora az értéke, ez egy gondot okozhat számunkra az életben? Vagy nem feltétlenül abban, hogy most az emberekkel való kapcsolatunk változik, hanem igazából a mi fejünkben az önkép, az csak ezekhez a dolgokhoz kapcsolódik, a visszajelzésekhez és a teljesítményhez. Ez baj, hogyha így nyilvánul meg az életünkben?
1: Történhet két dolog, amelyik befolyásolhatja negatívan. Az egyik az, hogy szinte lehetetlen megtörténnie annak, hogy soha ne hibázzunk, vagy utólag is visszagondolva sokszor másképp tenném bizonyos dolgokat. Na most, megtörténik az, hogy bizonyos emberek egyszer-kétszer látnak bennünket, és lehet, hogy nem pont akkor, amikor éppen a toppon vagyunk. Nem pont akkor, amikor a legjobbat tudjuk nyújtani. Na most, ez torzíthatja azt, amit ők látnak, majd pedig visszajeleznek rólunk, mert ők egy helyzetet láttak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor a bibliai hősöket is szemléljük, nem tudunk levonni sokszor jellemtulajdonságokat egy-egy történet alapján. Van olyan bibliai szereplő, akinek az életének egy rövid pillanata van megragadva. Na most én abból nem tudom meghatározni, hogy neki, tegyük fel, milyen személyiség típusa volt. Mert az egy egyedi helyzet. Sokszor vannak úgy, hogy akik látják, amit teszünk, egy egyedi helyzetben látnak bennünket. Ezért torzíthatja azt a képet, amit visszaküldenek. Egy, hogyha csak arra alapozok, akkor elcsúszhat az, ahogyan önmagamat látom. És a másik dolog, hogy nem biztos, hogy a külső visszajelzések is mindig megbízhatóak. Azt is csak emberek adják, akik lehet különböző szűrőkön néznek, vagy bennünket, vagy különböző élethelyzeteket, amelyekben benne vagyunk. Sokszor lehet, hogy nincs semmi gondjuk velünk, de mondjuk egy olyan élethelyzetben vagyunk, amelyet ők egy bizonyos szemüvegen keresztül néznek. Én belecsöppenek, és mivel egy adott helyzetben vagyok, levonnak egy általános következtetést. Ez lehet a két nagy probléma, amikor csak arra hagyatkozunk, és az értékünket az alapján próbáljuk meghatározni, hogy mit mondanak rólunk mások. Viszont a hívő ember számára még van egy nagyon fontos dolog, és pedig az, neki törekednie kell arra, hogy rájöjjön, hogy Isten mit mond róla. Egyrészt azért, mert Isten sokkal objektívebb képet ad rólunk, sokkal hitelesebbet. A második dolog, a Szentírásból tudjuk, hogy Isten a javunkat akarja. Isten olyan visszajelzést ad, és hogyha tükröt is tart elénk, és még hogyha kellemetlen is az, amit látunk ott, mi biztosak lehetünk abban, hogy ezt azért teszi, nemhogy még jobban elcsüggedjünk, hanem azért, hogy bennünket segítsen fejlődni és tovább menni. Na most akkor automatikusan feltevődik a kérdés, hogy akkor hogyan tudhatjuk meg, hogy Isten hogy lát bennünket. Hát az egyik legjobb példa, amit itt tartunk a kezünkben, a Szentírás. Érdekes és különleges az, hogy bár a Szentírást nagyon rég írták, mai ember számára még mindig szolgálhat személyre szabott üzenettel. Tehát kinyitjuk, és az, amit ott elolvasunk, az szól ma hozzá, mint hogyha Isten nekem mondta volna. Ezért ez az egyik legobjektívebb visszajelzés arról, hogy hogyan lát engem Isten. És ő tudja legjobban, mert hogyha egy alkotásról, egy gépről, bármiről szeretnénk egy diagnosztikát kapni, hát a legpontosabban akkor tudjuk, hogyha az építőnek, a gyártónak az utasításait követve tesszük ezt meg. Minket Isten teremtett, ezért ő tudja, hogy mi válik javunkra, hogyan működünk, ezért a Szentírás különösen fontos, hogy megtudjuk, hogy Isten mit mond rólunk. És ami nagyon fontos még, a Szentírás tanácsa is, más ihletett írások tanácsai is az, hogy kérjünk, ha lehet útmutatást más hívő emberektől, akiknek kipróbált, megpróbált hitük van, akikről tudjuk, hogy fontos nekik is az Istennel való kapcsolat. És Pál apostol is arról beszél, hogy mi mindannyian, még hogyha különbözőek is vagyunk, egy egységes egészet alkotunk gyülekezetként. És szükségünk van arra, hogy a hívő közösség tagjai egymásnak visszajelzéseket adjunk. És hogy ne tévedjünk, a Szentírás arra is megadja az utasítást, hogy ezt hogyan tehetjük meg. Őszinte visszajelzést kell adni, de ami nagyon fontos, a Szentírás hozzáteszi, Pál apostol különös módon kiemeli, hogy a szeretetnek a légkörében kell ezeket a visszajelzéseket adni. És ha így adunk visszajelzéseket egymásnak, akkor ez még egy megerősítése annak, amit esetleg a Szentírásban is megláthatunk, és akkor tudni fogjuk, hogy nem a kudarcaink határoznak meg bennünket, hanem az, amit Isten mond rólunk, amit Isten kér tőlünk, az adja meg az irányt, ahova nekünk mennünk kell.
0: Két pszichológiai kérdést teszek fel a következőkben, mert halad az időnk, úgyhogy egybefonom őket. Beszéltünk arról, hogy hogyan lát Isten bennünket, de az én kérdésem a következőkben az, hogy hogyan alakul az ki, ahogyan mi önmagunkat látjuk, tehát hogyan alakul ki az önkép az emberi élet során, minek a hatására ez egy folyamat, vagy mit jelent pontosan ez, hogy kialakul egy önkép saját magunkról, illetve hogyan tudjuk azt, hogy amit magunkról gondolunk, az nem egy torzítás, hanem a valóság.
1: Fontos két fogalmat letisztázni. Az egyik az én kép. Az én kép azt jelenti, hogy mit tudok saját magamról, hogyan látom saját magamat. Tulajdonságok, képességek, szerepek, az információ, amivel rendelkezem magamról. Az önértékelés pedig azt fejezi ki, hogy ehhez az én képhez, amit magamról kialakítottam, hogyan viszonyulok. Meg vagyok elégedve vele, tetszik, amit látok magamról, vagy pedig nem. Ez adja majd meg az önértékelésemet. Na most, az én képnek a kialakulása az egy folyamat. Nem gomnyomása történik, és már a legkoraibb pillanatoktól, évektől ez kialakul. Ahogyan a szülő visszajelez a gyermeknek, a gyermekben ez kialakul, hogy hogyan látja önmagát. Megtanulja azt, hogy fontos vagyok, vagy csak zavarom a felnőttek munkáját, vagy számít egyáltalán az, amit mondok, vagy csak akkor vagyok jó, ha jól teljesítek, ha nem, akkor azt mondják rólam, hogy rossz vagyok, és akkor már én sem tudom, hogy akkor most jó vagyok, vagy rossz vagyok, mert egyszer így mondják, egyszer úgy. És egy gyermeket ez összezavarhat. Hogyha mi nem a tettet minősítjük, hanem mindig őt minősítjük a tettek alapján. Na most több tényező egyszerre hat. A kapcsolataink, kapott visszajelzéseink, sikerek, kudarcok, hogyan hasonlítom össze magam másokkal, és az, hogy hogyan értelmezem ezeket a tapasztalatokat, amelyen átmegyek. És itt jutunk el a kérdés második részéhez, hogy sokszor torzított képünk van arról, ami történik velünk, azért, mert bizonyos szűrőkön keresztül nézzük magunkat, vagy sokszor mások néznek bennünket egy bizonyos szűrőn keresztül. Ezért nagyon jó egy pár kérdést feltenni. És pedig az, milyen érvek szólnak mellette vagy ellene? Tehát pontosabban amellett vagy az ellen, amit én magamról gondolok. Vagy lehet-e egyetlen tapasztalatból messze menő következtetéseket levonni? És egy pár ilyen szélsőséges gondolkodásmód, amelyik torzíthatja azt, hogy a magamat látom és másokat. Az egyik a szélsőséges fehér-fekete gondolkodásmód. Vagy jó vagyok, vagy rossz. Nem embernek látom magam, aki néha elesik, néha tovább tud menni, és akinek szüksége van Istenre, hogy tovább menjen, hanem ilyen nagyon szélsőségekben látom önmagamat. Túl általánosítások. Hogy egy-egy hiba meghatározza a teljes személyiséget. Most ezt nagyon sokszor a másokkal való kapcsolatban különbözőképpen tesszük meg. Sokszor megtesszük azt, hogyha a másik hibázik, akkor levonjuk a következtetést, hogy azért, mert ő ilyen. Ha én elkövetem ugyanazt a hibát, akkor próbálom menteni magam, hogy azért történt meg, mert a körülmények így játszottak össze is, nem csak az én hibám. Látjuk már ez is egyfajta torzítás, hogy magamat próbáljuk egyféleképpen látni, másokat próbálunk másféleképpen látni. A merev gondolkodásmód, amikor azt próbálom megértetni önmagammal, vagy magamnak bemagyarázni, hogy nem hibázhatok. Minden tökéletesen kell sikerüljön. Mindenki más jó kell legyen hozzám. És a Szentírás is azt mondja, hogy nem tökéletes a világ, amelyben élünk. Nem kapunk mindig vissza jó visszajelzéseket. A címkézés. Valakin meglátunk, vagy egyedi helyzetben látjuk őt, és ráteszünk egy címkét, hogy ő ilyen. Annélkül, hogy tudnánk, hogy más körülményekben esetleg hogy jár el. Gondolatolvasás. Hogy én biztos vagyok abban, hogy a másik vajon mit gondolt rólam egy adott helyzetben. Alacsony frusztráció tűrés, hogy nehezen viseljük el, hogyha nehézségek vannak az életben. Pedig ez a Szentírásnak a tanítása, hogy nehézségek lesznek. A hívő ember azt kellene tudja, hogy Isten megtartja őt a nehézségekben is. Nem menti meg őt mindig ugye a nehézségektől. Ugye az igazságot keressük önmagunkról is és másokról is. Keresztényként az igazság keresésében szerepe van az őszinte önvizsgálatnak, józan visszajelzéseknek, annak, hogy Isten fényében lássam önmagamat, és végső soron ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus magáról mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogyha igazságot keresünk, vagy igazat szeretnénk látni magunk vagy mások felől, ezt csak a vele való szoros kapcsolaton keresztül láthatjuk. Hogyha szorosan megfogom az ő kezét, akkor leszek képes arra, hogy lássam magamat úgy, ahogyan látnom kell, valódi képemet, és úgy lássam a másikat is, mint Istennek a teremtménye, vagy mint az én testvérem.
0: Mit értsünk az alatt a gyakorlatban, amikor valaki azt mondja, hogy az én identitásom az a Krisztusban van? Ez egy hitbeli kijelentésként értelmezhető, vagy mint egy megélt valóság?
1: Igazából mindkettő. Különleges ez a kifejezés, ez a kijelentés. Mert csak akkor helyes és egészséges, hogyha Istenben van a mi identitásunk. Hogyha más emberben van a mi identitásunk, akkor már vagy függő, dependens személyiségtípusról beszélünk, vagy társfüggőségről. Hogyha szükségem van másra, hogy más határozza meg, hogy én ki vagyok, akkor gyakorlatilag elvesztettem önmagamat. Szükségem van a másik visszajelzésére, nem tudok magamról se jót, se rosszat mondani, csak a másik szeméből. És ez nem egy egészséges helyzet. Viszont, ha Krisztusban van az én identitásom, akkor igazából nem elvesztettem önmagamat, hanem megtaláltam önmagamat. Ez a különleges benne, hogy ha engem elrejt önmagában, akkor nem veszítem el azt, aki én vagyok. Nem válok egy robottá. Hanem a Szentírás azt mondja, hogy megtapasztalom, meglátom, megkóstolom, érzem, hogy jó velem Isten, hogy jó nekem az, amit ő akar, és akkor rájövök, hogy nekem ott a helyem. És rájövök, hogy nekem azért van szükség visszajelzésre Krisztustól, mert gyakorlatilag akkor lehetek önmagam. Akkor lehetek valóban szabad, és akkor van lehetőségem arra, hogy helyes képet alakítsak önmagamról. Na most, ugye beszéltünk arról, hogy hitbeli kijelentés, vagy megélt valóság. Róma 10.17 azt mondja, hogy a hit hallásból van, hallás pedig Krisztus beszéde által. Vagyis a Szentírás visszajelzése alapján, Isten visszajelzése alapján hitáltal megerősödök, de a hit akkor válik valóban megtartó erővé, hogyha a gyakorlatban is megvalósul. Na most ez a hit tart meg bennünket a mindennapok zavarában. Hogy az, amit tudok magamról, az látom, hogy a mindennapokban az valósággá válik. Hogy amikor Isten azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok nektek, akkor erősödik meg a hitem, amikor én megpróbálok belekapaszkodni ebbe az ígéretbe, és a nehézségek közepette pedig azt látom, hogy valóban megerősödök és nyugalmat kapok. Tehát, hogyha én próbálok belekapaszkodni a hitbe, akkor a hitből fakadó tapasztalat megerősít engem, de nem csak engem, hanem a hitemet. És ezért mondtam azt, hogy mindkettő. Megélt valóság, de egy hit is, amelyik segít ahhoz, hogy megélt valósággá váljon az életünkben.
0: Az alázatnak hol van a helye ebben a képletben, ami ezt az identitást, a Krisztusban gyökerező identitást okozza?
1: Ez lehetne majd egy másik műsornak is a témája, az alázata a hívő ember szemszögéből, mert azt kell megértenünk, hogy a hívő ember számára az alázat az nem megalázottság. Nem az, hogy, se nem az, hogy magamat megalázom, se nem az, hogy megengedem, hogy más megalázon engem. Az alázat az az állapot, amikor meghajolok Isten mindenhatósága előtt. És ebben az állapotomban, ahogy én meghajolok az előtt, és bevallom, hogy Isten nekem a minden, ebben az állapotomban Isten felemel engem. Na most, a hívő ember egészséges önértékelésének van két alappillére. És ehhez szükség van az alázatra, hogy alázattal közeledjek Isten igéhez, hogy ezeket meg tudjam érteni. Az egyik alappillér, amit Róma 3.23 is mond, hogy mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Hogy elismerem azt, hogy tényleg én egy bűnös ember vagyok, és önmagamban nincs értékem. Hogy én önmagamban nem tudok felmutatni valami olyant, ami azt bizonyítaná, hogy én vagyok valaki. De ha csak ez lenne a fejemben, még hogyha a bibliai alapokon is áll, gond lenne. Mert van egy másik pillére a hívő ember önértékelésének. És az egyik legjobb biblia vers erre János 3.16. Hogy úgy szeretett engem Isten, hogy az ő életét adta értem. Vagyis egy időben én nagyon gyenge vagyok egyedül. Nincs érdemem. De másrészt annyira értékes voltam Isten szemében, hogy ő felajánlotta értem az Úr Jézust. Na most a hívő emberben, hogyha ez a két alappillér, ez a két igazság egyensúlyban van, akkor lehetőségem van, hogy az önértékelésem ne essen szélsőségekbe. Ne nézzek le mást, azért, mert én hívő vagyok, és ő még nem tud bizonyos dolgokat, de ne is essek kétségbe azért, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy megváltsam önmagam. Ahhoz nem is vagyok. De ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjek, ahhoz elégséges nekem ez a két alappillérre épített önértékelés. Egyedül nincs erőm, de Krisztus különösen szeret engem, és az ő ereje által lehetőségem van helyesen látni önmagamat, és lehetőségem van az ő érdeme által az üdvösségre.
0: Hogyha szóba hozunk még két új fogalmat, a bűntudatot és a szégyent, akkor ezeknek külön-külön mi a kapcsolata, vagy a hatása igazából az önértékelésre és a Krisztusba gyökerezett identitásra?
1: A bűntudat gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember tudja, hogy tett valamit rosszul. Na most, a szégyen az az érzés, amelyik belőlünk előjön akkor, amikor valami rosszat tettünk. Fontos meghatározni azt, hogy ugye a szégyen az egyik következménye volt a bűnbeesésnek. Ádám és Éva elbukásának a történetében jelenik meg először a szégyen. Hogy még Isten előtt is szégyelték önmagukat. Na de most, ha magunkra nézünk, akkor szégyen megjelenhet valódi bűntudat nélkül is. Vagyis nem bánt engem az, amit tettem, nem szeretném helyrehozni, csak az zavar, hogy nehogy más megtudja. És akkor hogy állok én meg mások előtt beismerve ezt a gyengeségemet? Tehát a kettő járhat kéz a kézben. A szégyen lehet a bűntudatnak a következménye, lehet egészséges bűntudatnak is a következménye. De lehet patológiás is. Lehet gond akkor, amikor megjelenik valódi bűntudat nélkül. Amikor nem zavar engem az, amit tettem. És hogyha még egyszer megtehetném, megtenném. Csak az zavar, hogy mi van, hogyha esetleg mások rájönnek erre. De amikor fontosabb nekem az állarc, amit látnak mások, mint az önazonosság. Hogy legyek valóban az, mint amit vallok, és az érték. Na most a bűntudatról is fontos megkülönböztetni két dolgot. Van egészséges bűntudat. Mert a hívő ember tudja, hogy létezik bűn, létezik olyan, amely olyan dolog, ami Isten akaratával nem megegyezik. De ez a fajta bűntudat engem Krisztushoz vezet. Amikor rájövök, hogy valami rossz történt, és ez általában a Szentléleknek a meggyőző munkájához kapcsolódik, ez a fajta egészséges bűntudat, ez Istenhez vezet engem. De van patológiás bűntudat, amely különleges kapcsolatban áll a szégyennel is, ahogy mit már említettük. Amikor sokszor nincs egy objektív oka annak, hogy miért érzem gyengének, rossznak, bűnösnek magam. Amikor sokszor azért érzek bűntudatot, mert nem tudom elfogadni, hogy Isten megbocsátott. Mert nem tudom azt megérteni, hogy valaki, akihez tartozok, hogy valaki, aki megígérte, hogy megbocsát nekem, hogy a múltam hibáit félreteszi, az valóban el is törölte. Na most itt röviden megemlíthetnénk annyit, hogy ez nagyon jól látszik a gyermek-szülő kapcsolatában. Gyermek tesz valamit, ami lehet, hogy nem jó, lehet nem szándékosan, eltör valamit, történik valami. Ha más azt mondja, hogy semmi gond, ő attól még szorong. Ha a szülő azt mondja, hogy semmi gond, akkor megnyugszik. Mert valaki olyan mondja neki, akivel neki kapcsolata van, akiben bízik. És sokszor azért jelenik meg a patológiás bűntudat, még a hívő ember életében is, mert a hit nem vált valósága az ő életében. Nincs egy valós Istennel való szoros kapcsolata. Hiába olvas a Szentírásban, hogy Isten megbocsát, mert ezzel az Istennel, aki megbocsát, nincs egy személyes kapcsolata. Nem ismeri őt, és ezért nem lehet biztos abban, hogy őt megbocsátja. Tehát ezért nagyon fontos, maga a bűntudat a Szentlélek meggyőző ereje által vezethet bennünket Istenhez. De ha nincs kapcsolatom Istennel, akkor ez az önvád, ami bennem folyamatosan megfogalmazódik, ez azért történik, mert nem tudom elhinni, hogy Isten megbocsátott nekem.
0: Hogyha meg kellene fogalmazni egy üzenetet a nézők és hallgatók számára, akik még mindig azt gondolják magukról, mindezt a sok értékes gondolatot hallva, hogy még ők nem tudják elhinni magukról, hogy elég jók lehetnek Isten számára ahhoz, hogy az identitásuk Istenbe gyökerezzen, Krisztusba gyökerezzen, akkor mi lenne az üzenetet számukra?
1: Röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy kezdjünk el kevesebbet nézni a saját gyengeségeinkre, és többet Krisztus erejére. Úgy vagyunk, mint Elizeus és Géházi. Amikor Géházi Elizeusnak a szolgája elkeseredik, körbeveszik őket az ellenséges seregek, és ő csak annyit lát, hogy hányan vannak ellenük. És akkor a proféta imádkozik, és azt kéri Istentől, hogy nyisd meg az ő szemeit, hogy lássa, hogy többen vannak mellettünk, mint ellenünk. És akkor Géházinak megnyílnak a szemei, és meglátja a mennyei seregeket, akik ott táboroznak körülöttük, hogy sokkal többen vannak, mint az ő ellenségük. Na most, ezt tudnám ajánlani, és még azt is tudnám ajánlani, hogy ezért imádkozni fogok, hogy a kedves televíziónézők, rádióhallgatóknak a szemük megnyíljon. Hogy kezdjünk helyesebben látni többet Krisztus erejéből, és kevesebbet a mi gyengeségünkből. Ha csak magunkra nézünk, a gyengeségünkre, lehetetlen, hogy ne csüggedjünk el. Mert az, amit látunk önmagunkban, az soha nem lesz elég jó. Kezdjünk el többet nézni Krisztusra. Mert ott, ahol én nem vagyok elégséges, ott Krisztusnak a kegyelme elégséges. Ez a Szentírásnak a tanítása. És ne azt kérdezzük folyton, hogy elég jó vagyok-e, hanem tegyük fel magunknak, ha lehet minden nap azt a kérdést, hogy Krisztus kegyelme elégséges-e nekem. És ha elkezdek ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogyha elkezdek többet Krisztusra nézni, akkor hiszem azt, hogy elkezdem önmagamat is egészségesebben látni. Ami azt jelenti, hogyha valami javítani való van, azt is bevallom őszintén. De tudom, hogy ebben a küzdelemben, ennek a legyőzésében vívott küzdelemben nem egyedül vagyok, hanem Krisztus áll mellettem. Tehát így tudnánk gyakorlatilag megfogalmazni, hogy nézzünk kevesebbet a magunk gyengességére, és többet Krisztus erejére.
0: Személyesen te hogy látod ezt a mai témánkat? A gyakorlatban előfordul gyakran, hogy hívő emberek, Isten hívő emberek alacsony önértékeléssel, vagy ne legyenek meggyőkereződve identitásban, Krisztusban, tehát így éljenek, és valahogy pszichológiai szemszögből is, mert lelkipásztori hivatás, de pszichológiai tanulmányaid is vannak. Ez a szemüveg, amin keresztül te látod az embereket, mire enged téged következtetni, hogy fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzunk?
1: Különösen fontos, mert ahogy az elején említettük, egy hibás énkép, hibás önértékelés, sokszor alacsony önértékelés, vagy néha túl magas önértékelés származhat a Szentírás helytelen értelmezéséből is. Ezért nekünk is a Szentíráshoz alázattal kell közeledni, hogy megértsük valóban azt, amit Isten akar mondani. A másik dolog, amit meg kell említenünk, az, hogy mi nem egy légüres térben élünk, mi nem tudunk félrevonulni, ahol félretesszük a Föld és a világegyetem dolgait, mi egy nagy küzdelemben élünk. És mi ezen a szemüvegen kell keresztül mindent nézzünk. És addig, amíg Sátán el tudja hitetni velünk azt, hogy ezzel a témával nem kell foglalkozni, addig ő ezen az oldalon tud bennünket támadni, és azt látjuk, és azt látom a lelkipásztori gyakorlatban is, hogy Sátán itt támad. Hogy a hívő embernek ne legyen egészséges énképe és önértékelése. Ezért fontos nekünk, de nem csak olyan értelemben, hogy megerősítsük önmagunkat, hanem ezért fontos a Szentírás fényében keresni erre a válaszokat, mert egy olyan küzdelemben élünk, amelyben Sátánnak a célja az, hogy valamilyen szélsőségbe essünk. Neki mindegy, csak épp a jó úton ne menjünk. Neki az is jó, hogyha elkeseredünk, mert magunkat túl gyengének látjuk, és ebben a gyengességben már nincs erőnk Krisztusra nézni, de az is jó, hogyha a hívő élet nem az alázatot hozza elő belőlünk, hanem esetleg egy felsőbbrendűségi érzést, mert mi már esetleg eljutottunk egy olyan szintre, ahol más emberek még nem, akik esetleg még nem ismerik Istent. Ezért különösen fontos nekünk ezzel foglalkozni, mert ahogy láttuk, az egészséges önértékelés az Istennel való kapcsolatból ered. Hogyha pedig nem jó az önértékelésem, akkor ennek visszaható ereje is van, és a kapcsolataimra hatni fog. Hogyha én nem kapom a Krisztustól való kapcsolatból meg azt az egészséges képet, hogy én ki vagyok, akkor egy egészségtelen kép, egy torz kép tönkre fogja tenni az embertársaimmal való kapcsolataimat is.
0: Nagyon örülök, hogy ezt a témát ma megalapozhattuk, íme most ebben az utolsó kérdésben és ennek a válaszában még jobban megrögződött bennünk az, hogy fontos az önbecsülésről gondolkodnunk, az önértékelésről, önképről, arról, hogy milyen kapcsolatunk van Istennel, és hol találjuk mi magunkat mindezek képletében a gondolatainkban. Hálás vagyok, hogy itt voltál, hogy újból elbeszélgethettünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még. Köszönöm, hogy segítettél rajtunk.
1: Köszönöm
0: ebben
1: a
0: a
1: meghívást,
0: témában.
1: És amikor lehetőség lesz, még boncolgatni fogjuk ezt meg, vagy más témát is.
0: Köszönjük szépen! Köszönöm önöknek is, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. És Robert János lelkipásztor, pszichológus volt a beszélgetőtársam ma, és vele együtt egy érdekes témát nézhettünk át, nagyíthattunk fel, amiről úgy gondolom, hogy ha mi is a mindennapokban még átgondolnánk, akkor lehet, hogy egy mélyebb kapcsolatra jutnánk Istennel, és ezen felül egy békésebb életet tudunk élni a mindennapokban. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, megnéztek bennünket, szeretettel meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsolódjanak be a Láthatár adásában, hiszen lesznek még hasonló tematikák, és nagyon jó vendég meghívottak. Mindaddig minden jót, és Isten áldását kívánom mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsér

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

0: élet és egészség.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és az előadásom címe az Ószövetségben a hosszú élet, vagy a hosszú élet az Ószövetségben. El kell mondani azt, hogy az ember a bűneset után, amikor halandóvá válik, a mindenható Isten azt mondja, hogy 60, 70, legfeljebb 80 esztendőt éljen az ember. Tehát el kell mondjuk azt, hogy valamilyen módon a bűn és az élethossz valamilyen referátumba kerül, valamilyen korreferátumban, valamilyen viszonylagosságba kerül. Sőt, azt látjuk a későbbiekben, hogy ahogy bizonyos bűnök megjelennek az emberek életében, ezek a bűnök behatárolják az emberi élet hosszát. Az életszakaszok az első időben, a teremtés után az élethossz, az rendkívül hosszú idő volt. Nem véletlen, hogy a Biblia első lapjainál több száz éves emberekkel találkozunk. Ennek egyik legismertebb formája, ugye, Matusálem vagy Metuséla, aki majd 1000 esztendőt él, és később, ahogy látjuk az emberiség életét, ez az életszakasz egyre inkább csökken. Nagyon érdekes, most a gerontológia foglalkozik ezzel, az öregedés tudománya, és most azt látjuk, hogy az 1900 esztendőktől, az 1900-as évektől egyre inkább megint kiterjed, és egyre inkább hosszabbá válik az emberi élet. Meg kell jegyeznem azt is, hogy az Ószövetségben nincs eredetileg emberi élet. Az egyén az nem létező valóság. Talán nem árulok el titkot, ha a második és harmadik századi Szentháromság tani vitákra utalok vissza, amikor az egyén kialakul, a persona, a megismételhetetlen egyedi létező, és lényegében az egyed a korábbiakban az mindig a kollektívumba szívódik fel. Az egyed önmagában nem létezik. Az Ószövetségben az egész feltámadás hit még csak csírájában van benne, igen, Jób azt mondja, hogy tudom, hogy az Úr megáll majd a porom felett. Tehát van valami elgondolás a feltámadásról, az örök életről, de ennek az egésznek a vetülete majd az új szövetségben fog megjelenni, Krisztus kereszt halála után. Mégis azt látjuk, hogy a kollektív élet az valamilyen módon az egy ideális élet, különösen az izraeliták számára. És tudták, hogy az az élet nem egy tökéletes, nem egy befejezett, hanem egy olyan valami, ami a jövő irányába vonul, és ennek az egésznek

0: a dinamizmusát, az egész ószövetségi gondolkodás lényegét a messionalizmus adja meg. A messionalizmus, amely a korábbi ciklikus életformából egy előreható, egy lineális, egy fejlődő, egy életminőséget magába foglaló életútra vonatkozik. Nagyon érdekes, amikor a honfoglalásnál megállnak a törzsi vezetők. Hálát adnak az Ébenhézer kifejezéssel, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, és akkor azt mondják Józsuénak, hogy nézd, mi 80 évesek vagyunk, de mégis olyan erősek vagyunk, mint 40 éves korunkban, és mindent meg tudunk csinálni. Hát nagyon érdekes. Azért ma egy 80 éves ember azért nem szokott azzal dicsekedni, hogy olyan erőm van, és olyan fiatal, és olyan ruganyos vagyok. Nyilván sok minden bele játszódik, de egy biztos, azt is olvashatjuk, hogy az Ószövetségben akkor, amikor az izraeliták kivonulnak Egyiptomból, és a pusztai vándorlás időszakában élnek, akkor nem voltak betegek. A betegségeket nem ismerték, sőt, mint egy proféciaként elhangzik, ha nem lesztek hűségesek, akkor Egyiptom betegségeit fogom rátok bocsátani. Tehát valamilyen módon a hosszú élet, a betegség, vagy a betegségektől való mentes élet valamilyen formában úgy jelenik meg az Ószövetségben, mint a hűségnek egy feltétele. Mégis talán annyit szeretnék elmondani, hogy egy nagyon klasszikus és jól ismert bibliai igehelyet szeretnék én egy kicsit tanulmányozni ma délután, és ez nem más, mint a 10 parancsolat egyik igéje. A 10 parancsolat egyik igéje méghozzá a második kőtáblának az első parancsolata, amelyiket mindegyikünk nagyon jól ismeri, különösen akik ebben az egyházban nőttünk fel, hiszen nagyon sokszor a fejünkhöz vágták ezt az igét, legalábbis abban a térségben, ahol én éltem. Nos, ez így hangzik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked. Tehát azt mondja, hogy hosszú ideig élj. Hosszú életű légy. Tiszteld atyádat és anyádat. Az első, amit ezzel kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy a feltétel az teljesen világos. Gyakorlatilag az Ószövetségben kétféle törvényforma létezett. A törvény ugye az egyik legmagasabb jogi kifejezést jelent. Az Ószövetségben a törvény volt a legmagasabb jogi erővel bíró kifejezés. Ugye voltak még a törvényt és a parancsolatokat ne keverjük össze, mert nagyon sokszor ez azonos fogalomként jelenik meg a Biblia olvasó ember gondolatvilágában, de abszolút nem. A törvény az törvény, a parancsolat parancsolat. A törvénynek nagyon sokszor a létrehozója egy közösség, míg a parancsolatoknak a létrehozója és előmozdítója a mindenható Isten. Ezen kívül még vannak rendeletek és rendelkezések, amely egy alsóbb szintű jogszabálygyűjteményt tartalmaz. Nos, az első, amit szeretnék itt rögtön megkérdezni, hogy vajon milyen korosztálynak szól ez, hogy tiszteld atyádat és anyádat? Az előző parancs rögtön megmondja azt a célcsoportot, akinek valamilyen módon szól a törvény. Nem azért, mintha a többieknek nem szólna. Természetesen ez egy kollektív értelembe szól, de azon belül egy bizonyos célcsoportnak szól, és azon a célcsoporton keresztül szól a csoport többi tagjainak is. Azt mondja. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon. Se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, senki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugvó vég, stb. Tehát az előző parancsolat egy célcsoportot mutat. Milyen ez a célcsoport? Most anélkül, hogy meghatároznánk a korát. De úgy tűnik azért, hogy ez nem a 6 éves rendetlenkedő, rebelliskedő fiatal gyermekeinknek szól. Különben egy nagyon aranyos jelenetnek lettem a részese. Ennek a hónapnak az első szombatján az én home gyülekezetembe voltam, az én anya gyülekezetembe voltam, és egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, hogy a kisunokám rendetlenkedett, és a fiam kivitte, és egy vesszővel megfenyegette, és pontosan arra a négyzetcentiméterre tette le, ahova én 25 évvel ezelőtt a fiamat tettem le, és ugyanazokat, én megálltam ott, néztem, és hallgattam, és mintha valami magnetofon lett volna, ugyanazokat a szavak, nem szabad rendetlenkedni, szót kell fogadni a gyülekezetben, a templomban, és akkor olyan jó volt, és mégis mosolygos. Tehát ugyanúgy éltem át, ahogy ti élitek át. Hiszen ezeket az értékrendeket azt hiszem, hogy apáról, fiúról, unokára kell nekünk átadni, és akkor nyugodt az ember a belsejében, ha meglátja azt, hogy a következő generáció ezt valamilyen módon integrálta. Nem csak a vessző fenyítésének, akkor sem kapott sem a fiam, sem az unokám a vessző, az arra való, hogy az ember úgy kifejezze szándékát, hogy ez is előfordulhat, kedves barátom, hogyha vagy fiacskám, ha nem veszed komolyan az atyai intő szavakat. Na tehát nézzük csak, a 4. parancsolat, milyen van ennek a célcsoportnak? Tehát milyen egzisztenciája van, vagy milyen hozzátartozói vannak? Család, nagyon érdekes, a feleség nem szerepel ebben a felsorálásban, nem azért, mintha a feleség nem lett volna nagyon komoly, hát úgymond alkatrésze ennek a családnak, csak már a feleséget feltételezi az engedelmességre. Tehát azt látjuk, hogy először is ez egy családfőnek szól, ugye? Családfőnek szól. Ennek a családfőnek van 1 darab felesége. És ennek a családfő, ez egy ideális család, mert van fia, és van lánya. Ez egy ideális család. Méghozzá itt elhangzott az, hogy egzisztenciával rendelkező család, mert van szolgája és szolgáló lánya. Tehát egy módosabb család. És ezután, mert mi itt a szombatnál leszoktunk ragadni, ezután egy rejtett alanyváltás jön a mi logikánkba, és innen visszaugrunk általában az 5 éves gyerekekhez. Nem, továbbra is annál a célzott csoportnál vagyunk, az 5. parancsolatnál is, mint a 4. parancsolatnál. És mit mond a következő parancsolatban? Annak a férfinak, akinek felesége, fia, lánya, szolgája, szolgáló lánya van. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet én, az Úr, a te Istened ád néked majd. Hát azt hiszem, hogy ez egy 5 éves gyereknek valami, vagy egy 10 éves gyereknek valami kevés racionalitás jelentene, hogy azt mondja az édesapja, hogy szófogadó legyél, hogy hosszú életű legyél. Előbb elkezdtünk, hogy az Ószövetségben gyakorlatilag 2 féle törvény jelenik meg. Az egyik törvény, amely feltétel nélkül mond el. Ne ölj! Ne lopj! Ne paráználkodj! A másik pedig a feltételes, az etiológiához, a feltételhez köti, és azt mondja, ha ezt és ezt csinálod, akkor ez és ez lesz a következménye. Nagyon érdekes. Nagyon valószínűleg, hogy ezek a későbbi törvények. Az ősi és az eredeti törvények és a rövidebbek, azok nem haval és folytatással folytatódnak. Ugye? Hogy tiszteld, ha tiszteled atyádat és anyádat, akkor hosszú életig fogsz élni. Valószínűleg az ősi törvények és az ősi rendelkezések, azok csak kategorikusan mondtak ki, később azonban már szükséges volt, már a mindenható Isten érezte, hogy az embereknek a racionalitáson keresztül az eszükhez és a szívükhez kellett szólni, és ezért valamilyen módon ezeket a törvényeket megmagyarázta. Hadd mondjak egy nagyon nagy érdekességet. Bizonyára férfi tagok, nagyon jól ismeritek ezt a japán automárkát, hogy a 3 gyémánt. Na, mire gondolok? Mitsubishi, ugye? A 3 gyémánt, ezt jelenti a Mitsubishi automárka. Nos, a 80-as években a Mitsubishi nagyon nagy csődbe volt. Hihetetlen gazdasági csődbe volt, és úgy nézett ki, hogy az egyik legősibb japán márkát be kell zárni, teljes banki crashbe, tehát csődbe jutottak. És akkor a Mitsubishi vezérigazgatósága fölkért egy professzionális céget, egy tanácsadó céget, hogy valamilyen módon húzzák ki a csőd helyzetből. És nagyon érdekes, az volt ennek az adó tanácsadó vagy tanácsadó cégnek az egy első és egyetlen tanácsa, hogy kérem szépen, nem lehet a Mitsubishi cégen belül semmilyen utasítást kiadni, anélkül, hogy nem indokolnák meg, és nem magyaráznák meg, hogy miért. Mert idáig a japánoknak azt mondták, te ezt csinálod, te a pirosat a pirossal, te a sárgát a sággal, te a zöldet a zölddel. És nem tudták, hogy mit csinálnak. Egyszerűen nem volt ott, néha összekeverték, aminek óriási nagy hátránya lett. És én azt hiszem, hogy a mindenható Isten is ugyanezt a logikát követte évezredekkel korábban. Ő utasítást ad, és ezt az utasítást valamilyen módon megmagyarázza. Tehát a célcsoportunk, az igen, úgy mondhatnánk, már a családi élet kiteljesedésében lévő, fiúval, lánnyal rendelkező, ószövetségi családkép vezető egyénisége, a családfő jelenik meg, hiszen a családfő meghatározta valamilyen módon a család berendezkedését. Ki volt, kérem szépen, a család papja? Az apa. Mi a mi problémánk a mai világban, és mindjárt megyünk tovább. Nincs apakép. Elveszett az apa. Lehet, hogy fizikailag megvan. Nem olyan rég, néhány évvel ezelőtt egy nagyon híres svéd szociológus írt egy könyvet, ami eléggé hát az európai szakvéleményt fellázította, az apátlanodó Európa címmel. És kimutatta lépésről lépésre, hogy kérem szépen az apák vezető szerepe mennyire eltűnőben van. Miért fontos ez? Egy nagyon-nagyon fontos alappszichológiai jelenséget hadd mondjak el. Egy társadalomban olyan a vallásos kép, mint amilyen az apák tisztelete. Az apák tisztelete és az Isten hit valamilyen titokzatos módon kapcsolódik, valamilyen titokzatos módon összefonódik. Természetesen világosan tudjuk, hogy az apa az apa, az Isten pedig az Isten. De a családban egy picit úgy éli meg a gyermek, hogy az apám olyan, mint a jó Isten, csak kicsiben. De hogy élje meg a gyermek az apa képet, ha nincs apa? Miért? Eltűnik az apa. Most nem szeretnék arról a klasszikus dolgokról beszélni, hiszen valami örvendetes fordulat következett be a magyar társadalomban, mint egy 3 évvel ezelőtt, hogy immáron több a házasság, mint a válás. De el kell mondjuk, hogy az előző 20 évben több volt a válás, mint a házasságkötés. És az apák elhagyták a családjukat. Hát ez egy természetes, a válási folyamatnak egy természetes része volt. Hol nőttek fel a gyermekek? Az anyánál. Persze nem automatikus, de mégis a válások 99%-ában az anyánál maradtak a gyerekek. És akkor milyen volt az apa? Hát igen, születésnapkor az apuka elvitte a kisgyereket a cukrászdába, meg hozott neki különböző játékokat. De volt a gyereknek apa képe? Nem. És a gyerek apa képpel együtt eltűnt a társadalomban az igazi vallás utáni vágy, a hit, a reménység. Nem volt a családnak papja. Lehet, hogy új apuka volt, de papja a szó igazi értelmében nem volt. Nagyon érdekes, Szigeti Jenőre nézek, és eszembe jut Dietrich Bonhoeffer, hiszen néhány héttel ezelőtt hallottam egy csodálatos előadását Szigeti tanár úrnak, és Dietrich Bonhoeffer az egyik feljegyzéseiben azt írja le, hogy gyermekeinket megtanítottuk az asztali imádságra, de csak azért tanítottuk meg az asztali imádságra, mert már más imádságot nem tudtunk nekik adni, mert a családpapjának az lett volna a feladata, hogy tanítsa meg helyesen a családját imádkozni, de a 40-es évek válságában lévő társadalmi célcsoport már csak az asztali imádságra tudta megtanítani, és ezek a gyermekek már az asztali imádságra sem tudták megtanítani az ő gyermekeiket. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj. Nagyon érdekes. Nem olyan rég egy kis tanulmányt kerekítettem, és ennek a tanulmánynak a célja pontosan ez, amit a mai előadásomban próbálok megragadni. A magyar társadalom élethosszigla, tehát milyen hosszú a mai magyar társadalom, meddig élnek az egyedek, tehát meddig él a mai magyar társadalomban egy-egy egyén. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy ma hol született itt a legközelebbi csecsemő, de amikor a kis karjára ráteszik majd a nevét, nyugodtan egy filctollal oda lehetne írni, hogy kedves barátom, te 10 évvel kevesebbet élsz, mintha 300 kilométerre egy kicsit nyugatabbra születtél volna. Tehát a mai magyar társadalomban azt tudjuk mondani, hogy a fejlett nyugati társadalomhoz képest körülbelül 10 évvel kisebb az élettartam. Tehát 10 évvel rövidebbet élünk, bár ha ez valakire igaz, akkor a férfiakra abszolút módon, a nőkre körülbelül 8 év. De miközben a fejlett nyugati társadalmakban már jóval 80 év felett várható a várható élettartam, addig a magyar társadalomban ez még mindig 62-63 év körül mozog. Valami baj van. És én azt hiszem, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindig a koleszterinunkkal, hogy mindig a cukorral, vagy mindig a gyógyszerekkel. Természetesen, és senki nehogy ebből azt a következtetést vonja le, hogy én itt a gyógyszerek ellen akarok beszélni, különben sem ez a szakmám, és nem ez a szakterületem. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem old meg mindent, kérem szépen, a gyógyszer, és nem old meg mindent az egészséges táplálkozás sem. Mert kell egy abszolút boldog érzés, egy kiegyensúlyozott családi háttér, egy kapcsolat közöttem és a családtagok között, közöttem és az Isten között. Azt mondja ez az ige, hogy tiszteld. Nagyon érdekes az itt használt kifejezés. Nem azt mondja, hogy szerest. Tiszteld. De ebben a tiszteletben benne van valamilyen módon a szeretet is. Nos, az előbb említett tanulmányra, amikor készültem, megnéztem, hogy Budapesten hol a leghosszabb az átlag élettartam. Mit gondoltok, hol? A második kerület. A leghosszabb életűek az emberek ma Magyarországon, Budapest, második kerület. Nem tudom, hogy miért, de ha valaki rámegy a statisztikai hivatal honlapjára, ott sok különböző, nagyon érdekes adatokat talál. És akkor ezen elkezdtem gondolkozni, hogy máshol is vannak zöldek, stb. És akkor elkezdett motoszkálni bennem egy gondolat, hogy vajon hol a legrövidebb az átlag élettartam. Megnéztem Budapesten belül. Mit gondoltok Budapesten belül, hogy hol a legrövidebb? Csepel és Erzsébet, Pest-Szent Erzsébet. Utána rámentem, és megnéztem azt, hogy hol követik el a legtöbb szülőgyilkosságot. Mit gondoltok hol? Csepel. Második hely Erzsébet. Megnéztem megyei vonatkozásban, hogy hol az országban a legkisebb az átlag élettartam, Baranya. Hol követik el a legtöbb gyerekek a szülőgyilkosságot? Baranya. És akkor elkezdtem örülni. Valamire rájöttem, nem a gyilkosságok miatt, csak tudjátok, a heuréka élvény, és rögtön mindenki érti, ha az életben valamilyen összefüggésre rájössz, hogy a Bibliából tanult elvek valamilyen módon az életben igazolást nyernek, még akkor is, ha ez egy kicsit fájdalmas. És azt mondja az Isten, hogy tiszteld. Nagyon érdekes. Atyádat és anyádat. És ebben a tiszteletben benne van minden. Isten ugyanazt a tiszteletet várja el, amely tiszteletet te a szüleidnek tudsz adni. Bizonyára ismeritek azt a nagyon érdekes kis gyerektörténetet, amit el szoktam mondani a gyerekeknek. Hogy van az idős nagypapa, aki már remegő kezekkel eszik, és egy különleges családi ünnepségen megkapja nagyon értékes porcelán tányérokat és kristály poharakat, és mit csinál a nagypapa? Ivás közben kiejti, és a kristály pohár is összetörik meg ugye a drága edény is. És ekkor a fia rámordul a feleségére, a papának a fia, vagyis a menyére, az idősnek a menyére. Nem megmondtam, hogy a fatányérokat kellett volna a papának behozni, most a drága kristály. Vége van a ebédnek, és a 6 éves kisgyerek kimegy a sufniba, és ott elkezd faragni egy kis fadarabot. És az édesapa utána megy, és megkérdezi, hogy hát mit csinálsz, mit faragsz? Apukám, faragom neked a fatányért. A gyerekeink azt fogják visszaadni, amit mi adunk a szüleinknek. Egy másik történetet olvastam. Amikor volt egy családban egy hihetetlen, kemény, agresszív apa, aki a felnőtt fiait is tetlegesen bántalmazta, noha azok már családosok voltak. Ő volt, akitől mindig rettegni kellett. Aztán az egyik fia, akit mondhatnánk olyan Kejfel Jancsi volt, az egyik nap megelégelte, a idősödő apát letaszította a trónjáról, fizikailag bántalmazta, és a hajánál fogva kihúzta a portán, amikor az apa nyüszörögve azt mondja, hogy engedj el, fiam, én is eddig húztam az apámat annak idején. Nem a poénért mondom. Tehát nem a poénért. Higgyük el. A gyerekeinktől ugyanazt fogjuk visszakapni, csak lehet, hogy sokkal jobban feltranszformált, felerősödött formában, mint amit mi fogunk adni a szüleinknek, akik lehet, hogy kiejtik a porcelán tányérra a kristály poharat. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy tiszteld anyádat és atyádat és anyádat. A tiszteletben pedig benne van mindaz, amit egy ember adhat egy másik embernek. A család az egy olyan belső szoros kötelék az Ószövetségben, ami mindennél erősebb volt. Hogy miért kell ma arról beszélni, hogy Európát újra kellene krisztianizálni? Hogy miért van az, hogy Rómában nagyon komolyan fölvetik annak a lehetőségét, hogy Afrikából hittérítőket fog hozni a katolikus egyház, akik Európát újra krisztianizálják. Miért? Mert a családjaink szétesnek. Ez a szó, hogy család igazából már csak ilyen múzeumi kelléktár valahol. Pedig én azt hiszem, hogy a családjaink akkor fognak boldogok lenni, ha a családokon belül a tisztelet fog megjelenni. Egy nagyon érdekes dologra hadd hívjam föl a figyelmet, hogy zsidó kultúra ma létezik, és a zsidóság egybe van, ez Istennek valamilyen különleges csodája ennek a népnek a kapcsán. Gondoljuk el, hogy Krisztus után 135-től, a Barkóba féle lázadástól, amikor a rómaiak leverik ezt a lázadást, különben most egy a Passió című film után most ennek a nagy forgatása talán jövőre fog megjelenni, ennek a filmnek most ez a következő rész vallásos területen, és egészen 1940-es évek végéig, 47-ig Izrael nem létező állam volt. Nem léphettek be, nem mehettek, ugye? Egy háborúval, tehát egyszerűen nem létezett ez az ország, gyakorlatilag onnantól létezik, aztán majd lesz az 1967-es háború, és ma Izrael állama áll, ahogy áll, és nem politikailag szeretném én ezt semmilyen szempontból analizálni, hanem csupán abból, hogy ma egyáltalán létezik héber nyelv, héber kultúra és zsidó vallás. Ez minek köszönhető, kérem szépen? A családoknak. Mert a zsidó vallásos családban igenis létezett összetartás. Pedig ami nagyon tisztelt Könyves Kálmánunk, meg Szent Lászlónk, és nagyon sok királyunk rendeletet hozott ki, és például törvénybe hozták, hogy zsidó zsidóhoz nem házasodhat össze, nem mehet hozzá. Azzal próbálták megszüntetni, feldarálni. Megszüntetni a családi összetartozást. Miért van baj ma nálunk Európában? Miért van baj ma az adventista egyházban? Miért van baj a protestáns egyházakban? Mert lassan nincs család. Hát nézzük meg! A vállások aránya semmivel nem jobb az adventista egyházban, mint a társadalomban, mint a szekuláris társadalomban. Nézzük meg, mennyien vagyunk, és nézzük meg, hogy mennyi vállás jön. Hát akkor ne akarjunk mi evangélizálni, ne akarjunk mi hittérítők lenni, ha saját családunkban nem tudunk evangélizálni, ha saját családunkban nem tudjuk megvalósítani a papság ideális eszményét. És én azt hiszem, ezeket a dolgokat kellene ma újra felfedezni. És ez volt az az erő, ami összetartotta ugye a zsidóságot, és a mai napig egy nagyon markánsan megjelenő vallási népcsoport. Vajon milyen az adventista családkép? Az ideálisról tudok beszélni, mert az ideális az tényleg nagyon szép. De vajon milyen a reális családkép? Egyáltalán beszélhetünk-e az elődeinknek a tiszteletéről? Hogyan beszélünk a 80 éves nagymamáról vagy nagypapáról, aki leönti magát? Ugyanazt fogjuk visszakapni 20 év múlva. De lehet, hogy még annyit sem kell várni. Ezek a nagy kérdések. És én azt hiszem, hogy erre szerette volna mindenféleképpen Isten felhívni a figyelmet. És amikor azt mondjuk, hogy tiszteld, akkor ebben a tiszteletben benne van, hogy nem kell mindennel egyetérts, amit az apád vagy az anyád mond. Lehet önálló véleményed, gondolatalkotásod, ítéletalkotásod. Eltérhetnek a véleményeid, de a tiszteletet minden körülmények között meg kell adni. Ez egy olyan egyetemes, erkölcsi viselkedést, egy olyan normarendszert feltételez, ami alól nincs kivétel. És én azt hiszem, ha szeretnénk közösségünket megújítani, ha szeretnénk nagy eredményeket elérni, akkor minden körülmények között talán arról kellene beszélni, és a Dunamelléki Egyházterületnek az egyik legfontosabb programja, hogy a családjainkat erősítsük meg. Hogy a családok azok ismételten egy erkölcsi erővel bíró, a jövő fele irányuló, de egy belső kohézióval rendelkező sejtek legyenek. Minden család egy óriási lehetőség. És kérem szépen, helyre kell állítani, kedves férfi barátaim és testvéreim, helyre kell állítsuk az ószövetségi családtípus képet. Úgy belülről szoktam magamban egy felmérést készíteni arról, nagyon finoman fogalmazva meg, hogy a bizonyos családokban kik a vezetők. A férj vagy a feleség. És kérem szépen, én azt látom, hogy a legtöbb családban, igen, igen, igen, a hölgyek mosolyognak. Igen, a hölgyek a vezetők.
1: Nem kérdés.
0: Ez nem kérdés. De miért? De miért? Mert mi elmenekülünk a munkához, mert mi elmenekülünk a fenntartáshoz, mert mi elmenekülünk a szolgálathoz, mindegy, hogy milyen szlogent teszünk oda, elmenekülünk a felelősség alól, és igen, valakinek vezetni kell a családot. Természetesen nyilván én egy egymás mellé rendeltségben gondolkodom, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a család típusban álljon helyre minden, amelyet annak idején Isten elindított. És ha helyreáll, akkor igen, a férfi legyen a családnak a papja, legyen a családnak a vezetője, a hölgy nevelje a gyermekeket. Néha elmegyek gyülekezetbe, és akkor azt látom, hogy a helyi lelkész, miközben én prédikálok, pesztrálja hátul a gyerekeket, tisztába teszi, meg stb., ami alapjában véve engem nem sért, csak azt látom, hogy ő, igen, hogy ő nem érti, hogy mi a feladata. És az Isten különböző jellemmel, különböző egyéniséggel, különböző készségekkel áldott meg minket, és ezeket kell használjuk a családunk érdekében. És én azt kívánom, hogy hosszú életet éljünk, és a mi családjainkban az igazi boldogság, az élet minőség valósuljon meg. Szigeti testvér említette az előadásában az életminőséget, hogy a 19. században az adventisták, vagy már előtte is használták. Nagyon érdekes, ha jól elkezdek gondolkodni, én körülbelül a 80-as években kezdtem hallani ezt, hogy életminőség. Előtte nem lehetett hallani a magyar társadalomban. Sőt, ezt is úgy lehetett, hogy angolról kezdtük lefordítani, és elkezdtem először gondolkozni, hogy mi a csodát jelent ez az életminőség? Megnéztem a magyar értelmező kéziszórtárt, semmit nem ír. Megnéztem a Pallaszt, semmit nem ír. Akkor elkezdtem úgy kérdezgetni az embereket, meg úgy odafigyelni, úgy fölkapni a fejem, amikor az életminőségről szólunk. Talán én úgy tudnám ma összerakni, az életminőség az nem más, mint az ember testi, lelki harmóniája. Testi, lelki egyensúlya. És én mindenkinek kívánok csodálatos családi életet. Ha vannak még szüleink, adjuk meg nekik a tiszteletet. Tanítsuk meg az utánunk jövő generációt. A tisztelet adásra. Természetesen a tisztelet elfogadására is. És akkor én azt hiszem, hogy lényegében ez valamilyen profécia, egy titokzatos profécia. Természetesen a konferenciának a jelmondata, hogy 10 évvel tovább élhetsz, ugye ez a National Geographic írása, ez a Dunamelléki Egyházterület honlapján megtalálható, a www.adventista.hu/det alatt. Annak idején, amikor megjelent, azonnal fölhívtam a National Geographic szerkesztőségét, akik megadták az amerikai utolérhetőséget a főszerkesztőségnek, és végül is az a ritka jutalomban részesülhetett, megbecsülésben részesülhetett az egyházunk. Azt mondták, hogy ez a folyóirat még soha nem engedélyezte, hogy teljes terjedelmében egy cikket föltegyenek honlapra, először csak azt akarták, hogy kivonatolásban jelenjenek meg, és mondtam, hogy nézze, azt a 3,5 oldalat, meg azt a 6 képet, ami rajta van, még kivonatoljuk, akkor mi marad? Ez így értékes egyben, ahogy van, és így kaptunk rá engedélyt, hogy végül is egybe fölrakjuk. Tehát akit érdekel teljes terjedelmében ez a cikk, az nagyon szívesen a honlapon teljes terjedelmében el tudja olvasni. Kívánok sok tiszteletet és hosszú életet mindegyikünknek. Isten kegyelméből. Amen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.